0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jusslágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en.
1: Hello, hello.
0: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig.
3: Dalok, melyeket

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit. Május 28-a van, csütörtök. Üdvözli önöket a mai ügyeletes csapat, Dédics Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Orosz Ildikó a napindító szerkesztője, Sóti Tamás és Szabó Cibolya Tibor zenei szerkesztők, Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Rafek Violetta. Ebben az órában közérdekű információkkal várjuk önöket a legjobb retro slágerek mellett. Ébredjenek velünk ma is!

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

Időjárással folytatjuk műsorunkat. Szabadkán és környékén jelenleg 16 fokot mérnek. Ma napos időre van kilátás a térségben, kevés felhő lesz felettünk, csapadék pedig ma sem várható. Az északi-északnyugati szelet sok felé kísérhetik élénk erős lökések. Átmenetileg megszűnik a tegnapi kánikula, felfrissül a levegő, és délután akár 25-28 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, de ez azért messze eltér a tegnapi 33-34 foktól. Ami a holnapot illeti, pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, és csapadékra ezen a napon sem kell számítani. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Ami pedig a pollen terhelést illeti, a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az úti fűi az alacsony közepes tartományban alakul. Az orvos meteorológiáról pedig a mai napra azt írják, hogy a több fokkal felfrissült levegő sokunk közérzetén és hangulatán javíthat, én ezt már érzem magamon. Az átvonult hidegfront megszünteti átmenetileg a kánikulát, utána még enyhe hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. A pontos idő 6 óra 10 perc, egy zeneszám után pedig megnézzük, hogy kik ünnepelnek ma névnapot.

0: Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: És ahogy ígértem, nézzük a mai névnaposokat. Ma Emil és Csanád névnapja van. Az Emil latin eredetű név jelentése versengő és vetélkedő. A Csanád pedig magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név díjkicsinyítő képzős származéka. Rajtuk kívül egyébként, még ha szeretnénk, akkor felköszönhetjük az Ágostonokat, a Vilmosokat, ma van Vilma névnapja is, Germán is, Karád névnapja. Mindannyiuknak boldog névnapot kívánunk, legyen szép délelőttjük és délutánjuk.

És akkor nézzük, hogy mi történt a közeli és a távoli múltban ezen a napon, május 28-án. Pontosan 118 évvel ezelőtt, 1908. május 28-án megszületett Ian Fleming angol író, a James Bond megalkotója. Vagyonos angol családba született az író, és a tengerészet kémelhárításánál dolgozott. Goldfrey admirális a felettese ihlette egyébként Bond főnökének, M-nek karakterét. Goldfrey admirálisnak köszönhető Bond egyik legjelentősebb ismertetőjegye is a vodka martini rázba nem keverve, hiszen az admirális csak így itta. Fleming ugyanolyan nőfalú volt állítólag egész életében, mint az általam megformált hős James Bond is. A második világháborúban egyébként kémként dolgozott, a háború után pedig ismét újságírónak szegődött. Élete szerelme Anne Chateris, aki egy gazdagabb lordot választott férjül, de végül 1952-ben összeházasodtak, és valójában az ő bátorítására látott neki az írásnak. A Casino Royale című könyv lett a titkos ügynök James Bond első története. Nevét egy könyv címlapon szereplő ornitológusról kapta, akivel az író öregkorában személyesen is találkozott. A regényt jamaikai birtokán írta. A 14 részes könyvsorozatnak az utolsó része az aranypisztolyos férfi volt, amelyet az író már nem tudott befejezni. Na hát nagy vonalakban ennyit a James Bond megalkotójáról. Nézzük meg, hogy mik történtek még ezen a napon. Egyébként pontosan 74 évvel ezelőtt kaptak ismét a görög nők szavazati jogot Görögországban. 284 évvel ezelőtt pedig megnyitották az első fedett uszodát. Na, hát most már lassan eljutunk arra a szintre, hogy megint olyan meleg van, hogy arra várunk, hogy a strandok nyíljonak meg előttünk, illetve a jó kis folyó és tópartok. 103 évvel ezelőtt megszületett Ligeti György, Kossuth díjas zeneszerző. A ragyogást is ő írta. 68 évvel ezelőtt megszületett Fehér Anna, Jászai Mari díjas színésznő, aki egyébként a Szomszédok című tévésorozat almája volt. Nos, hát nagy vonalakban ennyit erről, hogyha valakit még érdekel pontosabban, hogy mi történt a közeli és a távoli múltban, akkor az ezenanapon.hu oldalon el tudja olvasni. Mi most zenélünk, és leghamarabb 6:30-kor érkezünk apró hirdetésekkel.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. Még egyszer az elérhetőség 069 55 80 847. Eladó egy világos szürke metalik 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-ás motorral 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusáig. Kifogástalan állapotban van, irányár 9.350 euró. Érdeklődni a 060 133 1199-es telefonszámon lehet. Még egyszer az elérhetőség 060 133 11 99. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Yeah. I can't do my thing. Yeah. Like it's sugar to fuck.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak.

Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. A pontos idő 6 óra 42 perc, és az áramszünetekkel folytatjuk a műsort, ami ugye soha nem maradhat ki itt a környékünkön. Karbantartási munkálatok miatt a mai napon szünetel az áramszolgáltatás, ami Szabadkát illeti a Podgora utcában 9 és 12 óra között. Kelebián is lehet áramszünetre számítani a Határőr utcában és a környező területeken 9 és 10 óra 10 perc között. Kis-Bosznián, Horvátmajorban, Mérgesen és Csikérián is lesz áramszünet 9.30-tól 10.30-ig, tehát egy óra hossza, meg az előző, tehát Kelebián is egy óra hosszás áram kikapcsolásra lehet számítani. És akkor jön az a település, amiről szégyen vagy nem szégyen, elnézést kérek, ha valaki sebesíti, de én nem hallottam róla, vagy nézegettük a kollégákkal, és aztán rájöttünk, hogy hol van Sebesíty. Tehát Sebesítyen, a Pásztor utcában, a Mérgesi tanyákon és a Nyugati Ugarok területén 10.45 és 11.30 között lesz majd áramszünet karbantartási munkálatok miatt. És szintén Sebesíty környékén a Kis-Bosznia 2 és 17. számok között Alsó-Tavankút 469 és 473-as számok között, a Nyugati Ugarok 12-től 23-ig, valamint Sebesítyen a környező területekkel együtt 11.45 és 12.30 között lehet ismételten karbantartási munkálatok miatt áramszünetre számítani.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító.
3: A következő percekben pedig utána járunk, hogy hogyan dolgoznak a szabadkai és a Szabadka községhez tartozó egészségházak. Minden rendelő a megszokott rend szerint dolgozik, de mindig van pár kivétel. Ilyen a Hajdújárási Egészségház, amely ma 10.30 és 13 óra között fogadja a pácienseket. A Királyhalmi Egészségház 13.30 és 16 óra között dolgozik. A Ludasi Egészségház 9 és 10 óra között fogadja a betegeket. Az Újzsedniki Egészségház egész héten 7 és 10 óra között fogadja a pácienseket, a Nagyfényi Egészségház pedig szintén egész héten 10.30 és 14 óra között dolgozik. A Pestcsara rendelő csütörtökön reggel 7-től egészen este 8 óráig dolgozik. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője 7 és 14 óra között fogadja a betegeket. A Tavankúti rendelő szintén 7 és 14 óra között várja a betegeket. A Kisbajmoki Egészségház pedig reggel 7 és este 8 óra között dolgozik. Az egyetemista rendelő ma és holnap is egyébként zárva tart, ez elég fontos információ, akik odaindultak volna, és a 7-es számú egészségház rendelője ma 7 és 14 óra között fogadja a pácienseket. A rendelők munkaidejéről bővebben is tájékozódhatnak egyébként a domzdravia.org.rs oldalon. Nekünk ennyi fért az óránkba, a pontos idő 6 óra 49 perc, 7 órakor aktuális hírekkel érkezünk.

most, most meg hol tépsz? Szívedre vetted? Hát, mert eddig viccelni se lehet.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke ma Mark Rutte NATO főtitkárral és Bárde Wever belga miniszterelnökkel. Holnap pedig az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be, és úgy fogalmazott, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. Megnyílt a Feller vállalat új üzeme Szabadkán. A gyár alapkövét már 2024. decemberében lerakták a Kisbajmoki ipari zónában. Bár az új csarnokban a termelés már 2025 tavaszán elindult, a tegnapi megnyitóval hivatalosan is befejezték a beruházás első szakaszát. Ez a fejlesztés új munkahelyeket teremt, modern technológiát hoz a régióba, és tovább erősíti a város gazdasági potenciáját. A gyárban jelenleg 75 állandó alkalmazott dolgozik, és a létszám a következő években tovább növekedhet. A Feller cég piacvezető a tápkábelek gyártásában. Partnereik és vásárlói között pedig a világ legjelentősebb háztartási gép, orvosi berendezéseket gyártó, valamint informatikai vállalatok szerepelnek. Élesen bírálta az újrakezdés vezetését Surányi Zoltán, a vajdasági magyar plénum elnöke tegnapi újvidéki sajtótájékoztatóján. Állítása szerint Rózsa Zsombor, Sövény Ferenc és Natkai Andrea puccsot hajtott végre az újrakezdés ellen. Önhatalmulag elnökségé nevezték ki magukat, majd megkezdték a nekik nem tetsző alapító tagok kizárását. A Vajdaság ma cikke szerint Surányi elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Plénum 2025. júliusa óta dolgozik egy széles vajdasági magyar ellenzéki koalíció létrehozásán, amely a VMS-szel szemben kívánt volna indulni az idei nemzeti tanácsi választásokon. Arra a kérdésre, elképzelhetőnek tartják-e az önálló indulást a nemzeti tanácsi választáson, Surányi azt válaszolta, hogy ez is lehetséges forgatókönyv. Elmondta, korábban már részt vett hasonló ellenzéki kezdeményezésben, amely szintén belső konfliktusok miatt omlott össze, mégis sikerült önálló listát állítaniuk. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem ez lenne a vajdasági magyarság érdeke, mert szerinte egy valódi ellenzéki alternatívára lenne szükség. A Vajdasági Magyar Újrakezdés közösségi oldalán azt írta, a VMU a jövővel, az építkezéssel egy demokratikus és szabad alternatíva kiépítésével foglalkozik. Úgy fogalmaznak, meddő vitákra, hiúságból eredő sérelmekre, alaptalan vádaskodásokra nincs idejük. A bejegyzésben az áll, most pedig kevesebb energiát fordítanak a belső akadályokra és többet arra, amiért elindultak. Rózsa Zsombor, a VMU elnöke a poszt végén azt írja, részükről ez a téma lezárva. Sport. Novák Djokovic bejutott a Roland Garros harmadik fordulójába, miután 4 szetben legyőzte a francia Valentin Roart. A szerb világklasszis jól kezdte a mérkőzést, és az első 2 játszmában magabiztos, stabil játékot mutatott. 6-3-6-2-re hozta ezeket a szetteket. A harmadik szetben azonban a francia játékos feljavult, agresszívebben kezdett játszani, és kihasználta, hogy Djokovic játéka visszaesett. A szett végül rövidítésben dőlt el, ahol Roar tudott szépíteni. A 4. játszmában viszont ismét Djokovic került fölénybe. A szerb teniszező visszavette az irányítást, és többször is elvette ellenfele adogatását. A végeredmény végül 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 lett a szerb játékos javára. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van. Változó felhőzet mellett sok napsütésben lesz részünk. A tegnapi 32-33 fok után ma 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: Csak a legfrissebbek!
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: A pontos idő 7 óra 8 perc, mi pedig folytatjuk a napindítót. Hamarosan stúdió vendéget köszönthetünk majd. Ritz Gábor, a Szabadkai Caritas vezetője lesz a vendégünk. Vele beszélgetünk ma, hiszen ma van az éhezés világnapja, tehát ez lesz a témánk. Előtte azonban kicsit belevéssük, váljuk magunkat a közéletbe, ugyanis a magyarországi választást követően a korábbinál jobban felélinkült a vajdasági magyar közélet is. Az újonnan színre lépő szervezetek mellett a nagyobb múlttal rendelkező pártok és politikusok is hangsúlyosabban megjelentek. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnökét, Csonka Áront, Loboda Árpát kérdezte a Pannon Televízió közügyek című műsorában.
3: Kezdjük onnan, hogy jelenleg hogyan épül fel a VMDK-nak a struktúrája, az elnöksége, a tagsága.
4: A VMDK-nak a statútumja szerint épül fel, tehát van egy elnökségünk, van egy tanácsunk, amely az adott pillanatban a két kongresszus között az a szerv, amely minden döntést ugye meghoz, legnagyobb súllyal bír a döntése, és hát ugye a közgyűlés az, amit meg szoktunk szervezni, és az valójában dönt mindenről.
3: Ugye a támogatottság az általában a tagok, szimpatizánsok számát jelenti. Önök jelenleg adatok vagy becslések szerint mekkora támogatottságot élveznek?
4: Igazából csak az utolsó önkormányzati választásokra tudunk hivatkozni, tehát több ezer támogatóról, szavazatról tudunk beszámolni, hiszen négy önkormányzatban jelen vagyunk a testületben, mint ellenzéki politikai erő, és ebből tudjuk körülbelül lemodellezni, hogy mekkora a támogatottságunk ebben a pillanatban.
3: Jelenleg milyen tevékenységet folytatnak? Ugye a sajtóközleményeket látjuk a sajtótermékekben, amelyet a sajtószolgálatuk ad ki, de a terepen jelen vannak? Milyen munkát végeznek?
4: Természetesen az önkormányzatokban folyamatosan beszélgetünk a polgárokkal, rá szoktunk mutatni azokra a problémákra és megoldásokra, amely a polgárokat érinti. Az mellett pedig sajnos a beszűkült médiatér miatt ugye közleményekre tudtunk csak szorulni, és a társadalmi hálókra. Reméljük, hogy ez majd a közeljövőben azért változik, hiszen észlelhető egy bizonyos nyitás a média részéről. És ez mellett igyekezünk kihasználni azt, hogy minden nap találkozunk a polgárokkal, és hogyha már nem tudunk a médián keresztül közvetíteni ötleteket, vagy pedig programot, akkor az egyenes beszédbe próbáljuk megbeszélni közös dolgainkat.
3: Négy önkormányzatot említ, tisztázzuk csak, hogy hol vannak önök jelen.
4: Zombor, Óbecse, Csóka és Ada.
3: Problémákról beszél, és megoldásokról. Melyek azok a legégetőbb problémák, amiket akár önök egyénileg vesznek észre, akár a polgárok mondják, és milyen megoldásokat kínálnak önök erre?
4: Sokrétűek ezek a problémák, tehát hogyha így nagy általánosságban beszélek, akkor van pár kiemelkedő téma, ami a polgárokat érinti. Elsősorban az egészségügy. Azt emelném ki, hiszen kezdeném Zombortól, és folytatni lehetne akár Adáig is, hiszen minden önkormányzatban, amely több településből áll össze, az úgynevezett ügyelet, amely máskor jelen volt az egészségügyben, azok nagyon sok helyen megszűntek, különösen a kisebb településeken, falvakban. Ugyanúgy az orvosok is nagyon ritkán látogatnak ki azokba az egészségügyi intézményekbe, amelyek a kisebb településeken vannak, és hát általában mire a mentő kiérkezik oda, addigra nagyon sok probléma szokott történni, sokszor halálos kimenetelű dolgok is történnek.
3: Mondjuk ez egy, mondhatom, hogy országos probléma, sőt, talán még regionális probléma is. Mi a megoldás önök szerint?
4: Szerintünk a megoldás mindenféleképpen a decentralizáció, tehát hogy az önkormányzatoknak nagyobb felhatósága legyen, és az önkormányzatok helyszínen el tudják látni azokat a feladatokat, tehát hogy pénzeszközöket is társítsanak ahhoz, megfelelő káderstruktúrát tudjanak kialakítani, hiszen orvoshiány is van, ápolóhiány is van, és általánosságban véve ez egy nagy probléma. Sajnos az országos stratégia az valójában a városok erősítését próbálja az egészségügyben véghez vinni, míg a falvakat és a kisebb településeket, kisebb közösségeket pedig elhanyagolja. Ezen kellene változtatni mindenféleképpen.
3: Ugye önök a piacokon is jelen vannak, látom az ön és a VMDK Facebook oldalán. Itt milyen tevékenységet folytatnak? Polgárokkal beszélgetnek, aláírásokat gyűjtenek? Vagy
4: Igen, tehát hogy arra az elején említettem, tehát ha már a médián keresztül nem tudunk mindenkihez eljutni, akkor igyekszünk személyesen eljutni mindenhova. Nem csak piacokra, hanem vásárokra is szoktunk járni, hiszen vannak nagyon komoly regionális vásárok, ahol több ezer ember is megfordul. Ott jelen szoktunk lenni, most vasárnap is kispiacra készülünk, oda is el fogunk menni, és ott a helyszínen meghallgatjuk az embereket, beszélgetünk velük, lehetőség van a standjainknál aláírni egy ilyen előzetes támogatói aláírást a Magyar Nemzeti Tanácsi Választásokra, akár egy kis felmérés is a parlamenti választásokra, hiszen úgy gondoljuk, hogy ebben az évben talán lesznek még rendkívüli parlamenti választások is, és mindenféleképpen tagosodni is lehet, hiszen egy nagy tagosodási folyamatot is indítottunk el, szeretnénk minél több településen helyi szervezeteket kialakítani.
3: Ezekre majd mind a kettőre visszatérünk, de talán akkor a nemzeti tanácsi választásokra mit változtatnának önök a munkán, mert élesen bírálják a jelenlegi tanácsnak a fellépését. Mi az, amit önök másképp csinálnának?
4: Hát elsősorban a Magyar Nemzeti Tanácsot nem rendelnénk alá semmilyen, egy pártnak sem. Tehát jelenleg az a helyzet a Magyar Nemzeti Tanácssal, hogy alá van rendelve egy pártnak a politikájának. Sőt, ez a politika tehát nem csak a kulturális autonómiánkra hat ki, hanem egyáltalán, hogyha megnézzük az utolsó esetet is, ami volt a REM-mel, a Magyar Nemzeti Tanácsot kiszolgáltatta egy pártnak, egy országos szintű politikának, amelyet mi autokratának ítélünk meg, és úgy gondoljuk, hogy az egy méltatlan játék volt a Magyar Nemzeti Tanács részéről, nem kellett volna, hogy belefoljon egy ilyen történetbe. Ugyanakkor vannak ugye meghatározó területek is, amelyekkel a Magyar Nemzeti Tanács foglalkozik. Itt talán a legproblémásabb terület az anyanyelvhasználat, tehát a hivatalos nyelvhasználat, hiszen látjuk, hogy mindazonáltal, hogy a Magyar Érdekvédelmi Párt, amely úgy határozza meg magát, országos tartományos önkormányzati szinten is hatalmon van. Igazából a felső pozíciók miatt belement abba, hogy ezt a kérdést elhanyagolja, és annyira nem alkalmazza a már meglévő törvényes rendelkezéseket se, ezt úgy valahogy mellékvágányra tereli.
3: Mi az önök javaslata, ezt hogy lehetne akkor visszahozni a fővágányra?
4: Elsősorban a törvényt kellene alkalmazni, tehát sajnos itt egy olyan országos politika alakult ki, amelyben két pártvezér határoztam meg, hogy mi fog történni egy-egy közösségben. Ha már Szabadkán vagyunk, akkor említsem meg a vasútállomást, hiszen a törvényben szépen írja, hogy minden hivatalos nyelven ki kellene, hogy írják a vasútállomást ugye Szabadkán. Úgy tudom, hogy a horvát, a bunyevác, a magyar és a szerb van hivatalos használatban Szabadkán. Úgy tudom, hogy ugye Alexander Vučić és megboldogult Pásztor István megbeszélése alapján történt az, hogy magyarul is kiírták. Tehát ezt nem szabadna megengedni, tehát azért vannak intézmények, azért vannak törvények, hogy azok végre legyenek hajtva. Ez egy nagyon komoly probléma, és például ezt szüntetnénk.
3: Ugye a jelenlegi mandátumban a VMDK nem is indult az MNT-nek az összetételébe. Miért döntöttek úgy, hogy most akkor megmérettetnek?
4: Ezt kicsit pontosítanám, tehát mi akkor is szerettünk volna indulni, azonban el lettünk lehetetlenítve, hiszen több olyan helyszínen, ahol szerettük volna gyűjteni az aláírásokat, vagy az aláírás hitelesítők nem jöttek el, vagy pedig nem nyitották ki azokat az épületeket, ahol szerettük volna hitelesíteni az aláírásokat, és úgy gondoltuk, hogy ilyen föltételek mellett, amikor ilyen ellehetetlenítés és kiszorítósdi folytatódik, akkor nem érdemes indulni, tehát nincsenek meg a demokratikus feltételek arra, hogy egy ilyen választáson részt vegyünk. Most megpróbáljuk ezt ismét, lépésről lépésre megyünk, és ebben a pillanatban jó irányban mennek a dolgok. Úgy gondolom, hogy ha sikerrel járunk, akkor egy jó kampányt is tudunk majd végrehajtani, és szép eredményt tudunk elérni ezeken a választásokon.
3: Az újonnan létrejött szervezetekben partnert lát, vagy önállóan szeretnének indulni? Mi a stratégia?
4: Az elképzelésünk kezdetek óta az volt, hogy megpróbáljuk mindazokat az ellenzéki erőket, amelyek a magyar közösségen belül vannak, és ebben a pillanatban szét vannak töredezve, hogy megpróbáljuk egy ernyő alá hozni őket.
3: Itt vezető szerepet szán a pártnak, vagy pedig partneri szerepet? Most konkrétan az újrakezdéssel, vagy a tagjaival, a plénummal, a Magyar Mozgalommal és a többi civil szervezettel gondolom.
4: Partneri viszonyról beszélünk, tehát hogy mi is elvárjuk másokkal szemben, hogy partnerként kezeljenek bennünket, tehát mi is ugyanazt fogjuk tenni. Úgy is indult egy ilyen konzultáció még februárban a Vajdasági Magyar Plénummal, utána pedig ők megalakították a Vajdasági Magyar Újrakezdést. Most úgy látom, hogy bizonyos problémák vannak, ilyen belügyek, hogy úgy mondjam, a szervezeten belül, amelyek most felszínre kerültek. Remélem, hogy mielőbb ezt ők egymás között letisztázzák, és le tudunk ülni, tárgyalni arról, hogy hogyan is tudnánk összefogni, lehetséges-e egyáltalán az összefogás, és tudunk-e közösen indulni. Ezt abból a megfontolásból tesszük egyébként, mert úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évek tapasztalata az mutatta, hogyha több lista van, általában mandátumhoz szoktunk jutni, de ez egy átütő sikerhez nem elegendő, és nem tudjuk úgy a döntéshozatalt befolyásolni a Magyar Nemzeti Tanácsban, mint ahogy azt szeretnénk. Tudunk egy-egy témát kihozni a közvélemény elé, tematizálni tudjuk azokat a témákat, tudunk szakvéleményeket megfogalmazni, azonban a szavazatgépezet általában működik, és mindazt leszavazzák, nem is veszik figyelembe, és ezt szeretnénk valójában megváltoztatni, hogy valóban egy olyan plurális tér alakuljon ki a Magyar Nemzeti Tanácsban, amely tényleg lehetővé teszi, hogy több hang is ott legyen, és kihatással legyen a döntéshozatalra.
3: Beszélgetésünk végére magyarországi választások eredményeként egy teljes hatalomváltás alakult ki. Önök terveznek Magyarország új kormányával együttműködni, kapcsolatba lépni velük, kezdeményezni?
4: Természetesen, tehát mi mindig is igyekeztünk a mindenkori magyar kormánnyal jó viszonyokat ápolni. Az előző kormánnyal is ez volt az eset, a mostani kormányzattal is szeretnénk egy ilyen partneri alapon kialakítani bizonyos kapcsolatokat. Reméljük, hogy az a doktrina, hogy egy nemzetrész, egy párt, az a doktrina most meg fog szűnni, és hogy más pártok is szóhoz jutnak, és el tudják mondani a véleményüket, hiszen ha az ember elmegy az orvoshoz, az is mindig a második véleményt is meg szokta hallgatni, és úgy dönt, úgyhogy mi is ezt szeretnénk tenni.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjen velünk!
2: Ébredjen velünk!
0: A 107,1 MHz-en.
3: A pontos idő 7 óra 30 perc, és egy kiemelten fontos témával folytatjuk a műsorunkat. Ma van az éhezés világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a földön élő krónikus éhezéstől szenvedő több mint 800 millió emberre, és ösztönözze a fenntartható megoldásokat a mély szegénység felszámolására. Vendégünk a téma kapcsán Ritz Gábor, a Szabadkai Caritas vezetője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok önnek is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Ezen a napon fókuszba kerül a nélkülözők támogatása. Önök Szabadkán is, a városhoz tartozó településeken is segítenek. Mi a helyzet itt Szabadkán és környékén? Vannak-e olyanok, akik éheznek, alultápláltak, és hát tényleg rájuk lehet mondani, hogy valóban rászorulók?
4: Hát én most visszanyúlnák a Szentírásig, ott van egy rész, ahol azt mondja Jézus, hogy szegények mindig lesznek köztetek, és hát ezt látjuk mi is, hogy sajnos mindig vannak szegények köztünk. Itt különféle kategóriákat, okokat tudunk látni, és akkor ugye mert mindig az a kérdés, hogy miért van az a valaki olyan helyzetben, amilyen helyzetben van. Vannak emberek, akiket a család arra tanított, hogy éhes vagy, menj el dolgozni, keres pénzt, azon a pénzed, a fizetéseden vegyél ennivalót, vagy termeld meg magad azt az ennivalót, és akkor edd meg, és akkor nem leszel éhes. És vannak olyan családok, ahol pedig más volt ez az algoritmus, ez a gondolkodásmód, ez a családmodell, és azt mondták, hogy éhes vagy, menj el, kérjél, és akkor kapsz, és akkor enni fogsz. Menj el a szociális védelmi központba, menj el a plébániára, vagy menj el a Caritasba, tehát ilyen segélyszervezetekbe. Na most ugye itten azt mondhatjuk, hogy itt van egy bizonyos személyes felelőssége is annak a valakinek, vagy annak a családnak, hogy miért van ilyen helyzetben. Viszont van az a másik rész is, amikor most például az időseknél, hogy ő 75-80 évesen már teljesen mindegy, hogy mit akar csinálni, nem tudja csinálni ezt a valamit. Úgyhogy amikor arról az a kérdés, hogy miért éheznek egyes emberek, akkor én egyik oldalról látok egy ilyen személyes felelősséget, másik oldalról pedig látok egy közösségi felelősséget is erre. Tehát valamikor több ember élt falun, több ember élt kertesházban, több ember termelt valamilyen élelmiszert, tartott valamilyen állatot, tehát nem volt rá utalva arra, hogy elmenjen a piacra, vagy elmenjen a boltokba. És azelőtt több ember tartósított, és vagy tett el élelmiszert télire, tehát például kifőzött egy lekvárt valamilyen gyümölcsből, és az a lekvár az akkor évekig el tudott állni. Ezzel nem azt mondom, hogy az ember lekváron tud élni, csak azt mondom, hogy volt egy spajz, volt egy éléskamra, ahova ő oda tette, nem tudom, azt a 10 üveg lekvárt, meg főzött paradicsomot, akkor betette azt a paradicsomot is, vagy tette a kompótot, vagy a salátát, és a boltból kevesebb dolgot hozott. Például voltak tyúkjai, és akkor ott már volt rögtön tojás, meg amikor levágta azt a tyúkot, akkor tudott abból ugye levest főzni, hús sütni, vagy amit. Tehát valamikor az emberek több élelmiszert termeltek meg, ebből kifolyólag az, hogy most van-e pénze, vagy nincs-e pénze elmenni a boltba élelmiszert venni, ez kisebb, nem volt annyira fontos kérdés. Na most ugye mi történik a modern világban? Az történik, hogy tehát paradicsomot akarunk enni azért minden napján, ugye akkor ezzel azt az üzenetet közvetítsük a kereskedelmi cégnek, hogy ő szerezzen be valahol nekünk paradicsomot, ő beszerzi valakitől ezt a paradicsomot, az már nem olyan minőségű, és ugye tehát annak az élelmiszernek az ára függ valamitől, mitől, üzemanyagtól, műtrágyától, vegyszerektől, munkától, tehát ugye a minimálbértől, és így lassan kúszik fel az élelmiszernek az ára, tehát amikor megnézzük visszamenőleg, hogy mi történt, és akkor eljutunk odáig, hogy abból a keresetből, vagy abból a szociális segélyből, vagy abból a nyugdíjból egyre kevesebb és kevesebb ennivalót tudunk megvenni. Tehát most itt van ez az iráni háború, ugye ebből kifolyólag lassan kúszik fel a gázolaj. Ugye minden traktor gázolajra megy. Oké, hogy a földművesek jutányosabb áron tudnak a gázolajhoz jutni, de akkor is, tehát lassan megy fölfelé. Ugyanakkor azon a Hormuzi szoroson keresztül jön a műtrágyának az alapanyaga. A mai mezőgazdaság műtrágya alapú, tehát nem az van, hogy kivittük a szerves trágyát, és évekig kondícióban tartottuk a földet, hanem kivisszük a műtrágyát, és arra a generációra, arra valamire teszünk be annyi műtrágyát, hogy az a valami megteremjen. Na most, nekünk itt egy óriási szerencsénk van, hogy a kukoricák évekre visszamenőleg nem sikerülnek, ezért mit csinál a földműves? Ültet buzát. Különben nem ültetne.
3: Igen.
4: És ha nem lenne ez a buza, és akkor nem lenne ennyi a liszt amennyi, akkor a kenyér se nem kerülne a szába kenyér 65 dinárba, vagy a normálisabb kenyér 100 dinárba, hanem akkor mi is fizetnénk a 3 eurós kenyeret, mint Európa szerte. Tehát azért mondom, tehát van itt ennek egy ilyen szerencse faktora is, viszont vannak olyan emberek, akik még azt a 65 dináros kenyeret se tudja kifizetni minden nap, mert a szociális segélyéből, most induljunk ki egy olyan család, vagy egy olyan idős ember szemszögéből, aki szociális segélyből él, ki fogja fizetni először is a rezsit, ugye az áramot, a vizet, telefont, ha van neki, megveszi a gyógyszereket, és hogyha marad ennivalója, vagy a pénz, akkor vesz ennivalót. És hát vannak nagyon sokan, akik még ezt se tudják megengedni maguknak, vagy nem tudják megengedni a hónap minden napján, és akkor ilyenkor jönnek be a segélyszervezetek a képbe. Egyik oldalról Vöröskereszt, ugye ők a népkonyhát működtetik, ezer ennyi mennyi emberre főznek Szabadkán.
3: 1100-1200, igen.
4: Igen, ez egy 150 ezer lakosú városban. Az azt jelenti, hogy majdnem 1%-ára főznek, nem egészen, de majdnem. Borzasztó szám. Tehát ugyanakkor a Szociális Védelmi Központnak van 15 ezer kuncsaftja évente. Még borzasztó szám, 10%. Tehát ez fölfoghatatlan. És hát ugye itt vagyunk mink is, a Caritas is. Ugye Caritas az egy, tehát mi csak azt tudjuk odaadni az embereknek, amit mi is kapunk. Most nekünk mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mert a Vajdasági Élelmiszeri Bankkal működünk együtt, és a Maxikat, minden negyedik nap körbejárjuk a Maxikat itt Szabadkán, és az az élelmiszer, aminek aznap lejárna a hatályossága, mi ezt elkapjuk. És épp reggel néztem, ugye készültem erre a mai beszélgetésre, 23 tonna élelmiszert kaptunk a Maxitól, ezt igazából 4 szervezetre osszuk, tehát velünk van az autistákat segítő szervezet, egy roma szervezet, kelet-európai misszió és a Caritas, tehát minden negyedik nap megyünk valakik közülünk, körbe szaladjuk ezt a 10 boltot, összegyűjtsük, van, amikor ez 250 kiló, van, amikor 300 kiló, van, amikor még több. Ez főleg gyümölcs, zöldség, tejtermék, kenyértermék, néha van hús is, néha pedig van valami más is. Na, tehát ez a 250-300 kiló, ami egy ilyen alkalommal összejön, és ez, ha munkanapokról beszélünk, mi akkor ezt másnap osszuk az irodába, 20 perc alatt eltűnik. Tehát jönnek emberek érte, válogatnak, tehát mindenki egy zacskót vihet el, mindenki egy táskányit vihet el, tehát nem engedjük, hogy így nagy mennyiségbe vigyenek.
3: És ilyenkor tehát önök értesítik az embereket, vagy itt megvan,
4: tehát
3: hogy kik azok,
4: már, akik ők már tudják, hogyha így valaki új bejön, akkor őket is átirányítsuk arra a napra. Na most ugye a Caritas pékségében, ami megmaradt kenyér, az másnap reggel átkerül az irodába, tehát ha valaki bejön hozzánk, akkor azért igyekszünk, hogy nem engedjük el üres kézzel, ugye, de abból az csak kenyér, és akkor ilyenkor igyekszünk, hogy legyen ott pástétom is, vagy valami konzerv, amit rátehetnek erre a kenyérre, és akkor megmondjuk nekik, hogy mikor van az osztás. Ha pedig hétvégén van a gyűjtés, ugye mert szombat-vasárnap is, ha ránk kerül a sor, akkor gyűjtünk, akkor elvisszük általában ilyen több gyermekes családoknak, és akkor többet kapnak, tehát akkor nem egy táskára valót adunk, hanem akkor adunk 4-5 banános ládára való élelmiszert is. És hát mi azt látjuk, hogy nagyon szépen reagálnak az emberek tehát erre, mert az van, hogy még a kenyeret kiszorítja, de nagyon ritkán gyümölcsöt csak azt teszik, amit tőlünk kap.
3: Hogyan ugye kevés az élelmiszer, egyre drágább, egyre több a szegény ember, ezt szerintem így kijelenthetjük. Hogyan döntik el, hogyan lehet azt eldönteni, hogy ki a rászoruló, hogy ki az, akinek a legnagyobb szüksége van segítségre?
4: Ez egy nagyon hálátlan feladat, mert ugye mindenki számára az ő problémája a legnagyobb. Mi arra így figyelünk, hogy ne történjen meg az, hogy egy családból eljön kettő például. Tehát olyan, hogy eljön a, nem tudom, anyuka, meg eljön a fia, és akkor úgy állítsák be magukat, hogy két külön család. Tehát ilyenkor akkor egyiket leültetjük. Tehát valahogy látszik. Tehát az, hogyha valaki ott elkezd szemtelenkedni, vagy elkezd kellemetlenkedni, akkor ott azt az embert is, hogy megkérjük, hogy na, akkor most ezt szépen vigye el, és akkor ne jöjjön többet. Tehát általában az van, hogy ezek az emberek úgy, hát mint hogyha szégyelnék, hogy ilyen helyzetben vannak. És megint van, ezt két részre tudjuk osztani, tehát az idősebb ember, aki az a közmondás szerint élt, hogy aki nem dolgozik, és az ne is egyen, tehát ő nagyon szégyeli magát, hogy el kell, hogy jöjjön ilyenkor, mi akkor igyekezzük ezt a kellemetlen helyzetet valahogy úgymond neutralizálni, tehát hogy örülünk, mondjuk, hogy jó tette, hogy eljött, nézze, milyen szép, nem tudom, ez vagy az, vagy amaz van, tegye el, vigye el, főzöm belőle otthon valamit. Tehát olyan, hogy ugye a figyelmet kicsit más felé, kicsit egy ilyen pozitívabb felé, pozitívabb témák felé fordítsuk el, és akkor mondjuk, hogy nem tudom, melyik lesz az a negyedik nap, amikor megint osztunk, akkor jöjjön el, várjuk majd magát. Tehát ez nagyon fontos ilyenkor a mi szakmánkban, hogy egy következő lépést megdefiniáljunk általában, mert akkor ő is tudja, hogy akkor mire számíthat. És hogy hívják, a világviszonylatban pedig tehát van elég élelmiszer a Földön, csak az elosztással van baj. Mind annyi minden a világban, tehát tehát a buzának, a szójának, a kukoricának és az ára a világtőzsdéken határozódik meg, kínálat és kereslet alapján. És amikor ez a kínálat-kereslet felborul, akkor elmennek az árak az egekbe. És ugye maga említette ezt a 800 millió embert évi szinten. Ez megint borzasztó szám, mert 8 milliárdan vagyunk a Földön, ez megint 10%. Tehát ez nagyon-nagyon szomorú. Ugye a legtöbb, tehát ha kivonjuk a világból a természeti katasztrófákat, mert ugye egy természeti katasztrófa, egy jégeső például, az tönkretelti egy régiónak a termését, és akkor ott mindenki éhezni fog. De ha most ezeket kivesszük ebből az egyenletrendszerből, akkor ugye Afrika a legkritikusabb kontinens, és ugye közben Afrikának nagyon jó termőföldjei vannak, most jól nem a Szaharára gondolok, hanem, de azért aki elővette már a világatlaszt, az látta, hogy Afrika mekkora. Tehát ugye ott vannak nagyon sok éhező, nagyon sok szeretett szolgálat szállít oda segélyeket. Például van egy, amit úgy hívnak, hogy Mary's Meals, tehát Mária étkei, tehát Szabadkán is több plébánián gyűjtenek neki. Nekik 20 pár euró egy gyerek, egy éves élelmezése az iskolában. Ha mi elmegyünk Szabadkán étterembe, akkor van, hogy elköltünk egy vacsorára egy emberre 20 pár eurót, tehát, és mi egy este megesszük azt, amiből az a gyerek ott egész évben tud ebédet kapni, ha elmegy az iskolába. És ez nagyon fontos kapcsolat, mert ha ő elmegy az iskolába, akkor azt jelenti, hogy nem mehet el gyerek katonának. Tehát ugye sokszor, tehát hol dolgozik ez a szeretett szolgálat, tehát ott, ahol konfliktusok vannak. Tehát ha gyerek nem megy iskolába, akkor mit csinál? Hát elmegy gyerek katonának. Tehát vannak ott már 10-11-2 éves gyerekek, vagy akár 9 évesek is, akik kapnak egy fegyvert a kezükbe, és akkor ott a másik csapat, és akkor öljétek egymást. Tehát, hogy hívják, egy évig kap a gyerek, tud-e a gyerek ebből étkezni, és ugyanakkor pedig megvan adva a lehetőség, hogy tanuljon valamit, esetleg olyan szintre jöjjön, hogy utána holnap után szakmát tanulhasson. És tehát ugye ez egy igazságtalan világ, mert egyik oldalról ezek a katonai konfliktusok ugye lehetetlené teszik a földművelést. Tehát minden a földművelésből indul ki. Tehát muszáj ezt a valamit megtermelni, ahogy el tudjuk fogyasztani, vagy oda tudjuk adni az állatoknak, hogy azt utána fölnőjön, és azt is elfogadjuk. És vannak országok, akik például elmennek Afrikába, és tehát ilyen 100 évre kibérelik a földet. Valami nevetséges összegé, és amit ott megtermelnek, akkor azt viszik haza, hogy a saját otthoni népességüket tudják ebből a valamiből étkeztetni. És akkor persze így kiszorulnak az ottani hát törzsek, ugye? És utána az pedig egy újabb konfliktust generál a következő, a szomszéd törzsekkel. Tehát, de ugye nekünk a saját cipőnk az szorít bennünket legjobban. Ha most az a kérdés, hogy mit ajánlok a hallgatóknak, tehát aki tényleg ilyen bajban van, hogy nincs neki mit enni, nyugodtan forduljon hozzánk, tehát ha tudunk, akkor szívesen segítünk, ugyanakkor pedig minden hallgatót arra buzdítok, hogy azért otthon, ha van kert, akkor ütessen el egy pár paradicsom palántát, vagy nem tudom, ütessen el egy gyümölcsfát, és akkor...
3: Én még csak annyit kérdeznék, akkor így a beszélgetés végére röviden, hogy az adományokat azért önök is várják, pénz vagy élelmiszer formájában inkább, és akik szeretnének adományozni, azok hogyan tudják ezt megtenni?
4: Tehát mi ott vagyunk az Májovina utca 20-as házszám alatt. Igen, fogadunk adományokat, fogadunk élelmiszer adományokat is, ezek jobb, tehát ha mivel tudnak sokat segíteni a kedves hallgatók? Tehát például konzervekkel, készlevesekkel, tartós élelmiszerrel. Ugyanakkor természetesen a pénzadományokat is szívesen fogadjuk, mert azért mi is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, tehát a működési költségek azok mennek fel, és mentek is fel, és hát egyre nehezebben tudjuk összekötni a hónapokat. Tehát a pénzadományoknak is örülünk, és ugyanakkor ruhákat is elfogadunk, meg különböző háztartási dolgokat, és ruhákat is minden hónap utolsó szombatján osztjuk, tehát az most hónap után lesz egy osztásunk, ahol ruhát fogunk majd osztani, és akkor ide is el szokott jönni egy olyan 40 család, akkor ők kiválogassák azt, amit ők jónak látnak, és akkor elviszik.
3: Ritz Gábornak köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: A pontos idő 7 óra 46 perc, ennyi fért ebbe az órába, pontosan 8 órakor rövid hírekkel érkezünk.
1: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
1: Rádiózzon velünk! A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnicai kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Hírek 8 órakor. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke ma Mark Rutte NATO főtitkárral és Bárde Wever belga miniszterelnökkel. Holnap pedig az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be, és úgy fogalmazott, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. Megnyílt a Feller vállalat új üzeme Szabadkán. A gyár alapkövét már 2024. decemberében lerakták a Kisbajmoki ipari zónában. Bár az új csarnokban a termelés már 2025 tavaszán elindult, a tegnapi megnyitóval hivatalosan is befejezték a beruházás első szakaszát. Ez a fejlesztés új munkahelyeket teremt, modern technológiát hoz a régióba, és tovább erősíti a város gazdasági potenciáját. A gyárban jelenleg 75 állandó alkalmazott dolgozik, és a létszám a következő években tovább növekedhet. A Feller cég piacvezető a tápkábelek gyártásában, partnereik és vásárlóik között pedig a világ legjelentősebb háztartási gép, orvosi berendezéseket gyártó, valamint informatikai vállalatai szerepelnek. Őrizetbe vették a Szenyáki gyilkosság gyanúsítottjának a feleségét. A nő május 12-én a 27 étteremben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsított férfi felesége. A gyanú szerint fegyvereket és robbanóanyagokat állított elő, tartott, viselt és kereskedett velük, valamint ő biztosította a férje számára azt a pisztolyt, amellyel azaz étteremben lelőtte. Ánt a cinkosaival együtt a férfi holttestét egy hordóba rejtette Indián. A feleség 30 napos előzetes letartóztatásba került. Sporthírek. A brazil teniszező João Fonseca lesz Novák Djokovic ellenfele a Roland Garros harmadik fordulójában, miután nagy fordítással 3-2-re legyőzte a horvát Dino Prismicet. A 19 éves brazil pályafutása során először találkozik a szerb klasszissal. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, változó felhőzet mellett sok napsütésben lesz részünk. A tegnapi 32-33 fok után ma 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
9: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
10: Ébredjen velünk a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
11: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
13: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
14: Reklámot hallottak.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
4: Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Lagárdi Gábor, és egy fontos vendéggel fogjuk átbeszélni az elmúlt időszak kiemelt történését. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A vendégünk, köszöntöm a műsorban.
5: Köszönöm a meghívást.
4: Idén is szép számú résztvevőt vonzott az újvidéki mezőgazdasági vásár, minden évben így van ez. A szervezők elmondták egyébként, hogy most sok volt az impulzív vásárló, aki a kínálat láttán döntött el, hogy mit is vegyen, illetve eszmecserére is alkalom nyílt, főként, hogy a természeti időjárási viszonyok, viszonytagságok alakulása arra késztetik a mezőgazdászokat, hogy átértékeljék munkájukat, és új technológiákat alkalmazzanak. Hogyan vélekedik erről, milyen volt idén az újvidéki mezőgazdasági vásár?
5: A régió egyik legjelentősebb szakmai rendezvény ez, legtömegesebb is. Nem volt hiány kínálatból, mintegy 40 ország 1200 kiállítója volt jelen. Csehország volt az idejében a partnerország, az elmúlt 5-6 évben két ízben is Magyarország volt. És a keresleti oldalon sem volt hiány, 120 ezer ember látogatott ki a mezőgazdasági vásár napjai alatt. Ez Újvidéknek turizmus szempontjából is jelentős és fontos. Nem mellékesen szakmai rendezvény, rengeteg B2B találkozó, illetve szakmai előadás kerül ilyenkor megszervezésre. Nagy öröm számomra, hogy a magyar jelenlét idén is, annak ellenére nem partnerország, biztosított volt. Jelen voltak a kiállítók között, a gépgyártók és gépeladók között a Prosperitáti Alapítvány gépgyártói, beszállítói kedvezményezettje is. Ez minden évben így van. Most már több éve a fődíjnak a felajánlója a KITE, ami a Prosperitáti Alapítvány munkájának, a VMS gazdaságfejlesztési programjának köszönhetően jelent meg Szerbiában. De külön öröm, hogy első megjelenése volt, vagy első közös megjelenése volt a Rohonci Gedom vajdasági program mentorainak. Ezt a programot a Prosperitáti CED-del közösen valósítja meg. Az a lényege, hogy olyan világszinten is piacképes termékeket találjunk, illetve fejlesztünk közösen, több mint 10 mentornak a segítségével, amely a világpiac, a világ bármely pontján, a polcokon megállják a helyüket. Az a visszajelzés a mentorok részéről, hogy a felhozatal jó, hogy erős. 2010-ben valósították meg ezt a programot Felvidéken, de itt Vajdaságban kifejezetten fölkészültek és eltökéltek, és jó alapanyagok azok a mentorátóik beválogatásra kerültek. 20-25 jelentkezőből körülbelül 10-en vannak, akik a program részesei. Kiváló hústermékek, illetve kínálat, fűszer, paprika, sok minden ott van, a kiállításon is ott volt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a programunknak az utóhatása, az eredményei még mindig kézzelfoghatóak. Bízunk abban, hogy a jövőben is lesz alkalom arra, hogy így erősítsük a gazdáinkat, vállalkozóinkat. Kis családi gazdaságok nagyra törő céljait támogatja ez a Rohonci Gedeon mentorprogram. És hát igen, a környezeti kihívások, az asszály, ez most nagyon fontos téma erre, a precíziós gazdasággal, illetve a víz felhasználásnak a racionalizálásával és észszerű biztosításával lehet védekezni. Erről is szó volt, ez volt az egyik központi téma. Ilyen vonatkozásban fontos az, hogy a tartományi költségvetés több mint 11,5 milliárd dinárt biztosít a földhasználat, a víz, az öntözés biztosítására. Pályázat formájában több száz millió dinárt fordítunk öntözési rendszereknek a telepítésére. Nagyon fontos, hogy a fiatal gazdák pályakezdését, vagy gazdálkodásnak az elkezdését is 200 millió dinárral támogatja idén a tartományi költségvetés, hiszen fontos az a számunkra, vagy a Sejmi Magyar Szövetség számára, hogy a magyar közösség is ebből a fejlődési lehetőségből, mint vajdasági szerbi adófizető polgárok részesülni tudjanak. Ezt biztosítja a tartományi jelenlét, az, hogy ott ülünk az asztalnál, a döntések születnek. Úgyhogy fontos ez minden szempontból, a fejlődési, fejlesztési intézkedések oldaláról, a megjelenési lehetőségnek az oldaláról. Úgyhogy egy komplex rendezvény, családi nappal, ami a szombati nap volt, ezt is bevezették, és valóban szemmel látható olyankor, hogy családok kimennek, körbenéznek. Én a kisfiamról, a gyerekeimről tudom, hogy egy-egy nagy munkagép, egy óriási traktor, egy kombánynak a látványa az legyűgözi a gyerekeket. Ilyen szempontból is értelmezhető és értékelhető ez a rendezvény.
4: És ha már beszéltünk az új technológiákról, akkor nem kerülhető meg az AI Media konferencia, illetve arról is kérdezném, hogy hogyan áll most a vajdasági AI stratégia alkalmazása, elkészültek, felkészültek-e azok, akik esetleg nem foglalkoztak azzal, hogy képezzék magukat ilyen téren, és hogy akár a mezőgazdaságban is alkalmazzák?
5: Az AI gyakorlatilag már a mindennapjainknak a része, és az a mi felelősségünk politikusoknak és döntéshozóknak, hogy keretet adjunk annak, hogy az alkalmazása az emberiséget szolgálja, etikus kereteken belül. Ez sok kérdést felvet, ezzel foglalkozni kell, de azt láthatjuk, hogy minden nappal változik a világ, az AI világ, és az AI a világra, a gazdaságra, az oktatásra gyakorolt hatás. Ezért nagyon fontos, hogy fölkészültek legyünk, hogy bekapcsolódjunk és részt vegyünk. Ezért vettem részt ezen a konferencián, ami Újvidéken került megszervezésre, nem véletlenül. Az egyik legnagyobb IT hub az Újvidék városa. Nem a legnagyobb város, mégis a maga 15 ezer IT foglalkoztatottjával, a 900 vállalkozással, a 70 kutatócsoporttal, ami az intézményekben működik ott lenn az Újvidéken, egy olyan lehetőségrendszer, ami hozzájárul ahhoz, hogy az IT 4,5 milliárd eurós exportja meg tudjon valósulni. 10%-os éves növekedés mellett már nem egy mellékes iparág, ilyen szempontból sem mellékes mesterséges intelligencia annak alkalmazása, hanem gyakorlatilag az egyik legperspektívabb és legdinamikusabb iparággá nőtte ki magát. Vajdaságban a mezőgazdasággal kezd vetekedni. Export szempontjából, a GDP előállításában, megtermelésében ellátott vagy betöltött szerepében. Úgyhogy oda kell erre figyelni, részesek kell, hogy legyünk. Ezért mi elkészítettük a stratégiát, elfogadtuk az előző kormány biztosa kezdeményezésére. Látjuk, hogy milyen kifutása lesz. Nyilván a kormány megalakult, a parlament ülésezik, és az ügyek kerülnek sorba elő, és újragondolásra akár, vagy a stratégiai irányok meghatározásra, ennek vonatkozásában is, a mesterséges intelligencia vonatkozásában is biztosan sorra kerül, de addig is ez az elkészült dokumentum a cégeknek, vállalkozásoknak, de még inkább alapítványoknak, civil szervezeteknek, akik akár a határon átnyúló programokban, vagy bármilyen egyéb fejlesztési programban részt vesznek, egy útmutató, egy mankó, egy kapaszkodó, hogyha összehangolják ezeket a projekteket, akkor a stratégiai céljainak a megvalósítása az járulnak hozzá. Azt gondolom, hogy a gazdaságfejlesztési stratégia 2.0-val együtt a vajdasági magyar közösség jövőjének vezérfonala egyik és másik dokumentum is. Partnereket keresünk, és hiszem azt, hogy találunk is annak érdekében, hogy megvalósítsuk. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Közösség legjelentősebb politikai érdekérvényesítő szerve már évtizedek óta. Az a dolgunk, az volt az elmúlt 3 évtizedben, és ezt csináltuk, hogy Belgrádban és Budapesten is partnereket kerestünk és találtunk. A következő időszakban is ez így lesz.
4: Több település ünnepelt az elmúlt időszakban, Torda 250. jubileumát ülte. Mit üzen akár ez az évforduló, hogyha már említettük ugye a közösségeket? Azért is érdekes ez, mert vannak hangok még mindig, amelyek azt mondják, hogy nem marad majd, aki ünnepelje, majd valaki lekapcsolja a villanyt, de az ilyen és ehhez hasonló események azért nem ezt támasztják alá. Hogyan vélekedik erről?
5: 99-ben azt mondták, hogy a 2000-es évekre nem lesznek magyarok Vajdaságban. Voltak ilyen szociológusok, társadalomtudósok. Megvolt ennek a veszélye, a Balkán, illetve hát az ex-jugoszláv háborúk és a 99-es NATO-bombázás nagy traumát okozott a közösségnek. 2026-ban még mindig itt vagyunk. De ha visszamegyünk 106 évet az időbe, akkor azt mondták, hogy 100 év múlva már magyar szó ezen a vidéken biztosan nem lesz, és mégis lesz. Tordán is azt láthattuk, 250 év nagy idő. Én emlékszem, amikor még kisegyesen ünnepeltük a település 250. évfordulóját az újratelepítésnek. Mária Terézia idejében történt ez. Mátyás király idejében említették kisegyes is először, úgyhogy hosszú-hosszú történelme van ennek a vidéknek és ezeknek a településeknek. Tordán azt láttam, hogy van egy erős, összetartó közösség. Egy színes programot valósítottak meg a szórakoztató tartalmakon át a település krónikáját összefoglaló könyvnek a bemutatójáig, illetve kiállításig, ami szintén a településről szólt. Fontos az, hogy a Szeged környékéről ide-oda kerülő dohánytermesztő családokra, arra a múltra, amiből ez a település kinőtt, emlékeznek, hogy még mindig egy életerős közösség van, és így ragaszkodik a gyökereihez, így ragaszkodnak egymáshoz. Fontos az, hogy fejlesztések tudnak megvalósulni, nem csak a tömbben, ugye beszéltünk itt útfejlesztésekről, Adatörökfalu, utcafejlesztések, Szabadka, Zenta, Magyar Kanizsa, Kishegyes, de Tordán is meg fog újulni az egészségház, az iskola megújult az elmúlt időszakban. Fontos, hogy a helyi közösségben is ott legyünk, és az önkormányzatban is, hiszen a járdák felújítása például onnan tud megvalósulni, és ehhez van egy gondoskodó közösség helyben, aki egyrészt ragaszkodik saját közösségéhez, szórványként kapaszkodik, ezer szállal kötődik a tömbhöz, a magyarsághoz, és minden lehetőséget megragadnak, hogy tartalommal is megtöltsék az épületeket, amelyek felújultak, például a Kultúrotthon, és hogy olyan közösségépítő események és megszerelésre kerüljenek, amelyek összehozzák őket, és tovább viszik a települést, és arról beszélnek, hogy itt még 2026-ban, és hiszem, az még sokáig lesz élet, és magyar szó. Siránkozni lehet, hogy nem annyian vagyunk, mint a 80-as években, vagy a 90-es években, de azt gondolom, hogy még mindig sokkal többen vagyunk, Tordán is, mint sem saját magunkról, a közösségünkről lemondhatnánk. Nem érdemeljük meg, nem érdemli meg a közösségünk, hogy magunkról lemondjunk.
4: Részben akkor válaszolt a következő kérdésre, mert ugye ön a közösségi oldalán folyamatosan beszámol arról, hogy az önök, vagy a magyar érdekképviselet munkájának köszönhetően folyamatosak a fejlesztések, iskola és egyéb felújítás, nyilászárok cseréje is sorolhatnám. Egyébként ezt be is számolnak erről a közösségnek, mert hogy ugye a VMS taggyűlése számára is tartottak különböző megbeszéléseket, gondolom, hogy akkor is ezekről is beszámolnak, és más minden aktualitásról.
5: Így van. Azt gondolom, hogy a politikai érdekképviseletnek az a fő feladata, hogy minden szinten a döntéseknél jelenléve a Vajdasági Magyar Közösség prioritásának a megvalósításán dolgozzon. Legyen az helyi közösségi önkormányzati szint, tartomány vagy országos, ezeken kell dolgozni, és ahogy említettem, valóban nagy siker az, hogy több mint 2,2 milliárd dinárnyi infrastruktúrás fejlesztés kapitális beruházásból 400-450 millió dinárnyi útinfrastruktúra fejlesztésre tudtunk biztosítani forrást. Például a magyar-kanizsai önkormányzat területén a Martonosi bekötő útnak a felújítása is el tud indulni, a közbeszerzés és minden nélkülözhetetlen eljárást követően. Szabadkán azután, hogy 150 millió dinár értékben újultak meg utcák, nem csak a központban, hanem a peremvidéken és a külvárosi helyi közösségekben, nem mellékesen az ipari zónát a várossal összekötő bicikliút után megújult az út is. Újabb jelentős forrás biztosítottunk arra, hogy tudjanak az utcák fejlődni. Ugyanilyen szemlélet szerint Zentán ugyanez a helyzet, Kishegyesen évtized után sikerült egy utcát újra aszfaltozni, most még egy lépést tudunk tenni. Ezek azt gondolom, hogy fontos projektek, és az is nagyon fontos, hogy az elmúlt 10 évben mint egy 400 oktatási intézmény tudott megújulni, még több kapott felszerelést. Amióta Ótot Róbert a tartományi oktatási titkár, sikerült jelentősen növelni az iskolák biztonságára, illetve felújítására szánt forrásokat, és ebben is odafigyelünk, hogy például ne csak Magyarkanizsán, hanem Horgoson, ne csak Magyarkanizsán, hanem Martonoson is óvoda és iskolafejlesztés is történjen, de ne csak itt a több magyarságról beszéljünk, hanem Magyar Iptabén, Szajánban is tudjon iskola felújulni, vagy Topolya községben, Gunarason. Tehát ez az egyenletes regionális fejlődés elve szerint a kis közösségeknek a fölkarolása is borzasztóan fontos. És hát a VMS taggyűlés sorozata az egy rendszeres esemény sorozat, évente legalább 4-szer megtörténik minden helyi szervezetben. Itt a magyarországi országgyűlési választások előtt már eldöntöttük, hogy ezt követően nyilván abban az időszakban nem, de hogy ezt követően tartsunk taggyűlés sorozatot, egyébként is nagyjából a negyedéves dinamika így hozná. Fontos volt, hogy tudjunk beszélgetni a választások tanulságáról, a jövőről, ez is nagyon érdekelte az embereket, de a helyi ügyek, a járdák, az utcák, az ivóvíz, az intézmények sorsa, a helyi, vagy kicsit a helytől tágabb értelemben is fontos rendezvényeknek a megszervezése, ez minden helyi közösségben, minden településen téma volt, 137 település jelent 25 község körzeti városi szervezet területén. Ezek jó hangulatú rendezvények, illetve megbeszélések voltak. Fontos, hogy a saját tagságunkkal, a tagságon keresztül, aktivistáinkkal keresztül pedig a választópolgárokkal folyamatosan kapcsolatban legyünk. Ezt már évtizedek óta így csináljuk, és így fogjuk a jövőben is csinálni. Egyértelmű az álláspont, a minden helyi szervezetben ezt elfogadja minden tag, függetlenül a párt, személyes párt szimpátiájától. Nagyon fontos, hogy a határon túli magyarság nem lehet ellenzékben Budapesten együttműködni. Szükséges és előremutató Magyarország mindenkori kormányával. Így volt ez a 2010-es évet megelőző években, 98-tól 2002-ig is, amikor Fidesz kormány volt, utána az MSZP kormányok idején akár Bajnainak, akár Gyurcsánynak, akár Medgyesinek hívták a kormányfőt. Így volt ez az elmúlt 16 évben, és azt gondolom, hogy így kell legyen a következő időszakban is. Erre az ugyanán megválasztott miniszterelnök első beszédeiben reflektált, és a határon túli közösség szerzett jogai, támogatás formái megmaradnak. Az, hogy újra gondolják, az azt gondolom, hogy természetes. Egyrészt meg is kell, hogy ismerkedjenek vele, másrésztről minden kormánynak megvannak a saját prioritásai. Számunkra fontos az, hogy az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás területén kiépített intézményhálózat, a gazdaságfejlesztés lehetőségrendszere, az ösztöndíjak, Európa Kollégium, ezek a jövőben is tudjanak működni, mert ezek szolgálják a vajdasági magyar közösségek, és kézzelfogható eredményei vannak. Több tízezer vajdasági magyar, aki gondolkodott, hogy hol kezdje meg a jövőt, vagy hol látja saját jövőt, akkor kapaszkodót kapott ahhoz, hogy itthon, 70 ezer vajdasági magyar legalább alsó hangon. A gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően 1000 számban mérhető, az Európa Kollégium és az ösztöndi rendszernek köszönhetően azoknak a vajdasági magyaroknak a száma, akik itthon tanultak tovább, itthon szereztek diplomát, és az itthoni értelmiségi utánpótlást biztosítják. A tegnapi napon épp a rektorátuson fogadtuk a vajdasági középiskolások delegációt, több mint 200 csillogó szemű fiatalt, akik már mondtak egy olyat, hogy itthon megpróbálom és megnézem, milyen lehetőségek vannak. Én fanatikusan vallom, hogy a szülőföldön való boldogulásnak van három alappillére, magyarként való boldogulásnak. Az identitásunk nyilván annak a megőrzése, ez elengedhetetlen, hogyha magyarként szeretnénk boldogulni, ezt otthonról hozzuk, óvodában, iskolában, középiskolában is tápláljuk. Az megszerezhető piacképes tudás és hasznosítható diploma elengedhetetlen. A második pillérként és a idegen nyelv és a szerb nyelv, illetve az anyanyelv mellett a szerb nyelvnek a magabiztos ismerete, a magyar és a szerb szaknyelvnek az elsajátítása abszolút elengedhetetlen ilyen vonatkozásban. Ezért örülök, hogy folyamatosan telítve az Európa Kollégium kapacitása, hogy folyamatosan van elegendő, sőt túljelentkezés ösztöndíj programra, és hogy a szerb nyelvű fölkészítő képzés, a fölvételi előkészítőre való jelentkezés is tömeges, és hogy az egyetemek, az egyetemi karok, az Újvidéki Egyetem 14 egyetemi karának a bemutatása, és az Újvidéki Egyetemnek a lehetőségrendszerének a megismerése iránt rengetegen érdeklődtek, tegnap is Szabadkán is, Újvidéken is. Ezek minden vajdasági magyart azt gondolom, hogy örömmel töltenek el.
4: És még a végére egyetlen rövid témáról kérdezném rövidebben. Azokban az években, amikor megboldogult Pásztor István volt a tartományi képviselőház elnöke, akkor szintén fontosak voltak a régióközi európai együttműködések, a találkozók a különböző testvér régiókkal. Most ezen a téren mi a helyzet, milyen találkozók lesznek az elkövetkező időszakban?
5: Több mint 10 európai régióval van szoros együttműködése a Vajdaság autonóm tartománynak. Folyamatosak a látogatások, jönnek bennünket megnézni, egyeztetni. Legutóbb nem európai, indiai régió látogatott hozzánk, és a választási rendszerünk érdekelte őket. Ezt történeti, történelmi és jelen pillanatban működő rendszer szempontjából is bemutattuk a kollégákkal. Tagja vagyunk az Európai Régiók Szövetségének, ennek közgyűlése Temesváron lesz, részt veszünk, ez 150 európai régiót jelent. Ez egy jelentős összefogás, és az alulról építkezés európai elvének a hordozója. A DKMT eurórégiónak is aktív részesei vagyunk, a hármas határ megnyitására sor kerül, aminek a nem azt mondom, hogy a jelentősége veszett azzal, hogy Kőbegháza Rábé megnyílt, és van egy állandó határ átkelő, de igazából ez a hármas határ megnyitó volt az, ami hangsúlyozta, hogy milyen fontos lenne annak a régiónak, hogyha visszakerülne a körforgásba, és nem 60-100 kilométeres kerülőkkel lehetne eljutni a határ túloldalára. Ez szerb-román határszakasz vonatkozásában is egy cél, de fontos az, hogy az ott élők, azon a területen élők, meg a terület jelentőségére ez a határnyitás is fölhívja minden évben a figyelmet. Idén is ott leszek. Vajdaság egy európai régió, 1000 szállal kötődik Európához. Én ebben hiszek, és mint a képviselőház elnöke, ebben mindig partner leszek.
4: Juhász Bálintnak, a tartományi képviselőház elnökének köszönjük szépen.
5: Köszönöm a meghívást.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
0: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadkakukac.mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
6: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a hét napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.

A szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója május 28-án. 86 esztendős korában meghalt Mile Mackovics Szabadka Rugyer Boskovics utcai lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 82 éves korában elhunyt Ágnes Csipak, Nagyfény október 10-i utcai lakos. Temetésem a 15 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím: Szabadka Karágyorgye út 2. Telefonszám 55 44 33.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
2: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Köszönjük, hogy minket hallgat.

0: kitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Bizonytalan időket élünk. Számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért, vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
6: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
7: Miért?
6: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
5: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
6: Írassa gyermekét magyar osztályba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
5: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Magyar Péter ma Mark Rutte NATO főtitkárral és Barde Wever belga miniszterelnökkel, holnap pedig az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyalt Brüsszelben. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be, és úgy fogalmazott, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. Szerbiában nem hallanak egyetlen rossz szót sem Kínáról, vagy a kínai emberekről, jelentette ki Alekszandar Vučić kínai látogatásának 5. napján Sanghajban. A szerb elnök a kínai kommunista párt vezetőivel is több nagyvállalat képviselőivel tárgyalt, ahol a modern technológiák, a mesterséges intelligencia és az innovációs együttműködés bővítéséről egyeztettek. Vučić hangsúlyozta, Szerbia szeretné erősíteni gazdasági és turisztikai kapcsolatait Kínával, valamint növelni a kínai turisták számát Belgrádban és más szerbiai városokban. A látogatás során Vučić meglátogatta a kínai kommunista párt első kongresszusának emlékmúzeumát is, ahol a kínai fejlődés és modernizáció jelentőségét méltatta. Megnyílt a Feller vállalat új üzeme Szabadkán. A gyár alapkövét már 2024. decemberében lerakták a Kisbajmoki ipari zónában. Bár az új csarnokban a termelés már 2025 tavaszán elindult, a tegnapi megnyitóval hivatalosan is befejezték a beruházás első szakaszát. Ez a fejlesztés új munkahelyeket teremt, modern technológiát hoz a régióba, és tovább erősíti a város gazdasági potenciáját. A gyárban jelenleg 75 állandó alkalmazott dolgozik, és a létszám a következő években tovább növekedhet. a Feller cég piacvezető a tápkábelek gyártásában. Partnereik és vásárlóik között pedig a világ legjelentősebb háztartási gép, orvosi berendezéseket gyártó, valamint informatikai vállalatai szerepelnek. Őrizetbe vették a szenyáki gyilkosság gyanúsítottjának a feleségét. A nő május 12-én a 27 étteremben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsított férfi felesége. A gyanú szerint fegyvereket és robbanóanyagokat állított elő, tartott, viselt és kereskedett velük, valamint ő biztosította a férje számára azt a pisztolyt, amellyel azaz étteremben lelőtte Ánt, majd a cinkosaival együtt a férfi holttestét egy hordóba rejtette Indiánál. A feleség 30 napos előzetes letartóztatásba került. Végül pedig az időjárásról, Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van. Változó felhőzet mellett sok napsütésben lesz részünk. A tegnapi 32-33 fok után ma 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mihászhoz visszük a híreket.
12: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
4: Társadalmi célú felhívás.
13: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Reklám következik.
14: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
15: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
16: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.

0: Kezdje velünk a napot! Friss információk, hírek és azok háttere.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora. Minden hétköznap reggel.
1: A pontos idő 9 óra 8 perc, és elérkeztünk Napindító című műsorunk utolsó órájához is. Az utolsó órában a hirtelen felmelegedés és hát kicsit a klímaváltozás kerül előtérbe, illetve nem utolsó sorban az emberi beavatkozások is. Hamarosan hallhatnak egy érdekes riportot, ami a topolyai tavat illeti, visszatérő gond itt is az alacsony vízszint, ugye ennek egyik oka a magas hőmérséklet, a kipárolgás is, ahogyan azt említettem is, az emberi beavatkozás is. Majd pedig azzal a témával is foglalkozunk, hogy a hirtelen jött meleg komoly kihívást jelent az élelmiszerbiztonság szempontjából is. De én, ha jól tudom, akkor adós maradtam önöknek egy lapszemlével az előző órából, úgyhogy már is itt van a kezemben a ropogós magyar szó, és akkor gyorsan átlapozzuk. A mai magyar szó címoldalán arról lehet olvasni, hogy egynapos tanulmányi kirándulást szervezett az MNT Újvidékre és Szabadkára a középiskolások számára, és futócipőt húz Zenta, erről is olvashatunk, ugyanis több mint 550 résztvevő áll rajthoz vasárnap az első zentai félmaratonon. Ha tovább lapozunk a magyar szóban, akkor a külföldi rovathoz érkezünk, ahol szintén a hűsége egy kiemelt hír. Általában ugye mindig a közel-kelet és az ukrajnai helyzet kapja a legnagyobb helyet a magyar szóban is, most a hőség ugyanis hőkupolában fő fél Európa. Hatalmas hőségek tomboltak itt az elmúlt két napban. Azt írják, hogy Portugáliában és Spanyolországban nappal néhol 39-40 Celsius fokig emelkedett a hőmérő higanyszála. Vannak helyek, ahol riasztást is adtak ki, és hát a Balkán sem volt kivétel, úgyhogy tényleg hirtelen jött a hőség, és most igazán jól esik ez a mai kellemes, tavasziasnak mondható idő. Emellett szintén tehát az ukrajnai háború és a közel-keleti helyzet sem maradhat ki a külföldi rovatból. Ami a magyarországi híreket illeti, kiemelt hír, hogy Magyarország tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és arról is olvashatunk, hogy nem rontotta Magyarország befektetési besorolását a Moody's. Vajdaságban a vajdasági magyar ellenzék, Surányi Zoltán pucsról, zsarolásról és a vajdasági magyar újrakezdés kisajátításáról számolt be az Újvidéki sajtótájékoztatóján. Erről is olvashatunk, és arról is, hogy Alexander Vučić, ahogy azt a hírekben is említettünk, jelenleg is Kínában, Sanghajban tartózkodik, immár ötödik napja. Szűrővizsgálatokkal járják Zombort és a környező falvakat, úton az egészségért címmel. Óbecsén közösségi programokkal készülnek a város főterén, és elindult a Szép Vajdaság fotópályázat 23. fordulója is, a legszebb tablóképeket keresik. Csenelyen adták át az idei mezőgazdasági kiállítás fődíját, úgyhogy faluba ment a traktor. Idén a mezőgazdasági kiállításon egy kis John Deere-ről van szó. Számos érdekes témáról lehet még olvasni a mai magyar szóban. Ugye itt az oktatás rovatban bővebben is beszámolnak a tanulmányi kirándulásról, amelyet az MNT szervezett. Ami pedig az újvidéki híreket illeti, Dormán László fotóművésszel beszélgettek a Magyar Szóházában. Egy éve zárva van az Ifjúsági Színház nagyterme, a társulat továbbra sem kapott hivatalos tájékoztatást a felújításról. Ezekről is olvashatunk. Természetesen a mai Magyar Szóból sem maradnak el a sporthírek és a többi számos érdekesség sem. Csütörtök lévén pedig a magyar szónak a mai melléklete nem más, mint a Tarka világ, ahol Goretich Péter filmrendezővel a Titó gyermekei című dokumentumfilmről beszélget. írták, ezt lehet elolvasni, illetve számos érdekes téma is várja még a lap olvasóit. Egyszerű, de mennyei kapros receptekkel lehet találkozni a mai tarka világban, önismereti tesztet is kitölthetnek a kedves olvasók, és 100 éves lenne a szex szimbólum, azaz Marilyn Monroe. És van még egy érdekesség, 5 érdekesség a mennyasszonyi ruha történetéről. Ez a mai tarka világ és a magyar szó.

0: A Topolyai tó továbbra is a környék egyik legkedveltebb pihenőhelye, miközben évről évre visszatérő problémát jelent az alacsony vízszint. Szakemberek szerint a csapadékhiány, a párolgás és az emberi beavatkozások egyaránt hozzájárulnak a helyzethez. Hogy milyen állapotban van jelenleg a tó és milyen megoldások körvonalazódnak, annak járt utána Horváth Kátai Orhidea és Balogh Sára.
1: A Topolyai tó nem csak a helyiek egyik kedvenc pihenőhelye, hanem a környék egyik legfontosabb kiránduló központja is. A természetközeli környezet, a csend és a tóparti programok miatt egész évben sokan látogatják. Az elmúlt években azonban egyre gyakrabban került előtérbe a tó alacsony vízszintjének problémája. Brinza Ildikó.
2: Hogy miért szereti a Topolyai tavat, milyen gyakran jár le?
3: Elég gyakran lejárunk, most jelenleg itt dolgozom is most már.
2: És miért szereti a tavat?
3: Nyugalom van, csönd van, itten szép táj.
2: Vette észre, hogy esetleg csökken a vízszintje?
3: Hát most nem vettem volna észre, de hát eddig csökkent azért.
2: Akkor tavalyi évekhez képest látszódik egy kis csökkenés?
3: Hát látszik.
1: A szakemberek szerint a vízszint csökkenését több tényező is okozza. A csapadékhiány, a hosszú száraz időszakok és a fokozott párolgás mellett az öntözés is nagy terhet jelent a rendszernek. Bár az öntözést korlátozták, a tó víz utánpótlása továbbra sem megoldott. A Topolyai tó mesterséges akkumulációs tóként működik, elsődleges szerepe pedig az öntözés biztosítása volt. A jelenlegi vízállás azonban már olyan alacsony, hogy a biológiai minimum megőrzése is kihívást jelent. Sihelnik József, a Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület titkára.
4: Jelenleg mondjuk rá, hogy egy ilyen stabil szinten van, attól a szinthez képest, amire ugye apadt itt igazából 2021-től van egy komoly visszaesés, és hát az őszi időszakra nyilván, mire odáig eljutunk, addigra gyakorlatilag a tó zömmel leűrül egyébként. Tehát az ugye kihatással van rá, hogy nagy vízfelület lényegébe, és hát bele kell számolni a párolgást.
1: Az idei tavasz különösen száraz volt. Márciusban alig hullott csapadék, így a tó nem tudott feltöltődni. A nyári hónapokban ráadásul a magas hőmérséklet miatt a párolgás tovább csökkenti a vízmennyiséget. A tó fő víz utánpótlását a Krivaja patak biztosítja, ám a forrás vidéken is egyre kevesebb víz érkezik. A szakemberek szerint nem csak a csapadék mennyisége, hanem annak eloszlása is megváltozott. Egyre hosszabbak a csapadékmentes időszakok. A környezetvédők szerint az emberi beavatkozások is hozzájárulnak a problémához. A tó fölötti szakaszokon kialakított kisebb tározók és az intenzív öntözés miatt a víz egy része már nem jut el a Topolyai tóig. Jelenleg a csapadék szinte az egyetlen biztos vízutánpótlás. Tavaly nyáron a Krivaja felső szakasza teljesen kiszáradt, így a tó sem kapott elegendő vizet. A kisebb természetes források is folyamatosan apadnak. A szakértők szerint hosszú távon csak a vízmegtartás jelenthet megoldást. A cél az, hogy a lehulló csapadék minél tovább megmaradjon a talajban, és ne vezessék el túl gyorsan a vizet a környező árkokon keresztül. A vízhiány az élővilágra is hatással van, a tó környéki erdők egyre szárazabbak, a talajvízszint pedig folyamatosan csökken. Egyes madárfajok ugyan alkalmazkodtak az alacsony vízálláshoz, de a szakemberek szerint a további apadás már komoly veszélyt jelenthet az ökoszisztémára.
4: Olyan fajok tudtak például a madarak esetében megjelenni, amelyek ugye, mondjuk récefajok, amelyek ugye bírják, szeretik a magasabb vízállást, vagy azt igénylik. Na most ehhez képest jött egy olyan periódus, amikor alacsonyabb a vízállás, kialakulnak tocsogósok, kialakulnak ilyen kis fövenyek, iszappadok, ez már bevonz nyilván olyan fajokat is, amelyek egyébként sokkal ritkábbak, és annak idején nem láttunk ilyeneket Topolyán, tehát megjelent például átvonulóként már volt csigaforgató, ami egy tengeri madár alapvetően, vagy hát tengerpartokon figyelhető meg elsősorban, de akár petvencébe is átvonul természetesen, de direkt az ilyen iszapos területeket kedveli. Tehát most egyenlőre az a helyzet, hogy ezek a fajoknak megfelelő ez az őszi állapot, hogy alacsony a vízállás, de természetesen, ha ez továbbapad és eltűnik a víz, akkor lényegében senkinek nem lesz megfelelő.
1: A tavalyi éves csapadék mennyiség nem érte el az 500 mm-t Topolyán. Ha az idei évben is hasonló marad az időjárás, a tó vízszintje legfeljebb a jelenlegi szinten maradhat. A hosszú távú megoldást egy új csatorna rendszer kiépítése jelenthetné, amely összekötni a Topolyai tavat a Tiszával. A beruházás előkészítése jelenleg is folyamatban van. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
5: Azt követeltük és kértük az illetékes vízgazdálkodási szervektől, hogy tiltsák meg az öntözést az idejében is, és hát az információink szerint folyamatban van a tervdokumentáció kidolgozása a Tisza-Csikér-Bácsér csatornára kanálisra vonatkozóan. Én azt gondolom, hogy egy-két hónapon belül meg lehet az építési engedélye ennek a beruházásnak.
6: Ez megoldaná a vízszintet, mert ez évente visszatérő probléma.
5: Így van. Ez az egyetlen megoldás, ami hosszú távon megoldaná a Topolyai tó vízellátásának a problémáját, és ezt a gyakorlatból tudom mondani, ugyanis a Szvetitjévói tó az már össze van kötve a Tiszával, ennek a csatornának köszönhetően, és ott a vízellátása ennek a tónak ez hosszú távon megoldódott, úgyhogy eztnek a csatornának a kiépítését lenne szükséges folytatni ahhoz, hogy hosszú távon megoldódjon a Topolyai tónak a vízellátása is, és mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez a beruházás mi hamarabb megkezdődhessen.
1: Az önkormányzat szerint a tó kiemelt jelentőségű a község számára. Az elmúlt időszakban több karbantartási és szépítési munkálatot is megszerveztek a tóparton, amely továbbra is számos rendezvénynek és közösségi programnak ad otthont.
5: Hagyományos tóparti takarítási akciónkat megszerveztük, mégpedig a május 1-i ünnepek után, május 9-én több mint 200-an részt vettek ezen a munkaakción, és jó volt látni, hogy ennyien bekapcsolódtak ebbe a kezdeményezésbe. Magánszemélyek, intézmények, civil szervezetek, nagyon tényleg nagyon sokan voltunk. Átvestettük a padokat és hát a játszóteret, ugyanakkor a fűkaszálás is megtörtént, megmetszettük a fákat, összeszedtük a szemetet, és utána pedig egy közös ebéddel zártuk ezt a munkaakciót. A Topolyai tópart ugye nagyon közkedvelt kirándulóhely, nem csak a topolyai körében, hanem más községből Topolyára látogatók körében is, és hát ez számos rendezvénynek ad otthont. Itt fogjuk majd június 6-án megszervezni az aktív nyarat, ahol majd a sporté lesz majd a főszerep, ugyanakkor június 20-án itt fog megszervezésre kerülni a már hagyományos motoros találkozó, valamint a júniusi hónap folyamán a művésztelepen a levendula szüretet fogjuk megszervezni. Ez egy több napos, több hetes rendezvény, és csütörtökönként koncertekkel fogunk kedveskedni majd a művésztelepen az ide látogatóknak.
1: A szakemberek szerint a Topolyai tó jövője elsősorban a csapadék mennyiségtől és a hosszú távú vízgazdálkodási megoldásoktól függ, miközben a tó továbbra is fontos pihenőhelye és közösségi tere a környéknek, az alacsony vízszint problémája egyre sürgetőbb kihívást jelent.

0: A hirtelen jött meleg komoly kihívást jelent az élelmiszerbiztonság szempontjából. A legérzékenyebb termékek közé a hús és tejtermékek tartoznak, amelyek a nyári időszakban sokkal gyorsabban megromolhatnak, ha nem megfelelően tárolják őket. Utána jártunk, hogyan figyelnek erre a szabadkai tájpiacon. Szabó Regina riportja.
1: A meleg hónapokban az élelmiszerlánc minden szereplőjének fokozott felelőssége van, a termelőktől az árusokon át egészen a fogyasztókig. Ilyenkor különösen fontos a tudatos vásárlás, és az, hogy odafigyeljünk, milyen körülmények között tárolt árut viszünk haza. A szabadkai tejpiacon sokan a már megszokott hús- és tejárusoktól szerzik be a termékeket. Török Eszter.
2: Én mindig itt szoktam vásárolni, azért mert ő bennük megbízok, mindig friss az árujuk. Úgyhogy nagyon meg vagyok velük elégedve.
1: Mit gondol a boltokban, mennyire friss a hús?
2: Hát a boltokban van, mikor friss, de azért abban nem bízok, mert oda nagyon sok ilyen fagyasztott dolgokat is hoznak. Tehát már egyszer lefagyasztott a hús, és kienged, és ki tudja, meddig áll. De ez friss mindig.
1: A piac előnye, hogy a vásárlók gyakran közvetlenül a termelőktől jutnak friss áruhoz, így az élelmiszerek rövidebb úton kerülnek az asztalra. Emellett személyesebb a vásárlás, és így nagyobb a bizalom is. Bába József.
3: Az, hogy frizsiderben van, és minden extra, úgyhogy meg friss. Jobban itten vásároljuk, azért mert itten mindig friss a boltban, meg van egy hetes is.
1: A tejpiacon az árusok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a hústermékeket megfelelő hőmérsékleten, kizárólag hűtőpultban tartsák. Arra is ügyelnek, hogy kisebb mennyiségeket hozzanak ki naponta. Tari László standján mindig friss áru várja a vásárlókat, a forgalom pedig elmondása szerint a nyári hőségben sem csökken.
4: Itt van a piac, biztosítsa a mélyhűtőket, és akkor mi, hogy ideérünk reggel, akkor kapcsoljuk be a hűtőket, és amennyire lebírja hűteni.
1: Mindig friss árut árulnak?
4: Minden nap van pucolás, igen.
1: És milyen húsokat?
4: Csirkét, tyúk, kakas, kacsa, pulyka is van valamennyi, és valamennyi nyúl szokott még ezen kívül lenni.
1: A tejtermékek közül jelenleg házi tej, apró túró és sós túró is kapható a piacon. A termelők ezeket az árukat körülbelül 11 óráig kínálják a vásárlóknak a nyári hőség miatt. Balázs Piri Attila tejtermékárus szerint főként a friss tejre kell odafigyelni.
5: Itt a piacon nekünk klímás lássai a hűtőnk, ami bent van, és ezt körülbelül télen-nyáron 20 fokon kitartana, tehát nyáron hűtsük, télen fűtsük, és akkor oda kell figyelni mindenre, mert ez tej, de hát ezzel nem lehet játszani, ez gyorsan savanyodik minden. Úgyhogy amit árulunk, tehet is azt is minél előbb bevinni és hazavinni, mert én utána nem tudok felelősséget vállalni, mert van benne baktérium, ami dolgozik, de hát nem olyan, mint a búti tej, hogy hitete napra semmi baja nincs neki.
1: Kovács Vilmos élelmiszerbiztonsági szakmérnök hangsúlyozta, hogy a hús és tejtermékek megfelelő tárolása kiemelten fontos, legyen szó piacról vagy bolti vásárlásról. A fogyasztóknak érdemes különösen odafigyelni a vásárlás körülményeire, és a termékeket minél rövidebb időn belül hűtőbe tenni.
6: Mindenféleképp figyeljünk oda, hogy milyen külsőleg látunk-e valamilyen elváltozást rajta, színben, állagban, színben, esetleg szagban, hogyha meg tudjuk szagolni. Ebben az esetben, hogyha valamit érezünk és gyanakszunk, akkor inkább ne vásároljuk meg, főleg ezekben a meleg időkben. Illetve, hogyha a hűtött terméket vásároltunk, akkor azt egyenesen vigyük haza és helyezzük el a hűtőszekrényünkben vagy a mélyhűtőnkben.
1: A nyári hőségben a tojás, a friss zöldségek és gyümölcsök is gyorsabban romlanak, ezért fokozott odafigyelést igényelnek. Ilyenkor a szobahőmérsékleten tartható élelmiszerek is könnyen károsodhatnak, ezért érdemes hűtőben tárolni őket. A nem megfelelő tárolás ugyanis ételmérgezést okozhat.

0: ajánló következik.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065-5433-203-as telefonszámon. 065-5433-203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Hírek, aktualitások, információk.
1: Ráadásként régiós slágerek.
0: 107,1. Napindító.
2: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőn.
3: A pontos idő 9 óra 42 perc, és már itt is van velünk a mai mozaikos, Dédit Zuzanna személyében. Szia, Szuzi!
4: Szia, Vivi, és köszöntöm a hallgatókat!
3: Milyen lesz a mai műsor?
4: Hát tartalmas, ezt azt hiszem mindig megszokhatták tőlünk a hallgatók, hogy 10 óra után is több témával jelentkezik a mozaik, nem lesz ez másként a mai napon sem. Tegnap este Zomborban mutatták be Bicskei Zoltán Bolond mese című játékfilmjét, ugye erről a Forog a kamerában is szó volt már, és hallhattak a hallgatóink erről az alkotásról, de azt hiszem mindenféleképpen érdemes ezt a beszámolót is meghallgatni, mert hogy a nézőket is kérdezte a vetítés után kolléganőnk Lenner Tímea. Erről lesz tehát egy beszámoló. Aztán kézilabda karaván elnevezésű programról számolunk be. Ugye a cél, hogy mozgásra ösztönözze az általános iskola alsó tagozatos diákjait. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos a mai világban, hogy egy kicsit kimozdítsuk őket a négy fal közül, elrángassuk őket a telefon, a tablet, a számítógép mellől. És egy ilyen akció is például szerintem mindenféleképpen erre jó lehetőség. Az akcióban 12 iskola vesz részt Szerbia területéről, köztük a Kevevári általános iskola is. Gyuris Karolina forgatott erről nekünk, és egy beszámolót hallhatnak. Aztán érkezik stúdióba volt kollégánk Juhász Gábor, ugye, aki az idei évben is megszervezi a Folk Music Fest névzenei fesztivált Palicson, a Vigadó teraszán.
3: Előtt mindig olyan jó a hangulat.
4: Így van, május 30-a és 31-e, tehát egy kétnapos programról van szó, erről faggatom majd, de egyébként ez a hétvége, én azt hiszem, hogy így...
3: Lehet vándorolni ide-oda, hát vágta,
4: programdömping, programok hátán. Az a borzasztó, hogy vannak hetek, amikor így nem történik semmi, és aztán így van egy olyan hét, amikor berobban minden, és ez a hétvége is szerintem ilyen. Említetted ugye a Vágtát, az ott lesz szombaton, aztán ugye a Folk Music Fest Palicson, Zentán most vasárnap szervezik meg az első félmaratont, és Hajdújáráson pedig Művelődési Egyesület évadzárója, akik jönnek majd be vasárnap a főtérre, este 7 órakor ott lesznek a fiatalok, és egy ilyen villámcsődülettel hívják majd meg az embereket a következő hétvégére, ugye Gyöngyös, Bokréta, Durindo. És Durindo, úgyhogy, és akkor itt még nincs vége, mert hogy Bácskosút falván pedig falunap lesz, és Timár Gabriellát keresem majd fel telefonon, aki elárulja nekünk, hogy milyen programokkal várják az érdeklődőket, lesz egy jó kis koncert. Ezt mindenféleképpen így elöljáróban elárulom. Aki szereti az abba slágereket, annak érdemes lesz ellátogatni Bácskosút falvára. Úgyhogy ez a mai mozaik kínálata, és aztán beszéljünk róla, körhinta, rádiódiszkó, ha már csütörtök, akkor ugye itt lesz Kis János Manó, úgyhogy így ennyi nagyjából, amivel készülünk.
3: Tőle lehet majd zeneszámokat kérni, nagyon így szeretik van. A hallgatóink Manót. Egyébként nem voltam itt pár napig. Igen, pihentem egy kicsit, meg inkább nem pihentem, majd most fogok pihenni. Milyen bent a munka, mit csináltok, milyen volt az elmúlt pár nap itt bent?
4: Hát jó volt, munka van mindig, és én egyébként már nagyon így kezdek átszellemülni a nyári műsorrácsunkra, és ilyen dolgokon gondolkodom, hogy akkor milyen témákat lehet majd a nyár folyamán feldolgozni a többieknek, mert ugye, hogyha nyár, akkor ugye a napindító a szünetre megy, a körhinta a szünetre megy, viszont 8-tól délután 2-ig lesz mozaik, úgyhogy a lányoknak lesz dolguk ettől függetlenül, és nekünk is természetesen. Úgyhogy így már én azt érzem az embereken, hogy egy picit így hangolódnak.
3: Főleg a tegnapi kánikul, hirtelen
4: kánikula után. Így van, a tegnapi kánikula után. Jó is lenne felkeresni talán Kovács Gézát, hogy mire számíthatunk majd a nyár folyamán. Ha már a május ilyen napokat hozott, akkor mire számíthatunk nyáron? Hát én azt hiszem, hogy csak hasonló időjárásra. Tavaly is ugye több héten át kánikula, aztán egy kis zivatar, aztán megint kánikula, úgyhogy hát meglátjuk, így történtek. Neked sikerült megszokni már az új nevedet?
3: Nem, reggel itt mondtam itt a fiúknak, hogy majdnem Kaszoli Violetta jelentkezett be, de beírtam a kis emlékeztetőmbe a szöveghez, hogy Rafek, mert...
4: Megnyugtatlak, ez egy jó ideig még így
3: nagyon,
4: lesz.
3: Nagyon fura, hát még szokni kell nekem is, meg mindenkinek,
4: és
3: otthon
4: a
3: is, meg itt
4: is,
3: meg mindenkinek, de hát majd majd megszokjuk.
4: Szóval Kaszoli Violetta itt van velünk, csak ugye most már így, hogy összekötötte életét párjával, Rafek Violettaként hallhatjuk majd, és ő hozza majd a friss híreket, információkat. Mezőgazdasági műsor, úgy örülök, hogy visszajöttél, mert neked nem nagyon megy ez a helyettesítés.
3: Itt vagyok, most július végéig lesz minden.
4: Úgyhogy lesz agrárvilág
3: is. Csináljuk. Rendben, ha pedig ugye a hírekről, említetted a híreket is, pontosan 10 órakor ma Becker Róbert érkezik hírekkel, utána pedig akkor belet folytatódik a mozaik. A pontos idő 9 óra 47 perc, önök pedig a napindítót hallották.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kiss János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi velem.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 10 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Szerbiában nem hallanak egyetlen rosszul sem Kínáról vagy a kínai emberekről, jelentette ki Alekszandar Vučić kínai látogatásának 5. napján Sangajban. A szerb elnök a kínai kommunista párt vezetőivel és több nagyvállalat képviselőivel tárgyalt, ahol a modern technológiák, mesterséges intelligencia és az innovációs együttműködés bővítéséről egyeztettek. Vučić hangsúlyozta, Szerbia szeretné erősíteni gazdasági és turisztikai kapcsolatait Kínával, valamint növelni a kínai turisták számát Belgrádban és más szerbiai városokban. A látogatás során Vučić meglátogatta a kínai kommunista párt első kongresszusának emlékmúzeumát, ahol a kínai fejlődés és modernizáció jelentőségét méltatta. Magyar Péter magyar miniszterelnök tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart de Wever belga miniszterelnökkel, ma pedig az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. Magyar Péter a Facebook oldalán bejelentette, úgy fogalmazott, hogy mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. Megnyílt a Feller vállalat új üzeme Szabadkán. A gyár alapkövét már 2024. decemberében lerakták a Kisbajmok ipari zónában. Bár az új csarnokban a termelés 2025 tavaszán elindult, a tegnapi megnyitóval hivatalosan is befejezték a beruházás első szakaszát. Ez a fejlesztés új munkahelyeket teremt, modern technológiát hoz a régióba és további erősíti a város gazdasági potenciáját. A gyárban jelenleg 75 állandó alkalmazott dolgozik, és a létszám következő években tovább növekedhet. A Feller cég piacvezető, kábelek gyártásában, partnereik és vásárlói között pedig a világ legjelentősebb háztartási gép, orvosi berendezéseket gyártó, valamint informatikai vállalatai szerepelnek. Komoly károkat okozott a búzavetésekben a május elejé fagy Középbánátban. Több helyszínen is a kalászok felső vagy középső része károsodott, sok helyen a szemek hiányoznak vagy fejletlenek, ami jelentős terméskiesést vetít előre. Egyes gazdák szerint a hozam akár 50%-kal is csökkenhet az érintett táblákon. A szakemberek szerint a jelenséget az extrém hideg mellett a tartós csapadék hiány is súlyosbítja. Április és május folyamán rendkívül kevés eső esett, ami tovább rontotta a növények fejlődését. A búza jelenleg teljes érési fázisban van, ezért sürgősen csapadékra lenne szüksége a szemek megfelelő kiteléséhez. Őrizetbe vették a szenyáki gyilkossági gyanúsítottjának a feleségét. A nő május 12-én a 27 elnevezési étteremben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsított férfi felesége. A gyanú szerint fegyvereket és robbanóanyagokat állított elő, tartott, viselt és kereskedett velük, valamint ő biztosította a férje számára azt a pisztolyt, amellyel az étteremben lelőtte A.N.-t, majd cinkosaival együtt a férfi holttestét egy hordóba rejtette Indiánál. A feleség 30 napos előzetes letartóztatásba került.
5: Sport.
6: Novák Djokovic bejutott a Roland Garros harmadik fordulójába, miután 4 szetben legyőzte a francia Valentin Roayert. A szerb világklasszis jól kezdte a mérkőzést, és az első két játszmában magabiztos, stabil játékot mutatott, 6-3-6-2-re hozta a szetteket. A harmadik szetben azonban a francia játékos feljavult, agresszívebben kezdett játszani, és kihasználta, hogy Djokovic játéka visszaesett. A szett végül rövidítésben dőlt el, ahol Roayer tudott szépíteni. A negyedik játszmában ismét Djokovic került fölénybe, a szerb teniszező visszavette az irányítást, és többször is elvette ellenfele adogatását. A végeredmény végül 6-3-6-2-6-7-6-3 lett a szerb játékos javára.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, zavartalan napsütés fogja jellemezni a mai napot, 27 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Mihászhoz visszük a híreket.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
4: Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
8: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
3: Kultúra.
2: Határhelyzet.
3: Sport.
2: Közérdekű információ.
3: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
1: Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, a műszaki munkatársam Nagy Viktor. Nevében is üdvözlöm azokat, akik velünk voltak a délelőtti, a reggeli órákban is, és azokat is, akik esetleg most kapcsolódnak be a műsorba. Szórakoztató, informatív műsorunk a Mozaik veszi kezdetét, és ahogyan az előbbiekben hallgattam ezt a jinglit, amiben felsoroltuk azt, hogy milyen témák hallhatóak a műsorban egy-egy napon. Azt hiszem, hogy a mai napra abszolút igaz, hiszen kultúrával, programokkal, közérdekű információkkal, sőt, még sporttal, sport témával is jelentkezünk. A mai napon a részletekről a későbbiekben számolunk be önöknek. Az óra elején pedig megnézzük, hogy mi a helyzet a közlekedést illetően, mert hogy érkeztek információk az Enosu csoportba, arról írnak a közlekedők, hogy Szabadkán a Széchenyi iskolánál ott vannak a rendőrök és ellenőrzők. A közlekedőket. Ez egy aktuális információ, néhány perce futott be a csoportba, tehát Szabadkán a Széchenyi István általános iskolánál mérnek. Megnézzük, mi a helyzet a határátkelő helyeken is. Szerbiából Magyarország irányába a horgosi közúti határátkelő helyen van fél óra várakozás ideje az autósoknak, illetve a horgosi nagy határátkelő helyen is ennyit várni kell. A többi határátkelő hely viszont jól járható Magyarország irányába. Fordított esetben pedig Röszke 2-nél van, hát nagyjából 40 percnyi várakozás ideje a közlekedőknek, a többi határátkelő hely pedig jól járható. Tájékozódjanak azért még mielőtt útnak indulnak, vezessenek óvatosan és körültekintően. Szabadkán és környékén jelen pillanatban a hőmérő 25 fokot mutat. Az előrejelzések szerint az előző napokhoz képest ma egy picit fellélegezhetünk, alacsonyabb maximum értékekben lesz részünk, mint például tegnap. Valószínűleg ez jó hatással lesz egy picit a szervezetünkre, és fellélegezhetünk még az igazi nyári kánikula előtt. Tartsanak velünk, hangolódjanak hullámhosszunkra. Szép és eredményes napot kívánok mindenkinek!

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Nem tudom, hogy tegnap látták-e Szabadka központjában, de megtartották az érettségizők táncát, amelyen 26 fiatal vett részt. A rendezvény ugye zenei programmal kezdődött, a helybeli zeneiskola tanulói szórakoztatták a közönséget, és az érettségizők keringőjét a nagy kánikula ellenére megtartották, és hát egyébként sokan a helyszínen is kísérték az eseményt. Szabadka város ifjúsági irodájának közleménye szerint a program évek óta a város egyik legszebb és legmeghatóbb hagyománya, amely a fiatalság, az összetartozás, a felnőtté válás és az új kezdetek jelképe. Tehát ők szervezték meg, az ifjúsági iroda, és hát nagyon hát szép volt ez a tánc, a ballagok tánca, ugye különféle oldalakon, az interneten láthattuk, és mennyivel szebb ez azért, és mennyire felemelő, mint hogy mondjuk éppen egy-egy szökőkútban megfürödnének ezek az érettségizők, tehát mindenféleképpen megadják a tiszteletet annak az elmúlt 4 esztendőnek, amit az iskolapadban, a középiskolákban vagy gimnáziumokban töltöttek el. Úgyhogy ezt tartották tegnap Szabadka központjában. Lehet, hogy önök is éppen látták, hogyha a városban jártak. Aztán, hogyha már a központnál tartunk, akkor mindenféleképpen mondjuk érdemes megemlíteni azt, hogy hát a fagylalt azért az a kínálatot illetően ott van a város központjában, többféle ízből lehet válogatni, a gyümölcsösöktől a csokoládé, vanília, nem tudom, különféle krémes fagylaltokon át tényleg nagy a választék. És hát az árakat illetően azért történtek változások. Én azt látom, ahogy járjuk ezeket a fagylaltozókat, hogy például egy kugli fagyi, az hát az ott a 120-150 dinárnál kezdődik, aztán kapható 150 dinárért, ahogyan említettem, vannak olyan ízesítésűek, akár palicson is, amiért 180 dinárt is elkérnek, tehát egy kugliért, és az édes tölcsér ára is azt hiszem emelkedett, mert hogyha jól láttam, akkor 50 dinárba kerül az idei szezonban egy édes tölcsér, és aztán hát a kézműves fagylaltok ára, az pedig azt hiszem, hogy még ettől is magasabb, úgyhogy Borsosáron hűsíthetjük szervezetünket fagylalttal a nyári napokon, és az elmúlt napokban én azt hiszem, hogy mindenki kipróbálta, hogyha eddig nem is, az idei kínálatot, úgyhogy hát ilyen árakkal nézünk a nyár elébe, ami a fagylaltot illeti. Tartsanak velünk a folytatásban is, jövök hamarosan néhány programmal, illetve az apró hirdetésekkel 10:30-kor. Itt a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Pattanj! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy világos szürke metalik 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-as motorral 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusig. Kifogástalan állapotban van, az irányár 9350 euró. Érdeklődni ez esetben a 060 133 11 99-es telefonszámon lehet. 060 133 11 99. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az önállomása.
2: A folytatásban, ahogyan említettem, néhány programot hozok önöknek. Az 5. nyárhangoló fesztivált szervezik majd meg idén Palicson, és hát én eddig mindegyik fesztiválon ott voltam, és különféle programokon ugye részt vettem, akár egyedül, akár családdal, akár csak gyerekekkel, úgyhogy tényleg mindenkit megszólítanak ezek a programok, és mindenkinek szólnak. Először, amikor rákattintunk a fesztivál Facebook oldalára, akkor láthatjuk azt, hogy egy felhívás van érvényben, ugyanis várják azoknak a kézműves kirakodóknak a jelentkezését, akik július 10-től 12-ig Palicson, az 5. nyárhangoló fesztiválon saját termékeiket szeretnék árusítani, és hát jelentkezni pedig hétköznapokon 9 és 15 óra között tudnak, a Szekeres László Alapítvány telefonszámán, az e-mail címén és az SLA Facebook oldalán is ez megtörténhet, úgyhogy várják a kirakodók jelentkezését. Aztán különféle programokat már csepegtetnek a szervezők, lesz itt például kiállítás megnyitó, táncház, aztán ugye lesz egy... illúzionista, ugye, ezt így mondhatjuk, a tavalyi évben is azt hiszem volt bűvész, vagy lehet, hogy nem így neveztük, de tehát illúzionista is érkezik majd, humorral fűszerezett produkcióval, Kis V. Balázsról van szó. Aztán nézem tovább a programokat, lesz Borutca, ez azt hiszem tavaly volt először, és nagyon jó visszhangra talált a közönség részéről, úgyhogy minőségi vajdasági borokból nem lesz hiány az idei esztendőben sem a nyárhangoló fesztiválon. DJ-t is meghirdettek, aztán mesélő hangok, interaktív mesés, gyermekelőadással készülnek majd a Wonderwood, vagyis hát a csodálatos fa, játszótér, így fordítanám talán le, is várja majd a gyerekeket, a legkisebbeket, Lumadui koncert, és hát most így nagyjából még ennyi, de természetesen további programokkal azt hiszem a későbbiekben még érkeznek a fesztivál szervezői, és majd mi is vendégül látjuk őket a műsorban, hogy egy picit részletesebben is beszámoljanak arról, hogy július 10-e és 12-e között mire lehet számítani majd Palicson a nyárhangoló fesztivál keretében. Aztán Szegedre is invitálom önöket, ugyanis bejelentették azt, hogy a Szegedi Móra Ferenc Múzeum legújabb időszaki kiállítása a Drága Barátom Picasso című tárlat lesz. A tárlaton eredeti Picasso alkotások mellett olyan magyar művészek alkotásait is bemutatják, akik valamilyen módon hatottak a legendás spanyol festőre, vagy éppen kapcsolatban álltak vele. A kiállítás egyik különlegessége egy imperzív kiállítási egység lesz, animált vetítéseken keresztül idézik meg Picasso életét és munkásságát, azt hiszem ez nagyon izgalmasan hangzik. És hát sajtótájékoztatón már egyébként bemutatták itt a napokban azt a galambot ábrázoló Picasso nyomatot, melyet láthat majd a közönség a kiállításon is. A tárlat június 20-án a múzeumok éjszakáján nyílik meg, ugye Magyarországon mindig júniusban ünneplik ezt a programot, a múzeumok éjszakáját, amin itt Szabadkán már túl vagyunk, ugye, az elmúlt hétvégén szervezték meg, tehát június 20-án nyílik meg Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban a Drága Barátom Picasso című kiállítás. Várják az érdeklődőket sok-sok szeretettel.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
0: Mozaik. Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Az előbbiekben szóltunk arról, hogy Szabadkán a Széchenyi István általános iskolánál ott vannak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket, a határátkelők helyzetéről pedig azt tudtuk elmondani, hogy a horgosi közúti határátkelő helyen a kilépő és a belépő oldalon is 30-40 perc a várakozási idő, a többi határátkelő hely aránylag jól járható. Néhány közérdekű információt szeretnék még megosztani a hallgatókkal a tavaszi lomtalanítási akciót illetően, mert hogy ez tart még egészen június 10-ig, és nézzük az aktuális időpontokat, tehát ma, illetve holnap 29-én pénteken Újfalu helyi közösségben helyezik ki a nagyméretű hulladékgyűjtőket, a Micsurin és a Trogír utca sarkán, a Metóhia és a Márkó Márulics utca találkozásánál, a Lázó Mámuzsics utca elején, a Bajai úton, a buszfordulóban, a Mária Borsáty utca sarkán, a park mögött, a Beocsin utca és a Bajai út kereszteződésében, tehát ma és holnap is Újfalu helyi közösségben folytatódik a tavaszi nagytakarítási akció. Aztán nézzük, mi a helyzet az áramkikapcsolásokkal kapcsolatban. Sebesítjen ezekben a percekben maradnak áram nélkül karbantartási munkálatok miatt a Pásztor utcában, a Mérgesi tanyákon és a Nyugati ugarok területén 11 óra 30 percig tart itt az áramkikapcsolás, és ugyancsak sebesít méghozzá a Kisbosznia 2-től 17-es számok között Alsó Tavankúton a 469-től 473-as számok között, a Nyugati ugarok 12-től 23-as számok között, valamint sebesítjen a környező területekkel együtt 11 óra 45 perctől 12 óra 30 percig nem lesz áram. Ennyit a szerviz információkról, 11 órakor rövid hírekkel jövünk, a következő órában pedig filmbemutatóról számolunk be önöknek, amit Zomborban tartottak tegnap este, és a kézilabda karavánról is hallhatnak egy összeállítást a következő órában. Tartsanak velünk, ne feledkezzenek el SMS számunkról, ugyanis amellett, hogy követjük a különféle csoportokat, amelyek a közlekedési információkat tartalmazzák, mi az önök infóira is kíváncsiak vagyunk. Az SMS számunk 066 36 36 33. Írjanak nekünk, vagy csak szóljanak hozzá a műsorhoz. Jó vételt, jó rádiózást mindenkinek!

0: Tűnődöd el a nyárfa az ablak előtt, de látod a mottan a téli világot, már hótakará el a bércitetőt. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek a számban, a csókod íze helyett.
1: A csókod íze helyett.
0: És nem jön az álom, az enyhet adó, és nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már.
1: Élni se nélküled én már.
0: Én nem tudom mi ez, de jó nagyon. Fájás a édes, hadd fájjon. Hagyom, ha balgaság, ha tévedés legyen. Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.

Szeretlek, egész nap kutatlak, kereslek, egész nap sírok a testedért. Szomorú kedves a kedvesért, úgy élsz bennem, akár a vérem, nyitott szememben a világ. Fájdalmaink a létezésben, vagy épp üvegben a szilánk, köröttem kusza az élet,

0: Ajánló következik.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Az asszály és a vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta a Juhász Bálint az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. Komoly károkat okozott a búza vetésekben a május elejé fagy Közép-Bánátban. Több helyszínen is a kalászok felső vagy középső része károsodott. Sok helyen a szemek hiányoznak vagy fejletlenek, ami jelentős terméskiesést vetít előre. Egyes gazdák szerint a hozam akár 50%-kal is csökkenhet az érintett táblákon. A szakemberek szerint a jelenséget az extrém hideg mellett a tartós csapadék hiány is súlyosbítja. Április és május folyamán rendkívül kevés eső esett, ami tovább rontotta a növények fejlődését. A búza jelenleg teljes érési fázisban van, ezért sürgősen csapadékra lenne szüksége a szemek megfelelő kiteléséhez. Megnyílt a Feller vállalat új üzeme Szabadkán. A gyár alapkövét már 2024. decemberében lerakták a Kisbajmoki ipari zónában. Bár az új csarnokban a termelés 2025 tavaszán elindult, a tegnapi megnyitóval hivatalosan is befejezték a beruházás első szakaszát. Ez a fejlesztés új munkahelyeket teremt, modern technológiát hoz a régióba és tovább erősíti a város gazdasági potenciáját. A gyárban jelenleg 75 állandó alkalmazott dolgozik, és a létszám a következő években tovább növekedhet. A Feller cég piacvezető a tápkábelek gyártásában, partnereik és vásárlói között pedig a világ legjelentősebb háztartási gép, orvosi berendezéseket gyártó, valamint informatikai vállalatai szerepelnek. Újvidéken a Magyar Szó székházában mutatták be a Fénykép Dormán László című dokumentumfilmet. Az alkotása a vajdasági magyar fotográfia és újságírás meghatározó alakjának, Dormán Lászlónak az életútját és munkásságát idézi meg, aki több mint 6 évtizeden át örökítette meg a vajdasági magyar közösség mindennapjait és kulturális életét. A filmet Herceg Zsolt rendezte. A vetítés követően a közönség kötetlen beszélgetésen vehetett részt a film főszereplőjével és rendezővel. Őrizetbe vették a szenyeki gyilkosság gyanúsítottjának a feleségét. A nő május 12-én a 27 elnevezésű étteremben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsított férfi felesége. Gyanú szerint fegyvereket és robbanóanyagot állított elő, tartott, viselt és kereskedett velük, valamint ő biztosította a férje számára azt a pisztolyt, amellyel az étteremben lelőtte a ent, majd a cinkosaival együtt a férfi holttestét egy hordóba rejtette Indiánál. A feleség 30 napos előzetes letartóztatása került.
0: Sport.
2: A Szerb Olimpiai Bizottság Palicson tartotta meg igazgató bizottságának ülését, amelyen Dejan Tomášević elnök és a tagok is részt vettek. A delegációt Stevan Bakic polgármester fogadta. A megbeszélésen Szabadka sport és turisztikai lehetőségeit, valamint a város fejlesztési irányait vitatták meg, kiemelve a sportklubok és sportolók nagyszámát. A delegáció azután Palicson megtárgyalta az Olimpiai Bizottság programjait, egyebek mellett a 2028-as Los Angeles-i olimpiai ciklust és a 2026-os nemzetközi sporteseményekre való felkészülést.
0: Időjárás.
2: Zavartalan napsütés jellemzi a mai napot, 27 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke.
3: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1 MHz.
0: Reklám következik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Reklámot hallottak.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
5: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: A Mozaik második órájába léptünk, és ebben az órában, ha már sport témával és kézilabdával is foglalkozunk majd, hoztam egy programot, ami sporttal kapcsolatos, és arra ösztönöz bennünket, hogy futócipőt ragadjunk, mert hogy még van lehetőség rá, hogy csatlakozzunk az első zentai félmaratonhoz, amit a hétvégén, pontosabban vasárnap szerveznek meg. Több mint 550 résztvevő áll rajthoz, nagy eseményre készül tehát Zenta, és a versenyzők pedig 5, 10 és 21 kilométeres távon mérhetik össze erőnlétüket. A rendezvény szinte az egész várost megmozgatja, mert hogy a szervezők azt mondták, hogy volt olyan, aki külön erre az alkalomra kereste elő ismételten a futócipőjét, és áll rajthoz annak érdekében, hogy ezáltal is támogassa a nagyszerű ötletet. Az utóbbi hónapokban, akár a Tiszaparton, akár a töltésen mentünk végig, szinte nem volt olyan alkalom, hogy ne találkozzunk olyan személyekkel, akik a vasárnapi versenyre készültek, ezt mondták a szervezők, Nagy Gellért Béla, valamint Antal Zoltán és Nagy Zsolt, tehát vasárnap szervezik meg az első zentai félmaratont. Egyébként arról lehet olvasni, hogy az online nevezés már lezárult, de néhány rajtszám még maradt a versenynapjára is, minden távra, tehát akik még szeretnének csatlakozni és indulni, azok a helyszínen is nevezhetnek május 31-én 7 óra 30 perctől 10 óráig a Városházánál kihelyezett faházikóknál tudják ezt megtenni. Ugyanitt az indulók felvehetik a rajtcsomagjukat is, szombaton 17 és 20 óra között, vagy vasárnap 7:30 és 10 óra között tudják ezt megtenni. Fontos információ, hogy a verseny útvonalát érintő részen útlezárás lesz vasárnap, tehát 10 óra 30 perctől 14 óráig Zentán. A szervezők nem csak a versenyzőkre gondoltak, hanem a nézőkre, szurkolókra is. 9 órától gyermekfutamra kerül sor, ezt követően pedig animátorokkal irányított gyermekprogramok várják a kicsiket a Városháza előtt, úgyhogy vasárnap érdemes lesz ellátogatni az első zentai félmaratonra, akár résztvevőként, akár látogatóként, szurkolóként, garantált a szórakozás és a kellemes kikapcsolódás. Tartsanak velünk a folytatásban is, ez itt a Mozaik második órája.

0: Mi házhoz visszük a híreket.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják.
2: A Mozaik második órájában egy tegnap esti programról számolunk be önöknek, ugyanis szerda este Zomborban a Lázár Kosztíth Kultúrközpont mozitermében mutatták be Bicskei Zoltán Bolond mese című játékfilmjét. A Szőcs István díjas filmrendező, grafikus, az MMA rendes tagja forgatókönyv íróként és rendezőként is jegyzi a Pusztai balladát, amelynek főbb szereplői Szarvas József, Kovácses József, Mezei Kinga, Pálfi Ervin, Galló Ernő, Mészáros Gábor, Francia Gyula, Szücs Miklós, Bakos Árpád, Ozsvár Péter, Rózsa László és Szilágyi Nándor. A Bolond mese című filmről az alkotóval és a zombori nézőkkel is beszélgetett kolléganőnk Lenner Tímea. Ezt az összeállítást hallhatják a folytatásban.
3: Goretics Péter, filmrendező, operatőrt kérdezem, szintén látta itt a zombori moziban a filmet, a bicskei filmet, egy nagyon lírai, képileg is erős hatású alkotást láthattunk. Milyen érzetek, gondolatok fogalmazódnak meg benned?
4: Én sok minden kavarok bennem, azért hatással volt rám a film, meg tényleg az üzenete az szerintem nagyon mély, meg sokat mondó, meg hogy tükröt tart, meg hogy így szól az emberi kicsinyességről, az értékeinknek a tiszteletben nem tartásáról, a embertársainknak a semmiben nézéséről, szóval nagyon, nagyon sok mindenről szól, és egyébként külön kiemelni a képi világot, hogy az nagyon erősen támasztja alá, és így fűzi össze a filmet, és nagyon tényleg a Ákos kollégának nagyon, nagyon erős keze nyoma szerintem a filmen, és nagyon szépen kifejezi képileg azt, amit a történet egyébként a szövegében, meg így a megvalósításában szeretne kifejezni.
3: Dr. Schilling Istvánt kérdezem, mi a megélése, mik az első gondolatai így kijöve a moziból?
5: Nagyon erős hatással volt rám, mint a bicskei filmek általában. Az álomhava után olyan csendben jöttünk ki, mint most is. Van archaikus motívumokat is észrevettem. A magyar népi kultúrából, például az alakoskodó gólya, vagy egy archaikus imádságnak is a kezdősora, minden, ami mi voltunk s vagyunk. Lírai is, de dráma is.
3: Tükröt tart a film.
5: Nagyon nagy tükröt. És aki nem veszi észre, az ide beletartozik.
3: Bicskei Zoltán filmrendezővel beszélgetek.
6: Én azt szeretném kérdezni elsőként, hogy a történet volt meg benned előbb, vagy a kép?
7: A kép. Minden filmem négy képet láttam először, amiből lassan kibomlott a többi. Ez esetben pedig egy néma filmet szerettem volna először csinálni, mert pár kép főbukkant bennem, és mondom, végre egy hosszú néma filmet megpróbálok. De aztán csak belopakodott a szó, ilyen erős filmes vénám nincs, hogy egy hosszú néma filmet tudjak csinálni. A filmtörténetben is csak 30-40 perc körül sikerült teljes néma filmet csinálni, minden továbbinál magyarázkodás vagy irodalmi attitűdbe csúszik. Úgy látszik, a filmnek körülbelül ez a maximum, amit képi eposszal el lehet mondani, akinek nagyon erős ez a vénája. Tehát képek voltak, kollázsokat kezdtem csinálni, fantáziám meglódult, és magam sem. Nem érdekült, hogy abból összeáll valami film még akkor, hanem csak a képeket követtem, és később kezdtek meg mozdulni.
6: És a történetnek mi a története?
7: A figurákból jött. Az igazság az, hogy a Berecz Andris barátomnak volt itt egy a bolondokról egy előadás, az ógörögöktől kezdődően végigfutott az európai történetet, és a falu bolondjáig, és egy csomó képet vetített, amit én elkértem tőle. És elkezdtem hasonló képeket begyűjteni, és ez megmozdult a fejembe, hogy milyen figurák az én általam kedvelt és alapélménynek tartott tájamban a városszéli pusztán, amit itt járásnak hívunk, ha megmozdulnának ezek a figurák. És kezdtem egymás mellé kollázsolni, rajzolni is, hol rajzoltam, hol kollázsoltam. Különböző ilyen kivágott figurákat, mint a gyerekek. Rakosgattam a papírfigurákat egymás mellé.
6: Mint a papírbabák régen.
7: Igen, majdnem úgy. És ebből úgy lassan kiszikrázott egy kisebb történet, hogy de mi is mennek a pusztára, hát meg kizavarják őket. És így kezdődött. Igazából egy belső élmény, amit mindig szerettem volna elmondani, az elvesz egy gyerekkori paradicsom, és erre ez ideális lett, ez az egyik alapvonása. A másik pedig az a játékos, fantáziaszerű szabad életmód, ami tökéletes ellentéten a mai harács és anyagelvű és rabló életmódnak, amit az emberiség folytat a földgolyón. Hát az Alföldre 1974 utoljára kifilmezgetni, akkor amatőr filmkamerákkal, és aztán később más-más módon is, tehát 50 éve a tavalyi évi forgatáshoz képest kijárok rendszeresen. Egy érzet van ott, amikor kimegy az ember, és sokan érzik, mert kijárnak oda vízé, kijárnak oda megpihenni, lenyugodni, úgy, mint más a Tiszapartra nézelődni, pecázni, vagy valami.
6: Polgárháború
7: idején akkor tömegesebben jártak ki, mert egyrészt védettemnek érezték magukat távol a várostól, másrészt meg hatott az a hatalmas nyugalom. Tehát egy ilyen mozdíthatatlanság érzés van, én ezt már megfogalmaztam magamnak, ami bármi történik, tudom, hogy ez megszüli azt a mozdíthatatlan örök értéket, ami benne van, mint lehetőség. És aztán a többi részlet hozzá. De a történet maga az, hogy ebben a kis faluban, ahol a falu bolondjai vannak, ott jó értek játékosan, volt egy paradicsomi részük is, ami egybesett az én gyerekkori paradicsommal, azt raktam bele, valamikor itt homokdűnék, porondoknak hívtuk őket, kis homok születek voltak a Tisza közepén, ami háromnegyedit elfoglalt a nyáron a Tiszának. Az egész város lent volt. Ez a 60-as, 70-es évek, 70-es évek elején, közepén ezt kiszívták, haszonelvű módon, és befújták vele a Kőrösnek nevezett most arasabb rész, még a kis folyó részt, és oda új gazdag házak építek, főleg a vendégmunkások vették meg, akik hazajöttek abban az időben, mások is a polgárság egy része, és megszűnt ez a paradicsomi rész, ahol tele volt kis pocsolyák, az egy gyönyörű édeni dolog volt, és több ezer ember lent volt, oda lement, és ott mit lehet egy csinálni, ott játszottak. Igen. A gyerekek a pocsolyával, a kishalakkal, a sárdobálás, a homokdobálás, a különböző labdajátékokkal, látom a régi fotókon, és én arra emlékszem, hogy milyen fantasztikus érzés volt, hogy szinte az egész város ott volt, és együtt játszott egész délutánokat. Ugye a munka akkor kettőig tartott, és mindenki rohant lent. Már háromra lent volt mindenki.
6: Egyé vált. Igen.
7: Függetlenül attól, hogy milyen társadalom volt. Igen. Volt egy édeni része. És ezt aztán valaki kitalálta, máig nem tudom, hogy ki volt a... Nem tudtam nyomára jutni, hogy ki volt, hogy szerettem volna neki a nevét megjegyezni, hogy legyen egy negatív emlékmű is, akinek ez a homok pénzt jelentett és hasznot. És ezekkel is ez történik, és ezek a falu bolondjaik, még különben az ők is házukra is szemet vetnek, tehát mindenre, de igazából idegesíti őket az a tükör, amit... Tehát egyre inkább ez az életmód ketté válik. Az, aki játékos és bolondozik, azt teszi szabadon, felhőtlenül és hátsó szándék nélkül, aki meg számításból és anyagelvűen él, annak ez egy tükör, egy más életmódra, az nem fogja eltűrni. Végül a pusztán se tűrik meg őket, mert túl közel van ugye az egész. Ez egy mai általános civilizációs probléma is, de jó pár falu bolondjára emlékszem én is még a régebbi időben, most már egyre kevesebb
6: minden falunak minden volt falunak, egy bolondja, vagy egy legalább, is. Vagy több is.
7: Igen. Még karakteres emberei, most már egyre kevesebb karakter, úgynevezett figurái voltak a falvaknak, a kisvárosoknak, ebből most már egyre kevesebb van, egyre arctalanabb ez a világ is. Ezt szeretném a főmutatni egy kicsikét, és ezért maga a film, hogy mikor történik az elmúlt 100 évben bármikor. Tehát a jelmez, a dolog úgy van megcsába, hogy bármi nézhető, fogható. Egy-két mondatból valahol el lehet helyezni, hogy a 20. századról van szó, de a lényeg az, hogy ez az Alföld, ez újra fogra szülni mindazt, amit ő megtapasztalt, még amit ő. Tehát, hogy mondjam, nem lehet a helyszellem ellene élni. Tönkre lehet tenni, föl lehet szántani egy ideig, föl lehet pörkölni, mindent lehet csinálni, de végül magunkat visszahat. Tehát, ahogy ez a civilizáció is mindent kikapar a földből, kiszív, és azt hiszi, hogy nem kap visszafelé egy nyaklevest, nem vagyunk erősebbek, mint a természet. Tehát ezt meg fogjuk kapni sajnos, mert nem vagyunk belátóak, de nem természetvédelmi film, hanem egy szellemi magatartás, egy létmód magatartás ütközése is benne van ebben a filmben, meg még sok minden más.
6: A stáb, a színészi gárda hogyan viszonyult Kiki a maga alakításához, így, hogy a képiség volt előtérben? Hogyan állt össze?
7: Hát ugye nálam a kép összessége a döntő, nem a színész arcának a közelije. Vannak hatalmas filmes mesélő, például Bergman, aki az egész történetet az arc közelével tudja elmesélni, mert olyan a világ, amiről szól. Én nálam az ember a kivetett a természetbe, és ezért sokszor picinke.
6: Igen. És a kicsihez odafordulunk.
7: Igen, odafordulunk. Mondta is a Szarvas Józsi, aki a főszereplő volt, hogy hát soha ennyit nem készítem még filmre, és soha ilyen keveset nem látszottam még a filmen. Nem. És maga a szövésmód is már filmversnek is mondható. Tehát a régi magyar költő filmnek a hagyománya mentén megy, régi új magyar film, így szoktam mondani. Ma ez nem divat, nem szokás, de ez nem számít, nem érdekes. Mikor írtam, akkor a Szarvas József az már képbe volt. Meg sok más szereplő is, hogy kialakultak ezek a figurák, így a kollázsokon keresztül, és kezdtek megmozdulni, történni, akkor már én szoktam látni, ki játszhat. És akkor ráírom, tehát beleépítem a karakterét, nem mindegyikbe, de az arcát látnom kő, hogy tudjam meg a mozgását, hogy hogy mozog. Többiek jó rész vajdaságiak, bár vannak nem vajdaságiak is. És ennyit ezekről a külsőségekről. Ami ott történt a forgatáson, az számomra is csoda volt, de többiekre is. 50-valányan voltunk kint júliusban, 44-45-46 fok volt átlagban napon. Csak egy déli sziesztát tartottunk muszáj pár órára, mert akkor megáll a szél is, és szó szerint nem kap levegőt az ember. Tehát akkor muszáj volt egy kicsit, de szép tempósan befejeztük. Az első hét az nehéz volt, aztán beletörődtünk, mint a parasztok, és ment a szántás. Viszont olyan értelemben csoda történt, hogy én nekem ez csak a harmadik filmöm, és ilyen értelemben, ilyen hosszú filmként biztos, hogy az utolsó, de a csapat nagyon sok filmben föllépett már amerikaiba is, tehát nagyon sokféle forgatásom voltak is. Soha ilyen hangulatban nem. Nem tudjuk, mi volt az oka, de mai napig ez a csapat összetart, és találkozgatnak meg minden, ami nem szokás, mert egyszerűen ugye ez egy...
6: Amíg viszi őket.
7: Igen, viszi egyet, igen. Nem, itt valami történt, ami olyan meleg és jó baráti hangulatot hozott össze. Valószínű a táj is, a téma is,
6: és
7: a megközelítés is, mert nem filmgyártás, nem filmszülés folyt.
6: Alkotó munka folyt,
7: és mikor kint vagy a pusztán, akkor nem lehet fellengzősnek lenni, vagy nem verheted a díszlépés, nem nevetséges lesz önmagad előtt is, és így mindenkiről egy kicsit lekopott minden szerepjátszás, vagy hiúság, vagy valami, és ahogy szoktam, de ledörzsöli a puszta a fölöst, úgyhogy az ránk is illett, és így szép, jó érzés volt, és furcsa mód a film is első ízben van olyan alkotásom, amire úgy érzem most, hogy tetszik. Kicsit félek is ettől, mert akkor az ember nem eléggé szigorú önmagával. Látok én a pár hibát, nem arról van szó, de hogy összességében egy jó érzést tölt el, ami ritkaság.
3: Ami a Bolond Mese című film stábjának többi tagját illeti, a jelmez Balai Zsuzsanna munkája, a zeneszerző Mezei Szilárd, valamint Szabados György és Berec Mihály, a filmoperatőre K. Kovács Ákos, a gyártásvezető Fekete Miklós, a producer Péterfi András, a társproducer Cutor György. A filmet a Nemzeti Filmintézet támogatásával készítette a Dunatáj Alapítvány. Támogató a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Nemzeti Tanács. A filmalkotás szerbiai forgalmazója a Regionális Kreatív Műhely Magyar Kanizsa.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Sport témával is jelentkezünk a mai Mozaikban. A Szerbiai Kézilabda Szövetség és a Szerb Kézilabda Tanács közösen indította el ugyanis a Kézilabda Karaván elnevezésű programot, amelynek célja, hogy mozgásra ösztönözze az általános iskola alsó tagozatos diákjait. A kezdeményezés elsősorban az elsőtől negyedik osztályig terjedő korosztályt szólítja meg, mivel a szakemberek szerint a gyermekek körében egyre nagyobb problémát jelent a mozgáskészségek romlása. Gyuris Karolina és Vágó Krisztina összeállítása következik.
3: A programot Nenad Krajevski, a szerbiai kézilabda utánpótlás korábbi szövetségi kapitánya vezeti. Az akcióban mindössze 12 iskola vesz részt Szerbia területéről, köztük a kevevári Gyura Jaksic általános iskola is. Nenad Krajevski, kézilabda edző. Mióta tart a kézilabda karaván projekt? A kézilabda karaván tavaly indult, és idén, vagyis 2025-ben, valamint 2026-ban és 2027-ben is folytatódik. Tavaly 12 város vett részt benne, és idén is 12 város lesz. Hogyan választották ki az akcióban résztvevő iskolákat? Szabad jelentkezés volt az internetes oldalon keresztül. Főként olyan városokat választottunk, ahol a kézilabda korábban sok eredményt hozott. Az utóbbi időben azonban visszaesett a szervezettség és a sportban résztvevő gyerekek száma. Mi a legfontosabb, amit a gyerekek megtanulhatnak egy ilyen programon keresztül? Egy ilyen program során a gyerekeknek meg kell tanulniuk leküzdeni az akadályokat, nem feladni a gyakorlást, mert ezek koordinációs és motorikus szempontból is összetett feladatok, természetesen az életkorukhoz igazítva. Gyakran előfordul, hogyha valami nem sikerül elsőre, feladják. A küzdőszellem kialakítása az egyik legfontosabb dolog, amit ezekkel a foglalkozásokkal szeretnénk átadni nekik. Miben járulhat hozzá a kézilabda a gyerekek megfelelő fejlődéséhez? A kézilabda, mint minden sport, rendszeres és megfelelő edzéssel hozzájárulhat a gyerekek egészséges fejlődéséhez és ahhoz, hogy egészségesek maradjanak. Észrevesznek különbséget a gyerekek mai és korábbi felkészültsége között? Igen, nagy a különbség. Régebben a gyerekek hamarabb kapcsolódtak be a sportba és komolyabb edzés folyamatokba. Ma a sport sokkal nagyobb fizikai felkészültséget igényel. Mennyire befolyásolja a technológia és a telefonhasználat a gyerekek csökkent fizikai aktivitását? Sajnos nagyon. Küzdünk ezzel úgy, hogy felvételeket készítünk, elemzéseket végzünk, különböző gyakorlatokat mutatunk nekik, hogy a szabad idejüket hasznosan töltsék. A szabadtéri tevékenységekkel, a természetben való mozgással és más sportágokkal próbáljuk őket távol tartani a túlzott telefonhasználattól. Van érdeklődés a gyerekek körében a kézilabda iránt a foglalkozások után? Elmondhatom, hogy 10, illetve most már 11 foglalkozás után kapcsolatban maradunk minden klubbal és iskolával, ahol jártunk. Eddig körülbelül 150 gyerek jelentkezett, ami nagyon szép eredmény. Most már a klubokon múlik, hogy jó programokkal megtartsák vagy növeljék a gyerekek számát. Mennyire fontos, hogy a gyerekek már kiskoruktól kezdve fejlesszék a csapatszellemet a sporton keresztül? Az egyik legnehezebb dolog a gyerekeknél, mert mindenki nyerni akar, és nehezen viselik a vereséget. Az edzőknek fontos szerepük van abban, hogy az edzéseken és a gyakorlatban is megtanítsák nekik, léteznek vereségek is, és a csapatban mindenki támogatja a másikat. Ezeket a tapasztalatokat később az életben is hasznosítani tudják. Mi az önök számára ennek az akciónak a legnagyobb sikere? A legnagyobb siker az, hogy közelebb hozzuk a klubokat az iskolákhoz. Ez volt az egyik fő cél, hogy minél több gyerek kapcsolódjon be a sportba, nem csak a kézilabda, hanem más sportágokba is. Fontos, hogy ne legyen túl korai specializáció, hanem hogy a gyerekek egyszerűen sportoljanak, és hogy kapcsolat alakuljon ki az iskolák és a klubok között, hogy a sport tovább éljen. Az iskolaigazgató szerint nagy megtiszteltetés, hogy az intézmény részt vehet a kézilabda karaván programban, hangsúlyozta. Az ilyen kezdeményezések nem csak a sport népszerűsítésében játszanak fontos szerepet, hanem abban is, hogy a gyerekek közösségi élményekkel, mozgás iránti motivációval és egészségesebb életmóddal gazdagodjanak. Gorán Krcsmárevics, a kevevárai Gyúró Jaksic általános iskola igazgatója. Mit jelent az iskola számára, hogy része a kézilabda karaván projektnek? Az iskola számára nagyon fontos, hogy részt vehet a kézilabda karaván programban. Külön megtiszteltetés számunkra, hogy bekerültünk az ország 10 kiválasztott iskolája közé ebben a tanévben. Ez az akció azért is jelentős, mert sok gyereket mozgatott meg. Mivel testnevelő tanár és egykori kézilabdázó, illetve kézilabdaedző vagyok, 20 éves tapasztalatom alapján úgy látom, hogy a kézilabda az egyik legjobb, ha nem a legjobb sport a gyerekek motorikus képességeinek fejlesztésére. Hogyan reagáltak a diákok, amikor megtudták, hogy részt vesznek ebben az akcióban? A diákok lelkesek voltak, nem is számítottak ennyire pozitív reakcióra. Önök is láthatták, a tornaterem tele volt gyerekkel. Remélem, hogy a jövőben is lesznek hasonló akciók. Mennyire fontos a fizikai aktivitás az iskoláskorú gyerekek megfelelő fejlődése szempontjából? A fizikai aktivitás különösen manapság rendkívül fontos a gyerekek fejlődése szempontjából. Az elmúlt 10 évben sok kutatás foglalkozott a gyerekek motorikus fejlődésének problémáival. Nőtt az elhízás mértéke, a motorikus képességek pedig mintegy 50%-kal csökkent. Ennek egyik fő oka a fizikai inaktivitás, a helytelen táplálkozás és a digitalizáció. A gyerekeket egyszerűen nem érdeklik eléggé a mozgás. Formák. Az ilyen akciók arra szolgálnak, hogy fizikailag aktivizálják őket és fejlesszék a motorikus képességeiket, függetlenül attól, hogy később válogatott sportolók lesznek-e, vagy más utat választanak az életben. A rendezvényhez csatlakozott a helyi Rádnicski Kovin kézilabda klub is, amelynek fiatal játékosai bemutatókkal segítették a program lebonyolítását.

0: reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban. 11 óra 48 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén 26,5 fokot mutat a hőmérő. A csúcsérték ma az előrejelzések szerint 27 fok körül alakul majd. És hát egészen a hétvégéig tart a fokozott közúti ellenőrzés a szerbiai utakon, ezért vezessenek óvatosan körültekintően. Várjuk az útinfókat a 066 36 36 33-as SMS számunkra. És hogyha már közlekedésről van szó, akkor elmondanám azt az információt, ami a topolyai önkormányzattól érkezett, ugyanis az önkormányzat ismét megjelentette a pályázatot az autós biztonsági gyermekülés igénylésére. Egy hónapon át jelentkezhetnek azok a szülők, akiknek gyermeke 2025. május 1-e és 2026. május 1-e között született. A pályázat célja, hogy hozzájáruljanak a legkisebbek biztonságos közlekedéséhez, és ezzel is támogassák a családokat. Minden szükséges információ és a jelentkezés részletei elérhetők Topolya község hivatalos honlapján, úgyhogy ezt keressék, és itt minden információt megtalálnak bővebben is. Délben híradóval érkezik Becker Róbert, aztán mondom az árfolyam információkat, a Pannon Televízió műsorát is ismertetjük. Délután vendégünk lesz Juhász Gábor, a Juhász zenekar frontembere, a Folk Music Fest szervezője, és elmondjuk a hétvégi fesztivál programjait, és Bácskaút-Falvára is kapcsolunk majd telefonon, ugyanis ott pedig falunapot ünnepelnek, nem csak hétvégén, hanem már pénteken is készülnek programmal. Hogy milyen programokkal, kiderül tehát a mai mozaikból. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egy

0: Mást követik a vajdasági vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a szabadkai vágta és a paraszt vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A vajdasági vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Dél van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert, a kiemelt témáink. A tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. A hirtelen jött meleg komoly kihívást jelent az élelmiszer biztonság szempontjából. Széles magyar nyelvű felsőoktatási kínálat, ösztöndíja, kollégium, nyelvi kurzusok és egyéb programok várják a leendő egyetemistákat és főiskolásokat Vajdaságban, és Újvidéken is bemutatták a Fénykép Dormán László című dokumentumfilmet. Következnek a részletek. Az asszály és a vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta Juhász Bálint az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. Kiemelte, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi szerepvállalása kézzel fogható eredményeket hoz. Számottevő közmű és útfejlesztés valósul meg Vajdaságban. A politikus beszélt a VMS taggyűléseiről és kiemelte, a határon túli magyarságnak együtt kell működnie Magyarország mindenkori kormányával.
2: A környezeti kihívások, mint az asszály nagyon fontos téma, amelyre a precíziós gazdasággal, illetve a víz felhasználásának a racionalizálásával és észszerű biztosításával lehet reagálni, mondta a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában Juhász Bálint. A tartományi képviselő az elnöke ezt az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán nyilatkozta, amely eseménynek idén a mezőgazdaságban jelentkező kihívások voltak a központi témái.
3: Fontos az, hogy a tartományi költségvetés több mint 11,5 milliárd dinárt biztosít a földhasználat, a víz, az öntözés biztosítására. Pályázat formájában több száz millió dinárt fordítunk öntözési rendszereknek a telepítésére. Nagyon fontos, hogy a fiatal gazdák pályakezdését, vagy gazdálkodásnak az elkezdését is 200 millió dinárra támogatja idén a tartományi költségvetés, hiszen fontos az a számunkra, vagy a Sej Magyar Szövetség számára, hogy a magyar közösség is ezekből a fejlődési lehetőségből, mint vajdasági szerbi adófizető polgárok részesülni tudjanak. Ezt biztosítja a tartományi jelenlét, az, hogy ott ülünk az asztalnál, a döntések születnek.
2: Juhász Bálint beszélt a Vajdasági Magyar Szövetség taggyűlés sorozatairól is. Kiemelte, hogy évente legalább négyszer megszervezik minden helyi szervezetben. A legutóbbit, a magyarországi országgyűlési választásokat követő időszakra tervezték.
3: Egyértelmű az álláspont, a minden helyi szervezetben ezt elfogadja minden tag, függetlenül a párt, személyes párt szimpátiájától. Nagyon fontos, hogy a határon túli magyarság nem lehet ellenzékben Budapesten együttműködni. Szükséges és előremutató Magyarország mindenkori kormányával, így volt ez a 2010-es évet megelőző években, 98-tól 2002-ig is, amikor Fidesz kormány volt, utána az MSZP kormányok idején akár Bajnénak, akár Gyurcsánynak, akár Medgyesinek hívták a kormányfőt. Így volt ez az elmúlt 16 évben, és azt gondolom, hogy így kell legyen a következő időszakban is. Erre az ugyanán megválasztott miniszterelnök első beszédeiben reflektált, és a határon túli közösség szerzett jogai, támogatás formái megmaradnak. Az, hogy újra gondolják, az azt gondolom, hogy természetes. Egyrészt meg is kell, hogy ismerkedjenek vele, másrésztről minden kormánynak megvannak a saját prioritásai.
2: A politikus beszélt a VMS tartományi szerepvállalásának jelentőségéről is, amely szavai szerint látható eredményeket hoz, kiemelve, hogy több mint 2,2 milliárd dinárnyi közműfejlesztés valósul meg. A tartományi nagyberuházási igazgatóság pályázatainak köszönhetően például útinfrastruktúra fejlesztésre 400-450 millió dinárnyi eszköz jut számos vajdasági településen, városban.
1: A Vajdasági Magyar Demokratikus Közössége partnerként tekint a többi ellenzék szervezetre, és nem zárja ki a közös indulást a Magyar Nemzeti Tanács választáson. Erről beszélt Csonka Áron a Közügyek című műsorunkban. A VMDK elnöke szerint az együttműködés erősíthetné a vajdasági magyar közélet sokszínűségét és hatékonyabb érdekképviseletet. tehetne lehetővé. A beszélgetés során Csonka Áron azt mondta, az önkormányzatokban az egészségügy helyzetét is javítani kellene. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke kiemelte, a VMDK nyitott a párbeszédre más szervezetekkel. Csonka Áron a Vajdasági Magyar Plénum és a Vajdasági Magyar Újrakezdés között kialakult konfliktusról is beszélt.
0: Remélem, hogy mielőbb ezt ők egymás között letisztázzák, és le tudunk ülni, tárgyalni arról, hogy hogyan is tudnánk összefogni, lehetséges-e egyáltalán az összefogás, és tudunk-e közösen indulni. Ezt abból a megfontolásból tesszük egyébként, mert úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évek tapasztalata az mutatta, hogyha több lista van, általában mandátumhoz szoktunk jutni, de ez egy átütő sikerhez nem elegendő, és nem tudjuk úgy a döntéshozatalt befolyásolni a Magyar Nemzeti Tanácsban, mint ahogy azt szeretnénk. Tudunk egy-egy témát kihozni a közvélemény elé, tematizálni tudjuk azokat a témákat, tudunk szakvéleményeket megfogalmazni, azonban a szavazatgépezet általában működik, és mindazt leszavazzák, nem is veszik figyelembe. És ezt szeretnénk valójában megváltoztatni, hogy valóban egy olyan plurális tér alakuljon ki a Magyar Nemzeti Tanácsban, amely tényleg lehetővé teszi, hogy több hang is ott legyen is, és kihatással legyen a döntéshozatalra.
1: A hirtelen jött meleg komoly kihívás jelent az élelmiszerbiztonság szempontjából. A legérzékenyebb termékek közé a hús- és tejtermékek tartoznak, amelyek a nyári időszakban sokkal gyorsabban megromolhatnak, ha nem megfelelően tárolják őket. Utána jártunk, hogyan figyelnek erre a szabadkai tejpiacon. Bús Viola és Szabó Regina riportja.
4: A meleg hónapokban az élelmiszerlánc minden szereplőjének fokozott felelőssége van, a termelőktől az árusokon át egészen a fogyasztókig. Ilyenkor különösen fontos a tudatos vásárlás, és az, hogy odafigyeljünk, milyen körülmények között tárolt árut viszünk haza. A szabadkai tejpiacon sokan a már megszokott hús- és tejárusoktól szerzik be a termékeket. Török Eszter.
5: Én mindig itt szoktam vásárolni, azért mert ő bennük megbízok, mindig friss az árujuk. Úgyhogy nagyon meg vagyok velük elégedve.
4: És mit gondol a boltokban, mennyire friss a hús?
5: Hát a boltokban van, mikor friss, de azért abban nem bízok, mert oda nagyon sok ilyen fagyasztott dolgokat is hoznak. Tehát már egyszer lefagyasztott a hús, és kienged, és ki tudja, meddig áll. De ez friss mindig.
4: A piac előnye, hogy a vásárlók gyakran közvetlenül a termelőktől jutnak friss áruhoz, így az élelmiszerek rövidebb úton kerülnek az asztalra. Emellett személyesebb a vásárlás, és így nagyobb a bizalom is. Bába József.
6: Az, hogy frizsiderben van, és minden extra, úgyhogy meg friss. Jobban itten vásároljuk, azért mert itten mindig friss, a boltban meg van egy hetes is.
4: A tejpiacon az árusok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a hústermékeket megfelelő hőmérsékleten, kizárólag hűtőpultban tartsák. Arra is ügyelnek, hogy kisebb mennyiségeket hozzanak ki naponta. Tari László standján mindig friss áru várja a vásárlókat, a forgalom pedig elmondása szerint a nyári hőségben sem csökken.
7: Itt van a piac, biztosítsa a mélyhűtőket, és akkor mi, amihogy ideérünk reggel, akkor kapcsoljuk be a hűtőket, és amennyire lebírja hűteni.
4: Mindig friss árut árulnak?
7: Minden nap van pucolás, igen.
4: És milyen húsokat?
7: Csirkét, tyúk, kakas, kacsa, pulyka is van valamennyi, és valamennyi nyúl szokott még ezen kívül lenni.
4: A tejtermékek közül jelenleg házi tej, apró túró és sós túró is kapható a piacon. A termelők ezeket az árukat körülbelül 11 óráig kínálják a vásárlóknak a nyári hőség miatt. Balázs Piri Attila tejtermékárus szerint főként a friss tejre kell odafigyelni.
8: Itt a piacon nekünk klímás lássaja a hűtőnk, ami bent van, és ezt körülbelül télen-nyáron 20 fokon kitartani a tejet. Hát nyáron hűtsük, télen fűtsük. És akkor oda kell figyelni mindenre, mert ez tej, de hát ezre nem lehet játszani, ez gyorsan savanyodik minden. Úgyhogy amit tárolunk, tehet is, azt is minél előbb elvinni és hazavinni, mert én utána nem tudok felelősséget vállalni, mert van benne baktérium, ami dolgozik, de hát nem olyan, mint a búti tej, hogy hitete napra semmi baja nincs neki.
4: Kovács Vilmos élelmiszerbiztonsági szakmérnök hangsúlyozta, hogy a hús- és tejtermékek megfelelő tárolása kiemelten fontos, legyen szó piacról vagy bolti vásárlásról. A fogyasztóknak érdemes különösen odafigyelni a vásárlás körülményeire, és a termékeket minél rövidebb időn belül hűtőbe tenni.
9: Mindenféleképp figyeljünk oda, hogy milyen külsőleg látunk-e valamilyen elváltozást rajta, színben, állagban, színben, esetleg szagban, hogyha meg tudjuk szagolni. Ebben az esetben, hogyha valamit érezünk és gyanakszunk, akkor inkább ne vásároljuk meg, főleg ezekben a meleg időkben, illetve ha hűtött terméket vásároltunk, akkor azt egyenesen vigyük haza és helyezzük el a hűtőszekrényünkben vagy a mélyhűtőnkben.
4: A nyári hőségben a tojás, a friss zöldségek és gyümölcsök is gyorsabban romlanak, ezért fokozott odafigyelést igényelnek. Ilyenkor a szobahőmérsékleten tartható élelmiszerek is könnyen károsodhatnak, ezért érdemes hűtőben tárolni őket. A nem megfelelő tárolás ugyanis ételmérgezést okozhat.
1: Hamarosan robotokat gyárthatnak Szerbiában. A kínai befektetők már júliusban megkezdhetik a munkát, jelentette be Alekszandar Vučić kínai látogatása alkalmával. A projekt összértéke csak nem 953 millió euró, amely több mint 1600 új munkahelyet hozhat létre az országban. A robotgyártás három szakaszban indulhat el, a tervek szerint egy éven belül már exportra is készülhetnek a mesterséges intelligenciával működő humanoid robotok. A kínai Mint Innovációs Központban bemutatott robotok már kávét főznek, táncolnak és különféle feladatokat is képesek ellátni.
10: Svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan.
11: Szerbia minden polgára büszke és elégedett lehet. Amit ma láttunk, átéltünk és elértünk, az pontosan az, amiért ezt a munkát végezzük, amiért keményen dolgozunk. Szeretnék köszönetet mondani a csapatainknak és mindazoknak az embereknek, akik szorgalmasan és keményen dolgoztak azért, hogy mindezt ma megvalósíthassuk. Mi ma aláírtunk egymás között egy 953 millió euró értékű új beruházásokról szóló szerződést Szerbia számára.
1: Érdemes itthon tovább tanulni, széles magyar nyelvű felsőoktatási kínálat, ösztöndíjak, kollégium, nyelvi kurzusok és egyéb programok várják a leendő egyetemistákat és főiskolásokat. A Magyar Nemzeti Tanács programja részeként a vajdasági magyar fiatalok szabadkai és újvidéki egyetemeket, főiskolákat jártak be, hogy első kézből ismerjék meg a továbbtanulási lehetőségeket a hazai felsőoktatásban. A program célja, hogy erősítse a fiatalokban a hitet, hogy itt Vajdaságban is lehet sikeres jövőt építeni. Meccselik Anita riportja.
12: Szép számban gyűltek össze a harmadikos középiskolások a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola amfiteátrumában. Az intézmény egyike volt azoknak a felsőoktatási helyszíneknek, amelyeket a diákok a szerdai körút során látogattak meg. Bár sokan már biztosan a Vötöse mellett tették le a voksukat, néhány diák még több lehetőség között mérlegel, és más intézmények felé is nyitottan tekint. Szabó Kinga, az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója.
13: Én Szabadkára szeretnék jönni nyilván, én az MTTK-ra szeretnék, mivel én óvónő szeretnék lenni.
12: Miért tartott fontosnak, hogy tovább tanulj?
13: Hát igazából szeretnék egy biztos jövőt csinálni magamnak.
12: A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola leginkább azon diákokat vonzhatja, akik érdekeltek az elektrotechnika, a gépészet, az informatika, a mehatronika és a mérnöki menedzsment szakirányokban. Az iskola minőségi elméleti és gyakorlati oktatást is biztosít. Fürsner Igor, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatója.
14: A mérnöki szakma az mindig egy keresett szakma, de van sok olyan hallgatónk is, aki itt fejez nálunk mérnökként, és esetleg valamilyen más tevékenységet végez később, de kap egy ilyen praktikus tudást, valamit, amely ad neki egy lehetőséget, hogy mondjam, két lábbal álljon a földön. Tehát még akkor is, hogyha nem lesz okvetlenül gépészmérnök a végén, tehát nem egy gyárban fog dolgozni, vagy egy tervezőirodában, adunk egy lehetőséget, adunk egy mélységet is, tudást illetően, illetve egy szélességet, hogy lássák, hogy van lehetőség az életben.
12: A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját 2016 óta folyamatosan megszervezik. A kezdeményezés eredményeként egyre több vajdasági magyar végzős középiskolás választ vajdasági felsőoktatási intézményt a továbbtanulás helyszínéül. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
15: Amikor elkezdik a negyedik osztályt, vagy az utolsó évet, hogyha fogalmazhatok így, akkor mindjárt egy tájékoztató füzetet tudnak kapni, amelyben benne van az összes tovább tanulási lehetőség. Ezt a Valmedisszel közösen csináljuk ezt a programot, megszervezzük az Edu Expo-t, ahol bemutatkozhatnak a felsőoktatási intézmények, illetve a szerb nyelvi felzárkóztató program is, illetve a felvételi felkészítő programra is számíthatnak a következő évben, valamint a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját is bemutatjuk számukra.
12: Az Újvidéki Egyetem rektorátusának amfiteátrumába is ellátogattak a leendő hallgatók. Megismerkedhettek az egyetemi központtal, a karok magyar nyelvű tanáraival, és egyebek mellett a felvételi vizsga tudnivalóival is. Erdélyi Roland, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója.
16: Nekem ezek a reál tantárgyak azok, amik inkább bejönnek. Gondolkozok inkább ilyen elektrósabb felé, tehát ilyen villamosmérnök, de ez a megnyílt IT-fizika is érdekel ezeket, ami így igazából jelenleg terítéken van.
12: Az intézmények oktatói bemutatták a karok sajátosságait, és válaszoltak a diákok kérdéseire is. A diákok az Európa Kollégiumba is ellátogattak, ahol a szakkollégiumi rendszerről és a hallgatói lehetőségekről kaptak tájékoztatást. Dr. Dudás Attila, az Újvidéki Egyetem jogtudományi karának rendes egyetemi tanára.
17: Nagyon fontosnak tartjuk közösségileg is, és én személy szerint is, hogy gyermekeink, ha csak lehet, itthon tanuljanak. Ehhez az állam, a magyar állam, a szerb állam is, és a magyar állam is, és a közösségünk is minden támogatást megad. Tehát egy olyan rendszerben tudják megvalósítani felsőoktatási tanulmányaikat, amelyek semmi módon nem hasonlíthatók össze azzal, amelyek akár a 90-es vagy 2000-es években voltak. Elsősorban szeretném kiemelni az Európa Kollégium szerepét.
12: A szülőföldön való érvényesüléshez három alapvető pillér szükséges. Az identitás, a piacképes tudás és a nyelvismeret, hangsúlyozta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
18: Hiszen az Újvidéki Egyetem 14 kara, 50 ezer egyetemistája, három tudományos intézete kínál lehetőséget több száz egyetemi beiratkozási program keretében a vajdasági magyarságnak is. A jövő értelmiségét láttuk, akinek a képzésének a megkönnyítésén dolgozik az MNT.
12: Amennyiben valaki a felsőoktatási tanulmányait mégis külföldön, leginkább Magyarországon kívánja folytatni, de később vajdaságban szeretne érvényesülni, a Magyar Nemzeti Tanács ebben az esetben is támogatást nyújt. Az oklevelek és tudományos fokozatok elismerésével járó költségek részbeni vagy teljes megtérítésében.
1: Újvidéken a Magyar Szó székházában mutatták be a Fénykép Dormán László című dokumentumfilmet. A vetítés követően a közönség kötetlen beszélgetésen vehetett részt a film főszereplőjével és rendezőjével. Pető Attila és Balogh Sára riportja.
19: A dokumentumfilm Dormán László életútját és sokrétű munkásságát mutatja be. A vajdasági magyar fotográfia és újságírás meghatározó alakja több mint 60 évtizeden át örökítette meg a vajdasági magyar közösség mindennapjait és fontos pillanatait. A több díjjal is elismert alkotást Herceg Zsolt rendezte. Jelenleg azon dolgoznak, hogy minél több helyre eljuttassák az alkotást, minél több vetítést szervezzenek, lehetőség szerint közönség találkozókkal egybekötve.
20: Ez egy ilyen alternatív forgalmazási módja a dokumentumfilmnek, hogy tulajdonképpen mi szervezzük ezeket a vetítéseket. Így az utóélete, utóéletének ez egy nagyon fontos része. Mi úgy tartottuk, azért is választottuk Dormán Lászlót a filmünk főhősévé, mert azt gondolom, hogy kiemelkedő pályafutás áll mögötte, és fontos, hogy a ma embere is megismerje az ő történetét.
19: Dormán László elmondta, a forgatás során számos régi helyszínt újra felkerestek, így több mint fél évszázad távlatából térhetett vissza egykori fotóinak helyszíneire. A 82 éves fotóriporter, újságíró ma is aktívan dolgozik, pályafutásának fényképeit is digitalizálja.
21: Ami legfontosabb, hogy digitalizáljam azt a rengeteg fotót, olyan 240-50 ezer felvétel. Ebből már egy olyan 60-70 ezer, lehet, hogy egy kicsit több is kész, de még a nagy része nincsen. És ezt még adatolni is kellene. Tehát ellátni, mikor készül, hol készül, ki van a képen. Rengeteg munka, nem fogom befejezni egész életem végéig, úgyhogy nem fogok unatkozni sem.
19: A tervek szerint idén több vajdasági településen, egyebek mellett Bácskosútfalván, Zomborban és Csantavéren szerveznek vetítéseket, valamint Szegeden is bemutatják az alkotást.
1: A pontos idő 12 óra 19 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Megnyílt a Feller vállalat új üzeme Szabadkán, a turizmusra is kihathat az új európai határregisztrációs rendszer, és Palicson tartották a Szerb Olimpiai Bizottság igazgató bizottságának ülését. Jönnek a részletek. Megnyílt a Feller vállalat új üzeme Szabadkán. A gyár alapkövét már 2024 végén lerakták a Kisbajmok ipari zónában. Már az új csarnokban a termelés 2025 tavaszán elindult, a megnyitóval hivatalosan is befejezték a beruházás első szakaszát. Ez a fejlesztés új munkahelyeket teremt, modern technológiát hoz a régióba és tovább erősíti a város gazdasági potenciáját. A gyárban jelenleg 75 állandó alkalmazott dolgozik, és a létszám a következő években tovább növekedhet. A Feller cég piacvezető tápkábelek gyártásában, partnereik és vásárlói között pedig a világ legjelentősebb háztartási gép, orvosi berendezéseket gyártó, valamint informatikai vállalatok szerepelnek. Akár csökkenhet is az érdeklődés a horvátországi nyaralások iránt a szerbiai turisták körében az új európai határregisztrációs rendszer bevezetése miatt. Erre figyelmeztetnek a turizmusban dolgozó szakemberek. A szerb úti okmányokkal rendelkező utazóknak az Európai Unió országaiba történő belépéskor és kilépéskor is fényképfelvételt kell készíteniük, bizonyos esetekben pedig új lenyomatot is adniuk kell. Mindez jelentősen megnöveli a várakozási időt a határátkelőknél. A horvátországi Makarska városában ezért tanácskozás szerveztek annak érdekében, hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek enyhíthetik a kialakult helyzetet. Pető Attila beszámolója.
2: Kellemes hőmérsékletű türkiszkék tenger, lenyűgöző természeti környezet és meg annyi látnivaló várja a turistákat a horvátországi Makarskán. Az Adria egyik legelbűvölőbb üdülővárosa a szerbiai turisták körében is rendkívül kedvelt. Az azonban, hogy Szerbiából pontosan hány turista érkezik majd idén, részben az új határregisztrációs rendszer bevezetésétől is függhet.
3: Milyen kihívások elé állítja az új határregisztrációs rendszer a turizmusban dolgozókat, és milyen megoldásokkal lehetnek kezelni ezt a helyzetet? Egyebek mellett erről is szó esett a horvátországi Makarskán megtartott tanácskozáson.
2: A Makarskán élő Predrag Aranjelovic, a találkozó szervezője, több mint 20 éve dolgozik azon, hogy minél több szerbiai vendég látogasson el Makarskára, és töltsön időt az üdülőhelyen. Szerinte az új határregisztrációs rendszer kihívásaira mielőbb hatékony megoldásokat kell találni, és minden javaslat üdvözlendő. Hát akkor legyen a beutazás egy kicsit bonyolultabb, rendben, legyen ez így, de legalább a kiutazást oldjuk meg fájdalommentesen, legalább a távozás legyen problémamentes. A Kulai Titel Prevoz rendszeresen szervez üdültetéseket Makarskára. Szerintük az új határregisztrációs rendszer jelentősen megnöveli a várakozási időt a határátkelőknél, ami egyes esetekben el is tántoríthatja a potenciális nyaralókat. Szolda József a Titel Prevoz munkatársa.
22: Az utasoknak körülbelül egy fél órával kell többet vállalni, vagy fél órától 45 percig. Attól függ, hogy ki dolgozik, vagy hogy dolgozik a rendszer. Mert lehet, hogy gyengébb a rendszer, akkor késik. Lassabban dolgozik, akkor több a várakozás. Azt nem beszélünk arról, hogy véletlenül van két busz, vagy egy busz van a határon előtte, akkor tehát akkor sokkal több a várakozás.
2: Valka Károly, a Kulai önkormányzat képviselője úgy véli, a hőségben történő hosszú várakozás, valamint az utasszállítók késései, amelyeket a lassabb határátlépés okoz, csak felesleges feszültséget keltenek.
23: Én úgy gondolom, hogy a horvát félnek is az az érdeke, hogy minél több vendéget kapjon Szerbiából, és a Szerbiából jövő vendégek minél jobban érezzék magukat itt Horvátországban, és ezért fontos az, hogy a turisztikai szervezetek, a belügyminisztérium, külügyminisztérium megoldja ezt a problémát, ha lehet még ez a turisztikai szezon előtt.
2: A legtöbb idegenforgalmi szervezet azt szorgalmazza, hogy a nyaralási szezon idejére függesszék fel a határregisztrációs rendszer alkalmazását. Ivo Mravic is, a Tucseti idegenforgalmi szervezet igazgatója Horvátországból. Éppen ezért az az elképzelésünk, hogy a horvát turisztikai minisztériumon keresztül megpróbáljunk hatni arra, hogy ezt a döntést a turisztikai szezon idejére függesszék fel. Dejan Mijatović, a Szerbiai Utazási Irodák Egyesületének elnöke. Nem vagyunk a digitalizáció ellen, és az új rendszer bevezetését sem ellenezzük, ugyanakkor a turisták és minden egyéb körülmény miatt át kellene gondolni ennek a rendszernek az alkalmazását, ahogyan azt Görögország, Portugália vagy Szitónia esetében is tették. Úgy gondolom, Horvátországnak is hasonlóképpen kellene eljárnia. Marina Josipovics, Makarska idegenforgalmi szervezetének igazgatója szerint eddig nem tapasztaltak jelentősebb fennakadásokat a határátkelőkön, és tömeges panaszok sem érkeztek hozzájuk. Ugyanakkor mindenképpen igyekeznek olyan megoldásokat találni, amelyek megkönnyítik az utazók helyzetét. Ezt valamikor a tél elejére tervezték, vagyis a tavalyi szezon után fokozatosan vezették be a rendszert a határokon, illetve lépésről lépésre helyezték üzembe a szkennereket a határátkelőknél. Úgy gondoltuk, hogy minden jó irányba halad, ugyanakkor ezek a figyelmeztetések rendkívül fontosak. Mi a magunk részéről igyekezni fogunk gördülékenyebbé tenni ezt a nyári időszakot, különösen azt a 3 hónapot, amikor a legnagyobb a forgalom, és a legtöbb turista autóval vagy autóbusszal érkezik Horvátországba. A résztvevők abban állapodtak meg, hogy a tanácskozást követően haladéktalanul megkezdik a munkát annak érdekében, hogy a megfelelő szervek felé jelezzék, a jelenlegi helyzet rendezésére hatékony, gyakorlatias megoldásokat sürgetnek.
1: A Pancsovai Városi Könyvtár, a Belgrádi Kollégium Hungarikum és a Magyar Vendégoktatói Hálózat közös szervezésben tartották meg Kollár Árpád Nád című verses kötetének bemutatóját a Májusi Könyvnapok Pancsován rendezvény sorozat keretében. Kollár Árpád költő, műfordító, irodalomszervező Szabadkán nőtt fel, majd tanulmányainak befejeztével Szegedre költözött. A könyv bemutató moderátora Rajsli Emese műfordító volt, vendége pedig Sandra Bujanovics Simonovics műfordító, aki a költő verse közül néhányat már korábban lefordított szerb nyelvre. A cél, hogy egy teljes szerb nyelvű kötet is létrejöjjön egyszer. A bemutatón elhangzott a kötetben található Trianon című vers szerb nyelvű fordítása. Kollár Árpád.
0: Ezzel a verssel az történt, amit én nem is gondoltam volna, hiszen egy ilyen érzelem kitörésként született, hogy nagyon sokan megértették. Olyanok is, akiknek nincs közük akár a kisebbségi léthez, olyanok is, akik úgymond, és most címkézek, nem jobboldaliak. Tudtak közelíteni hozzá, mert hogy nem ezen avit nyelven szólal meg Trianon kapcsán, próbált valami újszerűen, személyesen megszólalni, és ez sikerült, vagy úgy érzem, hogy sikerült, és azért ez nagy dolog.
2: Sport.
1: A Szerb Olimpiai Bizottság Palicson tartotta meg igazgató bizottságának ülését, amelyen Dejan Tomášević elnök és a tagok vettek részt. A delegációt Stevan Bakić polgármester fogadta. A megbeszélésen Szabadka sport és turisztikai lehetőségeit, valamint a város fejlesztés irányait vitatták meg, kiemelve a sportklubok és sportolók nagyszámát. A delegáció azután Palicson megtárgyalta az Olimpiai Bizottság programját, egyebek mellett a 2028-as Los Angeles-i olimpiai ciklust és a 2026-os nemzetközi sportesemény való felkészülést. Szülést. A pontos idő 12 óra 27 perc. Híradót hallottak.
2: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van. Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, a hőmérséklet csúcsértéke, hiszen 27 fok körül alakul.
5: Minden, ami számít, egy helyen.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
5: A 107,1 MHz-en.
7: Társadalmi célú felhívás.
24: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
25: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
24: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
25: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
24: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-nél címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
25: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
25: Reklám következik.
26: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
27: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
26: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
27: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
26: Fontora Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Ebben az időpontban, ahogy azt megszokhatták tőlünk, árfolyam információkkal jelentkezünk. Ezek a mai napra, május 28-ára csütörtökre szólnak. Az euró középértéke 117 dinár 42 para. 100 magyar forint 32 dinár 96 parát ér. A svájci frank középárfolyama a mai napon 128 dinár 28 para. Megemlítjük az amerikai dollár középértékét, ez 101 dinár 29 para, az angol font középárfolyama pedig 135 dinár 51 para. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos devizainformációit hallották, a folytatásban a Pannon Televízió műsorát ismertetem, és megnézzük azt is, hogy most mi a helyzet az utakon és a határátkelő helyeken is írjanak nekünk. Várjuk a közlekedési információkat a 066 36 36 33-as SMS számunkra. Jó vételt!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Reklám következik.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
10: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
11: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
12: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
13: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
8: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
1: Ahogyan elmondtam a hallgatóknak, és ahogyan megígértem, a Pannon Televízió mai műsorát ajánljuk a folytatásban a figyelmükbe, hogy mivel várják a nézőket. Nos, délután 5 órától közelkép nemzetközi mezőgazdasági kiállítás Újvidéken. Erről láthatnak egy beszámolót, aztán 17:30-tól híradók, közügyek, délbánát ízei, kalamár is, majd este 19:30-tól szubjektív. A vendég Kálai Göblös Nikoletta újságíró, aki Podolszky díjban részesült. 8 órától ismét híradó, majd élő örökség, építészet 21, jó formában magazin műsorok és a jövő projekt is látható lesz. Késő este pedig a közügyek és a híradó ismétlését is figyelemmel kísérhetik a Pannon Televízióban. Tegyenek így, friss hírekért kattintsanak a www.pannonrtv.com címre, a retro slágerekért pedig maradjanak velünk a folytatásban is. Megnézzük még gyorsan azt is, hogy mi a helyzet most az utakon, illetve a határátkelő helyeken. Nos, azt írják az Enoszu csoportban, hogy Palicson ott vannak a rendőrök, méghozzá a Maxinál, és ellenőrzik a közlekedőket. Az Elektrovojvodinánál is mérnek, itt Szabadkán, úgyhogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Ami pedig a határátkelő helyeket illeti, Szerbiából Magyarország irányába, a Horgosi közúti határátkelő helyen továbbra is 20-30 perc a várakozási idő, és Horgos 1-nél is ennyit várniuk kell az utazóknak. A belépő oldalt illetően, tehát Magyarország irányából Szerbiába jó hír, hogy nincs egyik határátkelő helyen sem 15 percet meghaladó várakozási idő. Érdemes azért tájékozódni még mielőtt útnak indulnak, vezessenek óvatosan, körültekintően, balesetmentes utat kívánok mindenkinek. 13 órakor híreket mondunk.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Elektronápon. A legnagyobb

0: Villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Az asszály és a vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta a Juhász Bálint az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. Komoly károkat okozott a búza vetésekben a május elejé fagy Közép-Bánátban. Több helyszínen is a kalászok felső vagy középső része károsodott. Sok helyen a szemek hiányoznak vagy fejletlenek, ami jelentős terméskiesést vetít előre. Egyes gazdák szerint a hozam akár 50%-kal is csökkenhet az érintett táblákon. A szakemberek szerint a jelenséget az extrém hideg mellett a tartós csapadék hiány is súlyosbítja. Április és május folyamán rendkívül kevés eső esett, ami tovább rontotta a növények fejlődését. A búza jelenleg teljes érési fázisban van, ezért sürgősen csapadékra lenne szüksége a szemek megfelelő kiteléséhez. Megnyílt a Feller vállalat új üzeme Szabadkán. A gyár alapkövét már 2024. decemberében lerakták a Kisbajmoki ipari zónában. Bár az új csarnokban a termelés 2025 tavaszán elindult, a tegnapi megnyitóval hivatalosan is befejezték a beruházás első szakaszát. Ez a fejlesztés új munkahelyeket teremt, modern technológiát hoz a régióba és tovább erősíti a város gazdasági potenciáját. A gyárban jelenleg 75 állandó alkalmazott dolgozik, és a létszám a következő években tovább növekedhet. A Feller cég piacvezető a tápkábelek gyártásában, partnereik és vásárlói között pedig a világ legjelentősebb háztartási gép, orvosi berendezéseket gyártó, valamint informatikai vállalatai szerepelnek. Újvidéken a Magyar Szó székházában mutatták be a Fénykép Dormán László című dokumentumfilmet. Az alkotása a vajdasági magyar fotográfia és újságírás meghatározó alakjának, Dormán Lászlónak az életútját és munkásságát idézi meg, aki több mint 6 évtizeden át örökítette meg a vajdasági magyar közösség mindennapjait és kulturális életét. A filmet Herceg Zsolt rendezte. A vetítés követően a közönség kötetlen beszélgetésen vehetett részt a film főszereplőjével és rendezővel. Őrizetbe vették a szenyeki gyilkosság gyanúsítottjának a feleségét. A nő május 12-én a 27 elnevezésű étteremben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsított férfi felesége. Gyanú szerint fegyvereket és robbanóanyagot állított elő, tartott, viselt és kereskedett velük, valamint ő biztosította a férje számára azt a pisztolyt, amellyel az étteremben lelőtte a ent, majd a cinkosaival együtt a férfi holttestét egy hordóba rejtette Indiánál. A feleség 30 napos előzetes letartóztatása került.
2: Sport.
3: A Szerb Olimpiai Bizottság Palicson tartotta meg igazgató bizottságának ülését, amelyen Dejan Tomášević elnök és a tagok is részt vettek. A delegációt Stevan Bakić polgármester fogadta. A megbeszélésen Szabadka sport és turisztikai lehetőségeit, valamint a város fejlesztési irányait vitatták meg, kiemelve a sportklubok és sportolók nagyszámát. A delegáció azután Palicson megtárgyalta az Olimpiai Bizottság programjait, egyebek mellett a 2028-as Los Angeles-i olimpiai ciklust és a 2026-os nemzetközi sporteseményekre való felkészülést.
2: Időjárás.
3: Zavartalan napsütés jellemzi a mai napot, 27 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: 13 óra 9 perc a pontos idő, elérkeztünk a mai Mozaik utolsó órájához, melyben elsőként stúdió vendéget köszönhetek. Juhász Gábor személyében a Juhász zenekar frontemberéről van szó, és a Folk Music Fest szervezőjéről, főszervezőjéről. Szervusz, és üdvözöllek a hallgatóink nevében is.
3: Szép napot kívánok, és a hallgatókat is sok szeretettel üdvözlöm.
2: Rég találkoztunk, de téged ide mindig hazavárunk.
3: Köszi szépen.
2: Úgyhogy beszélgessünk az idei programról. Nagyon gazdag a kínálat, azt látom. Rögtön, ahogy rápillantok a szórólapra, rengeteg fellépő és színes koncertek várják majd az érdeklődőket hétvégén, tehát most szombaton és vasárnap.
3: Igen, én azt gondolom, hogy most május 30-án és 31-én olyan programot sikerült összehoznunk a Folk Music Festre, amely eddig még talán sose sikerült, hogy ennyire gazdag legyen, mint most. Mert igazából nagyon sok koncertünk is van, tehát szombaton 4, vasárnap pedig 6, tehát az azért mennyiségben is sok, és minőségben is a Kárpát-medence jelenleg legkeresettebb folkprodukcióját be tudjuk mutatni, illetve lesz egy Kossuth-díjas vendégünk is. Tehát ilyen még eddig nem volt a 12 év alatt. Tehát, hogy népzene terén ennyire magas színvonalú műsort összehozni itt két napra, itt Vajdaságban szerintem ilyen minőségű rendezvényt talán még eddig nem volt. Mi se hoztunk ilyet össze, de szerintem így az elmúlt években se volt ennyire erős fesztiváli fölhozatal.
2: Ez mitől függ, hogy valamikor sikerül, valamikor nem?
3: Nekem most ez attól függött, hogy az elmúlt két évben már jelentősen támogatta a rendezvényünket a MOL határtalan nyár programja, és ez a döntés mindig ugye május elejére születik meg. És tavaly is, meg tavaly előtt is, addigra már összeállt a fesztivál, és én nem mertem nagy neveket hívni. Uh-huh. Tehát, hogy meghívtam én erős zenekarokat innen a környékről, meg Szegedről, meg egy-két budapesti barátunkat, de igazán egy kiemelkedő ilyen headliner neveket nem hívtam meg, mert igazából nem tudtam, hogy lesz-e rá pénzünk. És tavaly novemberben úgy döntöttem, hogy na most akkor én bízom abban, hogy ez a MOL-os támogatás össze fog jönni, és megkerestem a legnagyobb neveket, akik ebben a műfajban jelenleg pályán vannak. Akartam mindenféleképpen egy szombat estére egy nagy bulis zenekart hozni, aki most ugye a Magyar Banda lett, akik most tényleg a legkeresettebb produkció, és nem csak a népzenei fesztiválokon, hanem valóban minden fesztiválon, tehát a színtől elkezdve az egész EFOT, nem tudom, mindenféle nagy rendezvényeken a fő föllépők vannak, a fő föllépők között vannak, tehát a Quimby, meg a 30Y, meg ezek a nagy fesztivál zenekarok között ott a Magyar Bandának a neve, és ők ugye ezt a népzenei vonalat képviselik, csak annyira magával ragadó, annyira mai a zenéjük, igaz, hogy a Hegedű, Brácsa, Bőgő, Cimbalom az összeállítás, de mégis annyira mai zenét tudnak hozni, meg annyira jó szövegeket tudnak ehhez hozzátenni, hogy a fiatalok imádják, és tényleg én néhány koncertjükön voltam a színen, például tavaly, vagy idén a Szárma Fesztiválon Topolyán, vagy igazán az is tavaly volt, tavaly ősszel a Szárma Fesztiválon Topolyán, és mindenhol rengetegen voltak, és nagyon nagy koncert hangulat volt, úgyhogy őket mindenféleképpen akartam hozni. És hát a másik, ugye, mivel tavaly ősszel bejelentették a szerb-magyar kulturális évadot, akkor én szerettem volna egy olyan magyarországi zenekart hozni, aki a szerb kultúrát ott nagyon magas színvonalon képviseli, ez pedig a Vujčić együttes, akik ugye 70-es évek óta benne vannak a magyar táncház mozgalomban, meghatározó együttese ennek, tehát a muzsikás együttessel lehet mondjuk így egy napon említeni őket, tehát ők is a legeleje óta ebbe benne vannak, és hát ugye ennek köszönhetően, az ő tevékenységüknek köszönhetően elsősorban az, hogy a magyar táncház mozgalomban a délszláv népeknek a zenéje, a délszlávoknak a tánca a legeleje óta benne van. Tehát ahogy táncolták a széki táncokat, táncolták mondjuk a szatmári táncokat, valamennyi kis mezőségit táncoltak, illetve a mékeréki román táncokat táncolták, meg még a délszláv táncok közül táncoltak nagyon sok mindent, és innen indult az egész táncházmozgalom. És azóta is ez folyamatosan benne van, és a Vujčić együttes ez miatt nagyon elismert és ismert Magyarországon annyira, hogy ugye Kossuth díjat kapottak, ami ebben a műfajban a legmagasabb állami elismerés.
2: Ugye két fő produkciót említettük, de mondjuk el a többi fellépőt is, és az időpontokat is.
3: Hát igazából én azért szeretem ezt a fesztivált, és azért gondolom, hogy ez kiemelkedik a többi népzenei fesztivál, vagy ilyen tematikai fesztivál közül, mert nagyon elérhető mindenki számára. Uh-huh. Tehát a Palicsi Idegenforgalmi Központnak a legközpontjába vittük ezt a fesztivált.
2: Igen,
3: a
2: nagy teraszról van szó.
3: Nagy teraszról, ahonnan minden indul.
2: A Vigadó.
3: Vagyis a Vigadó, pontosan. Ahonnan minden indul, és minden ott fejeződik Palicson. Tehát igazából ott könnyű leparkolni, ez könnyű megközelíteni, könnyű akár buszokkal is jönni, bár mivel ez könnyen megközelíthető. Adunk neki egy nagy média visszhangot, többek között itt vagyok, de többek között az is, hogy óriás plakátok vannak a Palicsi úton, Szabadka központjában, több ilyen világító reklám is megjelenik a központban, tehát hogyha este valaki Szabadkán sétál, akkor itt ott meglát egy ilyen fölvillanó Folk Music Fest táblát, és ezzel akartam én a népzenét teljesen mindenki számára ismerté és elismerté tenni. És én azt gondolom, hogy 12 év alatt ez nagyon jól sikerült, és nagyon jó zenekarokat tudtunk mi is fölfuttatni az a 12 év alatt, és most ebben a szellemben indul az egész fesztivál program, hiszen a Rózsafa és a Súlyom Tambura zenekarok, ez egy két vajdasági fiatal népzeni együttes, akik a KMV-n díjazottak voltak, és az ő koncertjükkel indul az egész fesztivál szombaton 18 órakor. Utána jön 19-től a Magyar Band, amiről már az előbb beszéltem. Itt tényleg azt kell tudni, hogy egy nagy figyelemre számítunk, hogy sokan fognak jönni, akár Magyarországról is, ugye ezek ingyenes koncertek, nem kell belépőt fizetni. És hát egy jó hangtechnikával, jó színpadon, gyönyörű helyszínen ezt a koncertet végigélvezni, szerintem ez egy nagyon nagy élmény lesz mindenki számára. Majd ezután jön a Szélműves, akik részfúvós hangszerekkel muzsikálják a moldvai tánczenét, tehát egy óriási buli várható itt a Magyar Banda koncert után még, hiszen a Szélműves talán még jobban tudja majd fokozni a tempót és a hangulatot. És akkor ez ilyen nagy össznépi buliba fog menni majd ott szombaton este. Természetesen kint lesznek már a borászaink, lesznek kézművessörök, lesz gasztro kínálat, tehát enni is, inni is lehet majd, lesznek kint cukorkások, lesznek kint kürtöskalácsosok, tehát ami egy fesztiválhoz igazából hozzá járul, így igaz. Tehát ez már szombat este is várható ez a program. Viszont vasárnap már délután kezdünk, vasárnap az általában mindig úgy szokott lenni, hogy az a családoké szokott lenni, és ebben a szellemben már 15 órától kezdünk, akkor indul a kirakodóvásár, gyönyörű szép népművészeti kirakodóvásárunk szokott lenni mindig a Vigadónak a teraszának az egyik felén, a másik felén vannak ugye a koncertek, és a Vigadó előtt pedig amit mondtam is, hogy ugye a gasztro rész, meg a borutca, meg ezek a kézműves sörök, ezek ott lesznek a Vigadó előtt, illetve vasárnap délután kitelepül a Vanderwood nevű csapat, ugye ők csantavéri fiatal vállalkozók, és fajátékokat lehet majd velük kipróbálni. Most már egyre több helyen megjelennek ők is, és hát azt látom, hogy mindenhol nagyon népszerűek, hogy ezeket a játékokat, ezeket a fából készült játékokat tudják ott kint a különböző rendezvény helyszíneken kipróbálni a családok, és tehát, hogy ők is már 15-5 órától már kezdik a foglalkozásokat. Közben a Falu Kompánia bemutatja Huszárgyerek című előadását, Ez egy fél óra, 40 perces kis előadás, és lesznek más foglalkozások is gyerekeknek, tehát kézműves foglalkozások, játékos, zenés, táncos foglalkozások, amit a Falu Kompánia csapata fog majd előadni óvónőkkel kiegészülve, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon jó program lesz benne így tedd rá foglalkozás, lesz benne kiugrott a gombóc, tehát itt nagyon sok minden, amit így év közben itt-ottamat lehet látni, ezt mi majd ott a Folk Music Festen vasárnap délután be fogjuk mutatni. Aztán 16 órától lesz egy hivatalos megnyitó, majd a Juhász zenekar koncertje jön a Vándorlás Vajdaságban. Ugye mi vagyunk a fesztiválnak a házigazdái, és hát minden évben felszoktunk egy programmal lépni, ez a Vándorlás Vajdaságban ez tavaly jelent meg, és hát ennek most itt Palicson lesz egy bemutatója. Majd jön a Rávnica együttes, aki szinte minden évben fölép, mert nagyon,
2: igen, ők visszatérő
3: nagyon
2: vendégek.
3: Várják őket a szabadkai, vagy igazából a környékbeliek, mert nagyon sokan szeretik, nagyon sokan ismerik is őket, és őket nyilvános helyen ritkán lehet látni, az az igazság. Tehát, hogy ők muzsikálnak folyamatosan éttermekbe, fogadásokon, az Zvonko Bogdánnak a koncertjein, meg vannak egy saját koncertjék is, de ezek általában valahol bent vannak, és fizetős koncertek. Itt meg nálunk ott vannak szabadtéren, föl lehet jönni a teraszra, meg lehet őket hallgatni egy jó pohár bor mellett, és ez pont egy olyan zene, amit ők játszanak, ami így vasárnap délután egy kellemes kikapcsolódást tud nyújtani. Majd jön a Mendikus Tambura zenekar, akik ugye csantavéri barátaink, ők a magyar tambura zenének a jeles képviselői, ők egy kicsit erősebb, keményebb hangulatot ütnek meg, és ugyanazokkal a tamburákkal, amivel a Rávnica muzsikál. Majd a már említett Fújcsics együttes koncertje következik, ez 19 órától, ők délszláv dallamokat fognak muzsikálni. Az alapja a tambura a zenekarnak, de megszólalnak benne különböző fúvós hangszerek, megszólal benne hegedű is, megszólal benne harmonika is, tehát ami egy jó vajdasági, illetve szerbiai, vagy boszniai, vagy akár macedón dallamoknak az előadásához szükséges, ez mind a Vujčić együttesnek a repertoárján rajta van. És ő utánuk pedig a fesztivál zenei részét a Danubia Tambura zenekar fogja zárni, ők bajaiak, és hát ők is igazából arról ismertek, hogy a magyar mellett nagyon sok délszláv, illetve roma dallam is található a repertoárjukon, úgyhogy ezzel fejezzük majd a vasárnapi zenei programját a fesztiválnak. De hát igazából vasárnap is ugye ott lesz a kézműves kirakodó vásár, ami egy nagyon szép színfoltja lesz a vasárnap délutánnak, tényleg egész Vajdaságból nagyon-nagyon magas színvonalú kézműves portékák fognak ide kerülni erre a kirakodó vásárra, amint említettem, a Népi Játszóház várható már, és ott lesz a Borutca, a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének az együttműködésével, és a gasztros a sarokba is várjuk a kedves látogatókat.
2: Tartalmas, nagyon tartalmas, azt hiszem.
3: Ez biztos, hogy az. Kicsit kiszáradt a számom, hogy ezt így elmondtam
2: még
3: az egészet egy szuszra.
2: Is így az egészet egy szuszra, hát még megszervezni és leszervezni mindent, hogy minden flottul sikerüljön erre az időpontra. Azt hiszem, hogy nem maradt más hátra, mint hogy sok-sok érdeklődőt kívánjak nektek, és természetesen szép időt. Tehát ne felejtjék, Folk Music Fest Palicson, most hétvégén a Vigadó teraszán ide várják az érdeklődőket, és a részletekről pedig Juhász Gábor főszervező számolt be nekünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál ide hozzánk.
3: Én köszönöm a meghívást, minden jót!

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy világos szürke metalik 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-as motorral 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusig. Kifogástalan állapotban van, az irányár 9350 euró. Érdeklődni ez esetben a 060 133 11 99-es telefonszámon lehet. 060 133 11 99. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Kedves hallgatóink, ahogyan az előbbiekben hallották, tehát a hétvégén Palicsra is várják az érdeklődőket, hiszen Folk Music Fest, rengeteg program lesz egyébként a hétvégén Vajdaságban. Palics mellett Szabadkán például ott lesz a Vajdasági Vágta, Hajdújáráson a Művelődési Egyesület évadzáró ünnepséget szervez vasárnap, és vasárnap szervezik meg Zentán az első félmaratont is, illetve Bácskosútfalvára is várják az érdeklődőket, ahol már pénteken elkezdődnek a programok, és egészen hétvégéig tartanak és várják az érdeklődőket, ugyanis Bácskosútfalva falunapot ünnepel. A programról és a további részletekről érdeklődünk, ugyanis itt van velünk a vonalban Tímár Gabriella, a helyi Ady Endre Művelődési Központ elnöke. Köszöntöm a műsorban, szervusz!
5: Sziasztok, köszönöm a hallgatókat!
4: Nos, hát a felsorolásból is hallatszódik, hogy valahogy ez a hétvége nagyon kedvezőnek ígérkezett a szervezők szempontjából. Rengeteg program Vajdaság szerte. Ti mivel készültök a falunap kapcsán? Egy kerek évfordulót is érdemes megemlíteni.
5: Így igaz, tehát 240 évvel ezelőtt telepítették a falunkat újra. Karca, Kunmadaras és Jászkísér településekről jöttek családok, akik ugye a mai településnek a felépítői voltak tulajdonképpen, és hát ezt ünnepelnénk mi a falunap alkalmával is. Tehát már 22-én megindultak a programok, már is 22-én, és igazából tartanak egész 31-ig, de hát ami most előttünk áll, az a május 29-i pénteki könyvbemutató, illetve egy érdekesség lesz, 1986-ban a falu alapításának 200 éves évfordulója kapcsán készült tornagyakorlatról szettől készült filmnek a levetítése lesz az EHO-ban. Ugye ezt megelőzően ott 18 órakor Papp László 50 éves a Monográfia Egyesület című könyvének a bemutatója lesz, és majd ezt követően következik a filmvetítés. Úgyhogy erre szeretettel várunk mindenkit, hiszen nagyon sokunkat köt emlék ehhez a filmvetítéshez, illetve ehhez az eseményhez, ami 86-ban történt. És hát 30-án szombaton a fő napja magának a falunapi rendezvénysorozatnak. Itt már reggel 8 órakor megindulnak a programok, ugyanis a nyugdíjasoknál egy sporttalálkozó veszi kezdetét. 9 órakor a motoros klub egy szabad edzést tart a prosztályán, és 9:30-kor, mint minden évben, a Vöröskereszt teremben a elismerések átadása következik a helyi véradóknak, és 10 órakor itt a helyi Kossuth Parkban, a falu központjában egy kerti partira hívjuk a közösséget, 60 csapat van körülbelül bejelentkezve erre a grillpartira.
4: Erre lehet itt még egyébként ilyen jelentkezni? Vagy így az utolsó hát pillanatban bárkit, már
5: bárkit, van? Bárkit tudunk szeretettel várni. Mi ezt a támogatást, amit tudtunk adni erre a grillpartira, igazából annak a kerete telt be. Uh-huh. De ettől függetlenül, ha valaki szeretne, természetesen szeretettel várjuk egy ilyen jó kis közösségi megmozdulása. Egy kis zene mellett barátkozás, sütögetés, igazából ennek csak ez a lényege, és ez indítja majd ugye a későbbi programokat. Egy ünnepélyes istentisztelet is lesz református templomban 11 órai kezdettel. A 240 éves betelepülés kapcsán egy ünnepi istentisztelettel emlékezünk erre, megvárjuk a testvértelepülések polgármesterei delegációit is erre az eseményre, majd az ünnepi istentisztelet után egy testvértelepülési megállapodás megerősítéséről szóló dokumentumnak az ünnepélyes aláírása következik a helyi közösség dísztermében. Tehát ezekkel a testvértelepülésekkel van egy testvértelepülési megállapodása a helyi közösségünknek, de ennek a dokumentumnak a megerősítése lesz most majd 30-án itt a díszteremben, és utána lesz egy kis pihenő, de 17 órától már a helyi közösség tanácsának a díszülése következik a Reki étteremben. Itt kerül átadásra azoknak az elismeréseknek az átadása lesz, akik ugye faludíjat és faluplaketteket kaptak az idei évben. Mindeközben 17 óra 30-kor egy bajnoki mérkőzésre is sor kerül a labdarúgópályán, a helyi Szloboda labdarúgó klub és a FK Mladost Csikéria pusztáról fog megmérkőzni, és 18 óra 30-kor a hagyományos falunapi műsor következik a rekreációs központban a nagy színpadon, ugye itt fellépnek a helyi gyerekek, iskolások, az Ady Endre Művelődési Központ csoportjai, és utána 21 órakor egy nagyszerű koncertre hívunk mindenkit. Az ABBA Tribute Show élő koncertje következik, egy 90 perces élő koncert. Az ABBA slágereit adják elő, nem is akármilyen módon, úgyhogy erre sok szeretettel várunk mindenkit. A koncert ingyenes a belépése, és aki itt a jó hangulatot már megteremtődött, és bulizni szeretne tovább, az megteheti, a Reki Nagy Tereszán DJ Alen fogja szolgáltatni a zenét egy kis retro diszkóval.
4: Ha nézem a programot, akkor látom, hogy vasárnap azért lesz még egy horgászverseny a tóparton.
5: Így van, a horgászok vasárnapra tudták ezt beiktatni, és reggel 7 órakor horgászversenyre invitálnak mindenkit a tópartra.
4: Tímár Gabriellát hallották, a helyi Ady Endre Művelődési Központ elnökét. Fantasztikus programok. Én azt hiszem, hogy így kell elkezdeni a nyarat, május végén, ilyen programokkal és ilyen koncerttel, ilyen fellépőkkel. Nagyon szépen köszönöm az információkat, és ahogyan említettük, tehát mindenkit várnak, vártok Bácskos útfalvára már holnaptól és egész hétvégén.
5: Így igaz, köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel.

107,1.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik. Kedves hallgatóink, elérkeztünk a Mozaik végéhez. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Mondom, hogy mire számíthatnak a folytatásban, hogyha velünk tartanak. A 14 órai hírek után következik a Beszéljünk róla, benne pedig megismerhetik Erős Kincses Krisztinát és munkáját. A Magyar Szó újságírójáról van szó, aki a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete elismerésében részesült az idei évben az írott sajtó kategóriában egészen pontosan. A műsorból kiderül az, hogy milyen pályát tudhat maga mögött az újságírás kihívásairól és a szakmai elismerés jelentőségéről is kérdezzük tehát a folytatásban. Körhintával is jelentkezünk a mai napon, aktuális információkkal, programajánlatokkal érkezünk, és hogyha csütörtök, akkor 18 órától a vasárnapi aranyalbum ismétlését is figyelemmel kísérhetik, illetve csütörtök lévén 8 és este 10 óra között Kis János Manó érkezik majd a stúdióba, a Rádió Diszkó műsorvezetője, aki a zenei kéréseket is teljesíti majd az esti órákban. A Körhinta műsorvezetője egyébként a mai napon Vágó Kriszta lesz. A mikrofonnál Dédit Szuzannát hallották, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A viszonthallásra! I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry, I don't mind if you crash or fly.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Hírek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Nagyszabású infrastruktúra fejlesztés kezdődött Magyarkanizsai gyógyfürdőben. A 113 éves múltra visszatekintő létesítménynél megindult az elöregedett termál vízvezetékrendszer teljes szanálása. Amint egy 10 millió dináros beruházást, a folyamatosan 85%-os teltházon működő intézmény saját forrásból finanszírozza, amely a gyakori leállásokat és komoly pénzügyi veszteséget okozó szivárgásokat küszöbölik ki. Újabb gondok adottak a nyugat-szerbiai Rzav vízrendszernél, ezúttal csőtörés okozott meghibásodást, több településen akadozik a vízellátás. A rendszer másodpercenként mintegy 70 liter vizet veszít. A legsúlyosabb helyzet Csácsákban alakult ki, ahol reggel óta sem ivó, sem műszaki víz nincs. A helyi hatóságok ivóvizes tartálykocsikat biztosítottak, az iskoláknak pedig azt javasolták, hogy szükség esetén ne tartsák meg a tanítást. A javításon folyamatosan dolgoznak, a segítségnyújtásba a szerb hadsereg és több környező önkormányzat is bekapcsolódott. Az 1993-ban üzembe helyezett Rzav rendszer mintegy 250 ezer embert lát el Nyugat-Szerbiában. A szakemberek szerint az előregedett hálózaton további meghibásodások történhetnek. Komoly károkat okozott a búzavetésekben a május elejé fagy Közép-Bánátban. Több helyszínen is a kalászok felső vagy középső része károsodott. Sok helyen a szemek hiányoznak vagy fejletlenek, ami jelentős terméskiesést vetít előre. Egyes gazdák szerint a hozam akár 50%-kal is csökkenhet az érintett táblákon. A szakemberek szerint a jelenséget az extrém hideg mellett tartós csapadék hiány is súlyosbítja. Április és május folyamán rendkívül kevés eső esett, ami tovább rontotta a növények fejlődését. A búza jelenleg teljes érési fázisban van, ezért sürgősen csapadékra lenne szükség a szemek megfelelő kiteléséhez. Az aszály és vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta Juhász Bálint az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. Moszkvában egyeztetett Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke és Alekszandar Gruzsko orosz külügyminiszter helyettes. A megbeszélésen részt vett továbbá Zsejko Budimir, a boszniai szerb köztársaság belügyminisztere is. A felek részletesen áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat, valamint Bosznia-Hercegovina helyzetét, kiemelten az OHR, vagyis a Nemzetközi Főmegbízotti Hivatal működését. Az orosz külügyminisztérium közlése szerint a megállapodás született a szoros együttműködés fenntartásáról minden felvetett kérdésben. Dodik hangsúlyozta, hogy a rendezésben az ENSZ biztonsági tanácsának szerepe kulcsfontosságú.
0: Sport.
1: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia a liga döntőjét. Szerda este Lipcsében 1-0-ra győztek az angolok a spanyol Rayo Vallecano ellen. A fináléban két olyan csapat csapott össze, amely korábban sosem játszott nemzetközi kupa finálét. Mindkét gárda visszafogottan focizott, az első 45 percben sok hiba és kevés helyzet jellemezte a meccs első szakaszát. A folytatásban megélénkült a meccs, a találkozó egyetlen gólját Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. Az angolok további helyzeteket alakítottak ki, de nem tudták előnyüket növelni. Az angol focistáknak ezzel megvan az esélyük arra, hogy minden európai trófeát a Szigetországba vigyenek.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, a továbbiakban is zavartalan napsütésben lesz részünk, a hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Köszöntöm a Beszéljünk róla hallgatóit, a mikrofonnál Dédics Zsuzsanna. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete az idei évben az írott sajtó kategóriában Erős Kincses Krisztina munkáját is elismerte, aki a Magyar Szó sport újságírója. A folytatásban pályájáról, az újságírás kihívásairól és a szakmai elismerés jelentőségéről kérdezzük, aki pedig beszélgetett az újságíróval nem más, mint kolléganőnk Balázs Andrea. Ezt hallhatják a folytatásban.
2: Hogyha valaki csak sport újságíróként ismert téged, akkor mi lepődne meg a legjobban, amit nem tud rólad? Tehát azok, akik csak szakmából ismernek.
3: Szerintem nagyon kevesen vannak azok, akik csak a szakmából ismernek. Én nem gondolom, hogy ennyire egy síkon mozognék, hogy csak sportújságíró vagyok, hiszen egy sportújságírónak nagyon sokrétűnek kell lennie, és nagyon sok mindenhez kell értenie. Lehet, hogy ezt egy külön kasztnak tartják az újságíráson belül, viszont véleményem szerint ez nem így van, hiszen kísérnünk kell a mindennapi eseményeket, ugyanúgy a politikát, mint minden mást.
2: Az mire jó egy sportújságírónak?
3: Nyilván a mai világban már nem lehet elvonatkoztatni semmit sem a politikától. Én nem szeretem, én szeretem a sport objektivitását, azt, hogy a 2-1 az holnap is 2-1 lesz, bárki hogyan magyarázza azt. Viszont ettől függetlenül hülyeség lenne azt állítani, vagy butaság lenne azt állítani, hogy a politika nem folyik bele a sportba, hiszen a döntések nyilván az asztal mellett születnek, és egyik világesemény sem vonatkoztatható el a nemzetközi politikai szintértől. Tehát én nem gondolom magam ennyire egysíkúnak, hogy csak sportújságíró vagyok. Ahogy ezt itt elmondtam és felvezettem, én úgy gondolom, hogy sok mindenhez kell értenünk, és egy sportújságíró szerintem sokkal könnyebben érvényesül más területen, mint egy belpolitikus vagy más újságíró a sport területén.
2: Majd arról beszélünk meg, hogy milyen területen, de egy nagyon picit kezdjük onnan, hogy is keveredtél te a sport világába röviden és magvasan. Ugye itt Zentán egy viszonylag erős sportélet folyik, te ezt mikor érezted a medencénél, hogy na ez a te közeged?
3: Én 9 éves voltam, amikor elkezdtem vízilabdázni, előtte az asztali teniszt próbáltam ki, hiszen azért mind a kettőnek erős hagyománya van itt nálunk Zentán. 1995-ben szólt egy idősebb barátnőm, hogy Cabafi Elemérnél, Öcsi bácsinál akkoriban indul egy utánpótlás csapat, akkor csatlakoztam hozzájuk, én akkor már elég jól tudtam úszni, hiszen én itt Zentán a Haráscsárdán nevelkedtem, mondhatom így. Nem volt nehéz bekapcsolódni abba az egyesületbe, és valahogy ott ragadtam. Nyilván az nagyon pozitív volt, és nagyon egyszerűnek tűnt, hogy nyáron, tehát víz közelben voltunk, mi gyakorlatilag ott éltük az életünket, a gyerekkorunkat ott töltöttük a zentai Fekete-medencében. Szerencsés vagyok, illetve voltam, hogy az akkori csapatból többen folytatták ezt a sportágat, többen együtt maradtunk. Igaz, hogy évek múltán aztán többnyire lemorzsolódtak és újak csatlakoztak hozzánk, de azért a magadz az többnyire megmaradt, és így könnyű volt egy nagyon-nagyon jó közösséget kialakítani, mert azért nagyon fontos, hogy a közösség, ahová a gyerek csatlakozik, az erős legyen, és jó legyen a közeg, mert anélkül, tehát hogyha az élvezet elveszik, akkor nagyon-nagyon kevesen ragadnak meg egy-egy sportágnál.
2: De inkább taktikus játékos voltál, vagy a verseny szellemet élvezted?
3: Nem, én inkább taktikus játékos voltam. Ha az edzőimet vagy a csapattársaimat kérdeznék, akkor nyilván azt mondanák, hogy egy okos játékos voltam, nagyon-nagyon jól láttam a pályán. Nem nagy képűség, tehát ezek a visszajelzések ezt mondatják velem. Idő kellett, hogy beérjek. Nyilván én nem a középiskolás éveim alatt értem el a csúcsformát, tehát nem mondhatnám, ahogy a mostani fiatalokra vagy a fiatalokra jellemző, hogy olyan kiugró, meg nem is mondanám, hogy kiugró tehetség voltam, én inkább beértem, azt mondanám.
2: Emlegetted többször is a közösség erejét, meg hogy ugye a játékosokat magad körül. Mitől lesz jó egy csapat?
3: Attól, hogy elfogadja a másikat, hogy a bajban segít rajta, és a nehézségek ellenére sem kirekesztő. Tehát ezt szerintem a munkába is ugyanígy át lehet a későbbiekben ültetni. Ez egy nagyon-nagyon jó alapot jelent. Én hiszek a sport jellemformáló erejében nagyon-nagyon erősen. Tehát a sport nagyon-nagyon sok mindenre megtanít. Alázatra hogyan kell győzni, hogyan kell veszíteni, hogyan kell mindezt emelt fővel viselni, illetve a tisztességes küzdelemre, és arra, hogy soha ne csüggedj és ne add fel, tehát kitartásra nevel.
2: Meg gondolom, az is egészen máshogyan épül, hogy itt a sikerek azok is csak lépcsőzetesen érkezhetnek a sport formájából adódóan, vagy jellegéből adódóan. Tehát nem rögtön világbajnok leszel, hanem előtte egy csomó sikertörténet meg kell, hogy jelenjen. Te melyikre vagy a legbüszkébb, vagy melyik a legfontosabb a számodra?
3: Hát ugye mi itt első zentai vízilabda csapatként jutottunk ki a nemzetközi porondra, akkor, amikor másodikak lettünk az országba, és a nemzetközi szintéren is kipróbálhattuk magunkat, és lánkupát játszottunk. Ugye mi az akkori csapattal eljutottunk Impériába, Olaszországba, ahol megnyertük a lánkupás, nem hogy megnyertük, de túljutottunk a lánkupa első fordulóján, és utána Szentesen is játszhattunk. Nyilván ezt tekinthetem a legnagyobb sikernek. Nagyjából 10 évig válogatott kerettag voltam. Annak ellenére, hogy nálunk a női vízilabda nem olyan erős, azért én erre büszke vagyok. Főleg úgy, hogy több zentaival együtt sikerült ezt elérni, és ott a 2010-es években azért erősen a válogatott gerincét képeztünk. Hú, hát 24, 25.
2: Ezt az egyetemmel párhuzamosan csinált?
3: Igen, tehát az egyetemmel párhuzamosan. Azt mondhatom, hogy nekem azok az évek voltak a legjobbak a sportolói pályafutásom alatt. Tehát ezért is mondtam az előbb, hogy be kell érni. Tehát a mostaniak, nem csak a gyerekek, főleg a szülők kiváltképp akkor, hogyha korábban sportoltak, viszont nem értek el olyan eredményeket, ugye te is mondtad a lépcsőzetességet. Tehát egy sportolónak nem U15-ben, meg serdülő korában kell jónak lennie, hanem arra kell törekedni, hogy az a sportoló majd felnőtt korában is jó legyen. Tehát, hogy ne szakadjon meg az, hogy igen, U15-ben Európa-bajnok voltam, és akkor most én vagyok a király. Nem. Majd, hogyha te felnőtt korodban Európa-bajnok leszel, akkor te leszel a király. De hogyha te U8-ban nyelsz országos bajnokságot, vagy U15-ben Európa-bajnokságot, nyilván ezek nem elvitatható sikerek. Sikerek ezek is, de egy sportolónak a mai világban nem akkor kell bizonyítania, tehát nem a gyereknek kell bizonyítania, hanem majd akkor, tehát az a folyamat, és ez a lépcsőzetesség, a lépcsőzetes sikerek, amik elvezetnek ahhoz, az a valami. Tehát azt kell letenni az asztalra. Tehát nem azt, hogy te U15-ben, meg nem tudom én, korosztályban milyen jó vagy, igen, de az nem jelenti azt, hogy te majd fölnőtt korodban is olyan jó leszel.
2: És a veszteségekből mit tanultál meg, Krisztina? Nyilván az is tanulható, ugyanúgy, mint a sikernek a fogadása.
3: Persze, tehát a vereség az soha nem rossz. Nyilván a vízilabda egy olyan sportág, amit a játékvezetők erősen tudnak befolyásolni. Tehát elviselni azt a nyomást, hogy te nem csak az ellenféllel küzdesz, hanem a parton még két emberrel, az nagyon-nagyon nehéz, viszont nagyon-nagyon sok mindenre megtanít, hogy igen, szorítsd össze a fogad, és menj tovább. És ha most kikaptál, akkor legyen benned annyi, hogy igen, még több edzéssel, még több munkával, még jobb legyél, és azt a plusz két embert is legyőzd kint a parton.
2: Ezt az életre is lefordítod?
3: Persze, természetesen. Tehát ezt, ha valaki 20 évig sportol, akkor nem tud ettől elvonatkoztatni utána.
2: És joghallgatóként jött a magyar szó. Azt így el is tudtad képzelni magad rögtön?
3: Nem, soha.
2: Hogy újságíró leszel?
3: Nem, soha. Tehát sem a középiskolás éveim alatt nem fordult meg a fejemben az, hogy én újságíró legyek. Igazából a jog sem. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen teljesen mellékvágány volt nekem.
2: Orvos szerettem?
3: Nem, állatorvos szerettem volna lenni nagyon-nagyon sokáig. Én egy ilyen halászvadász, természetszerető családból jövök. És kiskoromtól nagyon-nagyon szerettem a kutyákat, tehát nekem jelen pillanatban is nagyon jó kutyáim vannak, tehát merem állítani, hogy Európa egyik legjobb border collie-ja jelen pillanatban ott szaladgál az udvaromban, nekem nagyon komoly kiállítási kutyáim vannak, akikkel...
2: Te foglalkozol a tenyésztés?
3: Nem, tehát ilyen partneri viszonyt ápolok a tenyésztőjükkel, tehát nekem kankutyáim vannak, nincs szukánk, nincs olyan szempontból tenyész állatunk, hogy nálunk kiskutya születhessen. Innen jött, hogy én nagyon szerettem volna állatorvos lenni, de eltanácsolt. Nem, hogy eltanácsoltak, de azt mondták, hogy inkább ne, és akkor így jött. Hát a szüleim is, és a környezet is, hogy ez nem nőnek való szakma. Főleg nálunk, amikor ugye a kisállatgyógyászat még nem olyan cipőben járt akkoriban, mint most. Nyilván inkább a mezőgazdaság felé pretendált akkor az állattartás és az állattenyésztés.
2: A vízilabdás nőnek való.
3: Nyilván.
2: Hogy
3: hát igen.
2: Tökéletben a kifogás kilőve.
3: Igen, igen. Na mindegy, így a jog mellett döntöttem, és ugye Laták Istvánról, korábbi szerkesztőnkről tudni kell, hogy ő vízilabdázott nagyon-nagyon sokáig, tehát mi a klubból ismertük egymást. És akkoriban kerestek a Sportvilág melléklethez hétvégi tudósítót, tehát aki vasárnap segít nekik Újvidéken, mert akkor még Újvidéken készült a Sportvilág, és mondta, hogy jöjjek ide be hozzá akkoriban, és akkor próbáljuk ki, hogy menne ez nekem. Tehát nekem a magyarral soha nem volt gondom, tehát ugye a középiskolában nem fordult az meg a fejembe, hogy újságíró legyek, vagy esetleg a magyar tanszék, vagy ilyesmi, tehát nem az holott köztársasági magyar versenyekre jártam, szóval nem állt tőlem távol ez a hivatás, vagy nem állhatott volna távol tőlem ez a hivatás, de nem merült fel, hogy én ezzel foglalkozzak. És akkor jöttem itt be próbajátékra a Latákhoz, és akkor mondta, hogy hát benned munkálkodik valami, ha más nem, akkor kukac. És mondta, hogy akkor vasárnaponként szívesen látnak ott Újvidéken, és akkor így kapcsolódtam én be a sportrovat munkájába akkoriban.
2: Az, hogy igazából te már egy ismert sportoló voltál előtte, vagy abban az időben is?
3: Abban az időben még nem.
2: Még nem?
3: Abban az időben még nem.
2: És amikor elkezdted, utána jött a sportfelfutásod is, így párhuzamosan. Az segítette abba a kollégák terén, hogy komolyabban vegyenek, azért, mert rálátásuk volt, hogy mennyire aktív és mennyire sikeres sportoló vagy.
3: Akkoriban, amikor bekapcsolódtam a Sportvilág munkájába, akkor még nem. Viszont 2016 végén, mikor ide kerültem a Magyar Szóba, akkor már nyilván igen. Mert akkor főleg a vízilabdások körében már olyan kapcsolati hálom volt, meg ismeretségi hálom, amit azért nagyon-nagyon könnyű volt kihasználni. Tehát 2017-ben, mikor én magyar szósként mentem a világbajnokságra Budapestre, és emlékszek akkor a kollégák, hogy csodálkoztak, hogy te ezeket ismered? Ezek szóba állnak vele, tehát bármelyik válogatottal, mert mi például a szerb válogatottal, a fiúkkal együtt edzettünk, tehát ők oda már olimpiai bajnokként érkeztek. De én nagyon jóba voltam az edzőjükkel, az akkori segédedzőjük nekem 2019-ben szövetségi kapitányom volt, aki ugye most a fiúkat vezette, csak lemondott, Uros Stevanovicsról van szó. Tehát én ezeket a fiúkat ismertem. Ugyanúgy a magyar válogatottból nagyon sokat, úgyhogy így úgy érzem, hogy nyilván ez az út nekem könnyebb volt. De bármelyik vajdasági magyar sportolót kerestem, és bemutatkoztam, akkor nyilván tudták, hogy ki az, és szívesen beszélgettek velem. Sokkal könnyebb sportolóként sportolóval szót érteni, mint kívülállóként.
2: Erre vagyok kíváncsi. Hogy sportolóként mitől más? Nézed-e más szemmel a sportolót? Látsz-e olyat az adott mérkőzésben, az adott versenyzőben, amit nem lát meg egy civil szem?
3: Nyilván tisztában vagyok vele, hogy mi megy keresztül, amíg odaér arra a meccsre, mérkőzésre, vagy bármire, ahogy azzal is, hogy milyen munka kell ahhoz, hogy valaki ott lehessen. Szerintem ezt egy civil nyilván nem látja. Maradjunk a vízilabdánál, mert hatványozottan nehéz helyzetben vannak a nézők, vagy a kívülállók, mert azért egy elég nehéz sportág, egy kicsit komplikált szabályrendszerrel, amit azért nem olyan egyszerű nézőként értelmezni, aki nem érti ezt a sportágat, vagy nem nézi már régebb óta. Persze, hogy nyilván könnyebb nekem ezt megítélni, hogy most ott mi történik, vagy hogy a sportoló ebb nem, hogy mit érez, de mit miért csinál.
2: Beszéltünk arról, illetve én konferáltam úgy fel, hogy nagyon sokan azt gondolják, ugye, hogy ez egy szeglete az újságírásnak, és egy picit másmilyen, mint a többi újságírás, ami ugyan igaz lehet olyan szempontból, hogy más az objektivitása, más a hangvétele, és talán más a narrálása is ennek a fajta újságírásnak. Mitől lesz jó egy sport újságíró, Krisztina? Mi ebben a savaborsa ennek a ennek a fajta meglátásnak vagy rálátásnak.
3: Sokan ugye azt gondolják, hogy a sportújságíró írás azt jelenti, hogy a legjobb helyről nézed a meccset. De hát ez nem így van, tehát azt az egész sportágra vonatkozó szabályrendszert kiválóan kell ismerni. Én nagyon-nagyon szeretem a helyszíni tudósításokat, mert a helyszíni tudósításnak mindig más a zamata, mint egy hírből kreált írásnak. Én nagyon-nagyon szeretek ott lenni, legyen szó egy zentai meccsről, vagy a TSC mérkőzéséről, vagy egy világbajnokságról. Tehát szerintem a helyszínen sokkal könnyebb több információt gyűjteni, és sokkal könnyebb a helyszínről ezt átadni. Tehát magát azt a hangulatot, ami
2: de
3: ott van.
2: De író kategóriába hogy valósul meg?
3: Ezt nem tudnám megmondani. Szerintem a lektorunk, Kati, ezt meg tudja mondani, mert ő pontosan tudja, hogy melyik írásom készül a helyszínen, attól függetlenül, ha nem is tudja, hogy én ott vagyok, és melyiket írom innen az irodából.
2: És most ebben a pillanatban hogy viszonyulsz a zentai medencéhez, és egyáltalán ezeknek a sportlétesítményeknek az állapotához?
3: Hát ugye én, amikor terhes lettem az első gyermekemmel 2016-ban, amikor befejeztem az aktív pályafutásomat, akkor én levizsgáztam játékvezetőnek. Nem csak ebből kifolyólag, ugye már előtte versenyzői pályafutásom alatt is, és később is nagyon-nagyon sok létesítményben jártam, ugyanígy tudósítóként is. Hát elég lehangoló, ami itt van, főleg ami a medence környékén látható, illetve amilyen állapotok ott uralkodnak. Hát elég azt mondanom, hogy én nem szívesen engedem oda a gyerekemet edzeni. Tehát én, aki ott nőtt föl, a medence jelenlegi állapota az... Lehet azt mondanám, hogy nem kielégítő, akkor keveset mondanék. Tehát az ilyen infrastruktúra mellett nem is elvárható, hogy például egy vízilabda csapat vagy az úszók olyan sikereket érjenek el, mint korábban, ha már itt tartunk. Nyilván a sportcsarnok nagyon sokat lendített a csapatsportjainkon itt Zentán, nagyon-nagyon jól ki lehet használni, ugyanúgy a birkozóknak, az asztali teniszezőknek megvan a saját helyük, viszont a medence és az atlétika pálya nagyon-nagyon elhanyagolt. Ennek ellenére én rendkívül büszke vagyok a zentai sportolókra, hogy még emellett is ilyen eredményeket érnek el.
2: Büszkék vagyunk rád, és gratulálunk a díjhoz.
3: Köszönöm.
2: És kívánok további sikeres munkát.
3: Köszönöm szépen.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Reklámot hallottak.
8: Köszöntjük.
2: A 107,1 MHz-en.
9: Hello, hello.
2: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
10: Reggeltől estig.
11: Dalok, melyeket szerettünk.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
3: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető Kis János.
5: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkoslágerek.
7: Bollare, hajkó-ajkó, halaballa, hajn gazdag lenne.
8: Ez kell ennek az országnak.
7: Icipici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
3: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak.
9: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
0: 107,1.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Nagyszabású infrastruktúra fejlesztés kezdődött Magyarkanizsa gyógyfürdőben. A 113 éves múltra visszatekintő létesítménynél megindult az előregedett termál vízvezeték rendszer teljes szanálása. Amint egy 10 millió dináros beruházást, a folyamatosan 85%-os teltházzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza, amellyel a gyakori leállásokat és a komoly pénzügyi veszteséget

0: sebességet okozó szivárgásokat küszöbölik ki. Komoly károkat okozott a búzavetésekben a május elejé fagy Közép-Bánátban. Több helyszínen is a kalászok felső vagy középső része károsodott. Sok helyen a szemek hiányoznak vagy fejletlenek, ami jelentős terméskiesést vetít előre. Egyes gazdák szerint a hozam akár 50%-kal is csökkenhet az érintett táblákon. A szakemberek szerint a jelenséget az extrém hideg mellett a tartós csapadék hiány is súlyosbítja. Április és május folyamán rendkívül kevés eső esett, ami tovább rontotta a növények fejlődését. A búza jelenleg teljes érési fázisban van, ezért sürgősen csapadékra lenne szükség a szemek megfelelő kiteléséhez. Az aszály és a vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta Juhász Bálint a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett fiatal gazdákat is támogatják. Újvidéken a Magyar Szó székházában mutatták be a Fénykép Dormán László című dokumentumfilmet. Az alkotás a vajdasági magyar fotográfia és újságírás meghatározó alakjának, Dormán Lászlónak az életútját és munkásságát idézi meg, aki több mint 6 évtizeden át örökítette meg a vajdasági magyar közösség mindennapjait és kulturális életét. A filmet Herceg Zsolt rendezte, a vetítést követően a közönség kötetlen beszélgetésen vehetett részt a film főszereplőjével és a rendezővel.
1: Sport.
0: Május 30-án és 31-én lesz megtartva a Tour de Fruska sport és rekreációs rendezvény. A Fruska Gorán immár a 7. alkalommal rendezik meg az eseményt, amely évről évre egyre népszerűbb. Dáné Basta, a tartományi sporttitkár azt nyilatkozta, a rendezvény célja, hogy közelebb hozza a sportot és a természetet mindenkihez. Egyetlen nap alatt több mint 1500 résztvevőre számítanak 14 országból, valamint több mint 2500 látogatóra, mondta Iván Árpás, a rendezvény igazgatója. Az idei sportprogram magába foglalja a rekreációs MTB maratont, az EMTB maratont, az eliminátor versenyt, a gyermek kerékpár versenyeket, valamint a trail futó versenyeket is.
1: Időjárás.
0: Szabadkán is környékén jelenleg 25 fokot mérnek, a továbbiakban is zavartalan napsütésben lesz részünk, a hőmérséklet csúcsértéke ma 27 fok körül alakul. Holnap is a maihoz kellemes időjárás jellemzi térségünket, pénteken is a napsütésre lesz a főszerep, helyenként megjelennek felhők az égen, de a csapadék kialakulására kicsi az esély. Holnap a legmelegebb órákban 25 fok várható, a hétvégén már esernyőre is szükségünk lesz.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Egy kiemelten fontos témával folytatjuk a műsorunkat. Ma van az éhezés világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a Földön élő krónikus éhezéstől szenvedő több mint 800 millió emberre, és ösztönözze a fenntartható megoldásokat a mély szegénység felszámolására. Vendégünk a téma kapcsán Ritz Gábor, a Szabadkai Caritas vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok önnek is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ezen a napon fókuszba kerül a nélkülözők támogatása. Önök Szabadkán is, a városhoz tartozó településeken is segítenek. Mi a helyzet itt Szabadkán és környékén? Vannak-e olyanok, akik éheznek, alultápláltak, és tényleg rájuk lehet mondani, hogy valóban rászorulók?
2: Hát én most visszanyúlnák a Szentírásig, ott van egy rész, ahol azt mondja Jézus, hogy szegények mindig lesznek köztetek, és hát ezt látjuk mi is, hogy sajnos mindig vannak szegények köztünk. Itt különféle kategóriákat, okokat tudunk látni, és akkor ugye, mert mindig az a kérdés, hogy miért van az a valaki olyan helyzetben, amilyen helyzetben van. Vannak olyan emberek, akiket a család arra tanított, hogy éhes vagy, menj el dolgozni, keres pénzt, azon a pénzeden, a fizetéseden vegyél ennivalót, vagy termeld meg magad ezt az ennivalót, és akkor edd meg, és akkor nem leszel éhes. És vannak olyan családok, ahol pedig más volt ez az algoritmus, ez a gondolkodásmód, ez a családmodell, és azt mondták, hogy éhes vagy, menj el, kérjél, és akkor kapsz, és akkor enni fogsz. Menj el a szociális védelmi központba, menj el a plébániára, menj el a Caritasba, tehát ilyen segélyszervezetekbe. Na most ugye itten azt mondhatjuk, hogy itt van egy bizonyos személyes felelőssége is annak a valakinek, vagy annak a családnak, hogy miért van ilyen helyzetben. Viszont van az a másik rész is, amikor most például az időseknél, hogy 75-80 évesen már teljesen mindegy, hogy mit akar csinálni, nem tudja csinálni ezt a valamit. Úgyhogy amikor az a kérdés, hogy miért éheznek egyes emberek, akkor én egyik oldalról látok egy ilyen személyes felelősséget, más oldalról pedig látok egy közösségi felelősséget is erre. Tehát valamikor a több ember élt falun, több ember élt kertesházban, több ember termelt valamilyen élelmiszert, tartott valamilyen állatot, tehát nem volt rá utalva arra, hogy elmenjen a piacra, vagy elmenjen a boltokba. Azelőtt több ember tartósított, és vagy tett el élelmiszert télire, tehát például kifőzött egy lekvárt valamilyen gyümölcsből, és az a lekvár az akkor évekig el tudott állni. Ezzel nem azt mondom, hogy az ember lekváron tud élni, csak azt mondom, hogy volt egy spajz, volt egy éléskamra, ahova ő oda tette, nem tudom, azt a 10 üveg lekvárt, meg főzött paradicsomot, akkor betette azt a paradicsomot is, vagy tette a kompótot, salátát, és a boltból kevesebb dolgot hozott. Tehát például voltak tyúkjai, és akkor ott már volt rögtön tojás, meg amikor levágta azt a tyúkot, akkor tudott abból ugye levest főzni, hús sütni, vagy amit. Tehát valamikor az emberek több élelmiszert termeltek meg, ebből kifolyólag az, hogy most van-e pénze, vagy nincs-e pénze elmenni a boltba élelmiszert venni, ez nem volt annyira fontos kérdés. Na most ugye mi történik a modern világban? Az történik, hogy paradicsomot akarunk enni azért minden napján, ugye akkor ezzel azt az üzenetet közvetítsük a kereskedelmi cégnek, hogy ő szerezzen be valahol nekünk paradicsomot, ő beszerzi valakitől ezt a paradicsomot, az már nem olyan minőségű, és ugye annak az élelmiszernek az ára függ valamitől, mitől, üzemanyagtól, műtrágyától, vegyszerektől, munkától, tehát ugye a minimálbértől. És így lassan kúszik fel az élelmiszernek az ára, tehát amikor megnézzük visszamenőleg, hogy mi történt, és akkor eljutunk odáig, hogy abból a keresetből, vagy abból a szociális segélyből, vagy abból a nyugdíjból egyre kevesebb és kevesebb ennivalót tudunk megvenni. Most itt van ez az iráni háború, ugye ebből kifolyólag lassan kúszik fel a gázolaj. Ugye minden traktor gázolajra megy, oké, hogy a földművesek jutányosabb áron tudnak a gázolajhoz jutni, de akkor is, tehát lassan megy fölfelé. Ugyanakkor azon a Hormuzi szoroson keresztül jön a műtrágyának az alapanyaga. A mai mezőgazdaság műtrágya alapú, tehát nem az van, hogy kivittük a szerves trágyát és évekig kondícióban tartottuk a földet, hanem kivisszük a műtrágyát és arra a generációra, arra valamire, teszünk be annyi műtrágyát, hogy az a valami megteremjen. Na most, nekünk itt egy óriási szerencsénk van, hogy a kukoricák évekre visszamenőleg nem sikerülnek, ezért mit csinál a földműves? Ültet buzát. Különben nem ültetne. Igen. És ha nem lenne ez a buza, és akkor nem lenne ennyi a liszt amennyi, akkor a kenyér se nem kerülne a száva kenyér 65 dinárba, vagy a normálisabb kenyér 100 dinárba, hanem akkor mi is fizetnénk a 3 eurós kenyeret, mint Európa szerte. Tehát azért mondom, tehát van itt ennek egy ilyen szerencse faktora is, viszont vannak olyan emberek, akik még azt a 65 dináros kenyeret se tudja kifizetni minden nap, mert a szociális segélyéből, most induljunk ki egy olyan család, vagy egy olyan idős ember szemszögéből, aki szociális segélyből él, ki fogja fizetni először is a rezsit, ugye az áramot, a vizet, telefont, ha van neki, megveszi a gyógyszereket, és hogyha marad pénz, akkor vesz ennivalót. És hát vannak nagyon sokan, akik még ezt se tudják megengedni maguknak, vagy nem tudják megengedni a hónap minden napján, és akkor ilyenkor jönnek be a segélyszervezetek a képbe. Egyik oldalról Vöröskereszt, ugye ők a népkonyhát működtetik, ezer ennyi mennyi emberre főznek Szabadkán.
3: 1100-1200, igen.
2: Igen, ez egy 150 ezer lakosú városban. Az azt jelenti, hogy majdnem 1%-ára főznek, nem egészen, de majdnem. Borzasztó szám. Tehát ugyanakkor a Szociális Védelmi Központnak van 15 ezer kuncsaftja évente. Még borzasztó szám, 10%. Ez fölfoghatatlan. És hát ugye itt vagyunk mink is, a Caritas is, ugye Caritas az egy, tehát mi csak azt tudjuk odaadni az embereknek, amit mi is kapunk. Most nekünk mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mert a Vajdasági Élelmiszeri Bankkal működünk együtt, és a Maxikat, minden negyedik nap körbejárjuk a Maxikat itt Szabadkán, és az az élelmiszer, aminek aznap lejárna a hatályossága, mi ezt elkapjuk. És épp reggel néztem, ugye készültem erre a mai beszélgetésre, 23 tonna élelmiszert kaptunk a Maxitól, ezt igazából 4 szervezetre osszuk, tehát velünk van az autistákat segítő szervezet, egy roma szervezet, kelet-európai misszió és a Caritas, tehát minden negyedik nap megyünk valakik közülünk, körbe szaladjuk ezt a 10 boltot, összegyűjtsük, van amikor ez 250 kiló, van amikor 300 kiló, van amikor még több, ez főleg gyümölcs, zöldség, tejtermék, kenyértermék, néha van hús is, néha pedig van valami más is. Tehát ez a 250-300 kiló, ami egy ilyen alkalommal összejön, és ez, ha munkanapokról beszélünk, mi akkor ezt másnap osszuk az irodába, 20 perc alatt eltűnik. Tehát jönnek emberek érte, válogatnak, tehát mindenki egy zacskót vihet el, mindenki egy táskányit vihet el, tehát nem engedjük, hogy így nagy mennyiségbe vigyenek.
3: És ilyenkor tehát önök értesítik az embereket, vagy itt megvan,
2: tehát
3: hogy kik azok, akik
2: tudják? Ők már tudják, hogyha így valaki új bejön, akkor őket is átirányítsuk arra a napra. Na most ugye a Caritas pékségében, ami megmaradt kenyér, az másnap reggel átkerül az irodába, tehát ha valaki bejön hozzánk, akkor azért igyekszünk, hogy nem engedjük el üres kézzel, de abból az csak kenyér, és akkor ilyenkor igyekszünk, hogy legyen ott pástétom is, vagy valami konzerv, amit rátehetnek erre a kenyérre, és akkor megmondjuk nekik, hogy mikor van az osztás. Ha pedig hétvégén van a gyűjtés, ugye mert szombat-vasárnap is, ha ránk kerül a sor, akkor gyűjtünk, akkor elvisszük általában ilyen több gyermekes családoknak, és akkor többet kapnak, tehát akkor nem egy táskára valót adunk, hanem akkor adunk 4-5 banános ládára való élelmiszert is. És hát mi azt látjuk, hogy nagyon szépen reagálnak az emberek tehát erre, mert az van, hogy még a kenyeret kiszorítja, de nagyon ritkán gyümölcsöt csak azt teszik, amit tőlünk kap.
3: Ugye kevés az élelmiszer, egyre drágább, egyre több a szegény ember, ezt szerintem így kijelenthetjük. Hogyan döntik el, hogyan lehet azt eldönteni, hogy ki a rászoruló, hogy ki az, akinek a legnagyobb szüksége van segítségre?
2: Ez egy nagyon hálátlan feladat, mert ugye mindenki számára az ő problémája a legnagyobb. Mi arra így figyelünk, hogy ne történjen meg az, hogy egy családból eljön kettő például. Tehát olyan, hogy eljön a, nem tudom, anyuka, meg eljön a fia, és akkor úgy állítsák be magukat, hogy két külön család. Tehát ilyenkor akkor egyiket leültetjük. Tehát valahogy látszik, tehát az, hogyha valaki ott elkezd szemtelenkedni, vagy elkezd kellemetlenkedni, akkor ott azt az embert is, hogy megkérjük, hogy na akkor most ezt szépen vigye el, és akkor ne jöjjön többet. Tehát általában az van, hogy ezek az emberek úgy, hát mintha szégyelnék, hogy ilyen helyzetben vannak, és megint van ezt két részre tudjuk osztani, tehát az idősebb ember, aki az a közmondás szerint élt, hogy aki nem dolgozik, és az ne is egyen, tehát ő nagyon szégyeli magát, hogy el kell, hogy jöjjön ilyenkor, mi akkor igyekezzük ezt a kellemetlen helyzetet valahogy úgymond neutralizálni, tehát hogy örülünk, mondjuk, hogy jó tette, hogy eljött, nézze, milyen szép, nem tudom, ez vagy az, vagy amaz van, tehát tegye el, vigye el, főzön belőle otthon valamit. Tehát olyan, hogy ugye a figyelmet kicsit más felé, kicsit egy ilyen pozitívabb felé, pozitívabb témák felé fordítsuk el, és akkor mondjuk, hogy nem tudom, melyik lesz az a negyedik nap, amikor megint osztunk, akkor jöjjön, elvárjuk majd magát. Tehát ez nagyon fontos ilyenkor tehát a mi szakmánkban, hogy egy következő lépést megdefiniáljunk általában, mert akkor ő is tudja, hogy akkor mire számíthat. Világviszonylatban pedig tehát van elég élelmiszer a Földön, csak az elosztással van baj. Mind annyi minden a világban, tehát tehát a buzának, a szójának, a kukoricának és az ára a világtőzsdéken határozódik meg, kínálat és kereslet alapján. És amikor ez a kínálat-kereslet felborul, akkor elmennek az árak az egekbe. Maga említette ezt a 800 millió embert évi szinten. Ez megint borzasztó szám, mert 8 milliárdan vagyunk a Földön, ez megint 10%. Tehát ez nagyon-nagyon szomorú. Ha kivonjuk a világból a természeti katasztrófákat, mert ugye egy természeti katasztrófa, egy jégeverő, egy jégeső például, az tönkreteheti egy régiónak a termését, és akkor ott mindenki éhezni fog. De ha most ezeket kivesszük ebből az egyenletrendszerből, akkor ugye Afrika a legkritikusabb kontinens, és ugye közben Afrikának nagyon jó termőföldjei vannak, most jól nem a Szaharára gondolok, hanem de azért, aki elővette már a világatlaszt, az látta, hogy Afrika mekkora. Tehát ugye ott vannak nagyon sok éhező, nagyon sok szeretett szolgálat szállít oda segélyeket. Például van egy, amit úgy hívnak, hogy Mary's Meals, tehát Mária étkei, tehát Szabadkán is több plébánián gyűjtenek nekik. 20 pár euró egy gyerek, egy éves élelmezése az iskolában. Ha mi elmegyünk Szabadkán étterembe, akkor van, hogy elköltünk egy vacsorára egy emberre 20 pár eurót, tehát, és mi egy este megesszük azt, amiből az a gyerek ott egész évbe tud ebédet kapni, ha elmegy az iskolába. És ez nagyon fontos kapcsolat, mert ha ő elmegy az iskolába, akkor azt jelenti, hogy nem mehet egy gyerek katonának. Tehát hol dolgozik ez a szeretett szolgálat? Tehát ott, ahol konfliktusok vannak. Tehát ha a gyerek nem megy iskolába, akkor mit csinál? Hát elmegy gyerek katonának. Tehát vannak ott már 10-11-2 éves gyerekek, vagy akár 9 évesek is, akik kapnak egy fegyvert a kezükbe, és akkor ott a másik csapat, és akkor öljétek egymást. Egy évig kap a gyerek, tud a gyerek ebből étkezni, és ugyanakkor pedig megvan adva lehetőség, hogy tanuljon valamit, esetleg olyan szintre jöjjön, hogy utána holnap után szakmát tanulhasson. Tehát ugye ez egy igazságtalan világ, mert egyik oldalról ezek a katonai konfliktusok ugye lehetetlené teszik a földművelést. Tehát minden a földművelésből indul ki. Tehát muszáj ezt a valamit megtermelni, hogy el tudjuk fogyasztani, vagy oda tudjuk adni az állatoknak, hogy azt utána fölnőjön, és azt is elfogadjuk. És vannak országok, akik például elmennek Afrikába, és hát ilyen 100 évre kibérelik a földet. Valami nevetséges összegé, és amit ott megtermelnek, akkor azt viszik haza, hogy a saját otthoni népességüket tudják ebből a valamiből étkeztetni. És akkor persze így kiszorulnak az ottani, hát törzsek, ugye, és utána az pedig egy újabb konfliktust generál a szomszéd törzsekkel. De ugye nekünk a saját cipőnk az szorít bennünket legjobban. Ha most az a kérdés, hogy mit ajánlok a hallgatóknak, tehát aki tényleg ilyen bajban van, hogy nincs neki mit enni, nyugodtan forduljon hozzánk, tehát ha tudunk, akkor szívesen segítünk, ugyanakkor pedig minden hallgatót arra buzdítok, hogy azért otthon, ha van kert, akkor ütessen el egy pár paradicsom palántát, vagy nem tudom, ütessen el egy gyümölcsfát, és akkor...
3: Én még csak annyit kérdeznék, akkor így a beszélgetés végére röviden, hogy az adományokat azért önök is várják, pénz vagy élelmiszer formájában inkább, és akik szeretnének adományozni, azok hogyan tudják ezt megtenni?
2: Tehát mi ott vagyunk az Májovina utca 20-as házszám alatt. Igen, fogadunk adományokat, fogadunk élelmiszer adományokat is. Mivel tudnak sokat segíteni a kedves hallgatók? Tehát például konzervekkel, készlevesekkel, tartós élelmiszerrel. Ugyanakkor természetesen a pénzadományokat is szívesen fogadjuk, mert azért mi is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, tehát a működési költségek azok mennek fel, és mentek is fel, és hát egyre nehezebben tudjuk összekötni a hónapokat. Tehát a pénzadományoknak is örülünk, és ugyanakkor ruhákat is elfogadunk, meg különböző háztartási dolgokat, és ruhákat is minden hónap utolsó szombatján osztjuk, tehát az most holnap után lesz egy osztásunk, ahol ruhát fogunk majd osztani, és akkor ide is el szokott jönni egy olyan 40 család, akkor ők kiválogassák azt, amit ők jónak látnak, és akkor elviszik.
3: Ritz Gábornak köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy világos szürke metalik 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-ás motorral 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusig. Kifogástalan állapotban van, az irányár 9350 euró. Érdeklődni ez esetben a 060 133 11 99-es telefonszámon lehet. 060 133 11 99. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ajánló következik.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
0: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A Vajdasági Magyar Szövetség elmúlt időszakban megvalósított eredményeiről is beszámoltak a VMS taggyűlésein szerte Vajdaságban. Erről is beszélt Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke az SML reggeli műsorában. Az interjú egy részletét hallhatják. Aki kérdez, Agárdi Gábor.
2: Ön a közösségi oldalán folyamatosan beszámol arról, hogy az önök, vagy a magyar érdekképviselet munkájának köszönhetően folyamatosak a fejlesztések, iskola és egyéb felújítás, nyilászárok cseréje is sorolhatnám. Egyébként ezt be is számolnak erről a közösségnek, mert hogy ugye a VMS taggyűlése számára is tartottak különböző megbeszéléseket, gondolom, hogy akkor is ezekről is beszámolnak, és más minden aktualitásról.
3: Így van. Azt gondolom, hogy a politikai érdekképviseletnek az a fő feladata, hogy minden szinten a döntéseknél jelenléve a Vajdasági Magyar Közösség prioritásainak a megvalósításán dolgozza. Legyen az helyi közösségi önkormányzati szint, tartomány vagy országos, ezeken kell dolgozni, és ahogy említettem, valóban nagy siker az, hogy több mint 2,2 milliárd dinárnyi infrastruktúrás fejlesztés kapitális beruházásból 400-450 millió dinárnyi útinfrastruktúra fejlesztésre tudtunk biztosítani forrást. Például a magyar-kanizsai önkormányzat területén a martonosi bekötő útnak a felújítása is el tud indulni, a közbeszerzés is minden nélkülözhetetlen eljárást követően. Szabadkán azután, hogy 150 millió dinár értékben újultak meg utcák, nem csak a központban, hanem a peremvidéken és a külvárosi helyi közösségekben, nem mellékesen az ipari zónát a várossal összekötő bicikliút után megújult az út is. Újabb jelentős forrást biztosítottunk arra, hogy tudjanak az utcák fejlődni. Ugyanilyen szemlélet szerint Zentán ugyanez a helyzet, Kishegyesen évtized után sikerült egy utcát újra aszfaltozni, most még egy lépést tudunk tenni. Ezek azt gondolom, hogy fontos projektek, és az is nagyon fontos, hogy az elmúlt 10 évben mint egy 400 oktatási intézmény tudott megújulni, még több kapott felszerelést. Amióta Ótot Róbert, a tartományi oktatási titkár, sikerült jelentősen növelni az iskolák biztonságára, illetve felújítására szánt forrásokat, és ebben is odafigyelünk, hogy például ne csak Magyar-Kanizsán, hanem Horgoson, ne csak Magyar-Kanizsán, hanem Martonoson is óvoda és iskolafejlesztés is történjen, de ne csak itt a több magyarságról beszéljünk, a Magyar Iptabén, Szajánban is tudjon iskola felújulni, vagy Topolya községben, Gunarason. Tehát ez a egyenletes regionális fejlődés elve szerint a kis közösségeknek a fölkarolása is borzasztóan fontos. És hát a VMS taggyűlés sorozata az egy rendszeres esemény sorozat, évente legalább négyszer megtörténik minden helyi szervezetben. Itt a Magyarországi Országgyűlési Választások előtt már eldöntöttük, hogy ezt követően, nyilván abban az időszakban nem, de hogy ezt követően tartsunk taggyűlés sorozatot, egyébként is nagyjából a negyedéves dinamika így hozná. Fontos volt, hogy tudjunk beszélgetni a választások tanulságáról, a jövőről, ez is nagyon érdekelte az embereket, de a helyi ügyek, a járdák, az utcák, az ivóvíz, az intézmények sorsa, a helyi, vagy kicsit a helytől tágabb értelemben is fontos rendezvényeknek a megszervezése, ez minden helyi közösség, minden településen téma volt, ez 137 település jelent 25 községkörzeti városi szervezet területén. Ezek jó hangulatú rendezvények, illetve megbeszélések voltak. Fontos, hogy a saját tagságunkkal, a tagságon keresztül, aktivistáinkkal keresztül pedig a választópolgárokkal folyamatosan kapcsolatban legyünk. Ezt már évtizedek óta így csináljuk, és így fogjuk a jövőben is csinálni. Egyértelmű az álláspont, a minden helyi szervezetben ezt elfogadja minden tag, függetlenül a párt, személyes párt szimpátiájától. Nagyon fontos, hogy a határon túli magyarság nem lehet ellenzékben Budapesten együttműködni. Szükséges és előremutató Magyarország mindenkori kormányával. Így volt ez a 2010-es évet megelőző években, 98-tól 2002-ig is, amikor Fidesz kormány volt, utána az MSZP kormányok idején akár Bajnénak, akár Gyurcsánynak, akár Medgyesinek hívták a kormányfőt. Így volt ez az elmúlt 16 évben, és azt gondolom, hogy így kell legyen a következő időszakban is. Erre az újonnan megválasztott miniszterelnök első beszédeimben reflektált, és a határon túli közösség szerzett jogai, támogatás formái megmaradnak. Az, hogy újra gondolják, az azt gondolom, hogy természetes. Egyrészt meg is kell, hogy ismerkedjenek vele, másrésztről minden kormánynak megvannak a saját prioritásai. Számunkra fontos az, hogy az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás területén kiépített intézményhálózat, a gazdaságfejlesztés lehetőségrendszere, az ösztöndíjak, Európa Kollégium, ezek a jövőben is tudjanak működni, mert ezek szolgálják a vajdasági magyar közösségek, és kézzelfogható eredményei vannak. Több tízezer vajdasági magyar, aki gondolkodott, hogy hol kezdje meg a jövőt, vagy hol látja saját jövőt, akkor kapaszkodót kapott ahhoz, hogy itthon 70 ezer vajdasági magyar legalább alsó hangon. A gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően ezer számban mérhető az Európa Kollégium és az ösztöndi rendszernek köszönhetően azoknak a vajdasági magyaroknak a száma, akik itthon tanultak tovább, itthon szereztek diplomát, és az itthoni értelmiségi utánpótlást biztosítják. A tegnapi napon éppen rektorálatosan fogadtuk a vajdasági középiskolások delegációt, több mint 200 csillogó szemű fiatal, akik már mondtak egy olyat, hogy itthon megpróbálom és megnézem, milyen lehetőségek vannak. Én fanatikusan vallom, hogy a szülőföldön való boldogulásnak van három alappillére, magyarként való boldogulásnak. Az identitásunk nyilván annak a megőrzése, ez elengedhetetlen, hogyha magyarként szeretnénk boldogulni, ezt otthonról hozzuk, óvodában, iskolában, középiskolában is tápláljuk. Az megszerezhető piacképes tudás és hasznosítható diploma elengedhetetlen. A második pillérként és az idegen nyelv és a szerb nyelv, illetve az anyanyelv mellett a szerb nyelvnek a magabiztos ismerete, a magyar és a szerb szaknyelvnek az elsajátítása abszolút elengedhetetlen ilyen vonatkozásban. Ezért örülök, hogy folyamatosan telítve az Európa Kollégium kapacitása, hogy folyamatosan van elegendő, sőt túljelentkezés ösztöndíj programra, és hogy a szernyelvű fölkészítő képzés, a fölvételi előkészítőre való jelentkezés is tömeges, és hogy az egyetemek, az egyetemi karok, az Újvidéki Egyetem 14 egyetemi karának a bemutatása, és az Újvidéki Egyetemnek a lehetőségrendszerének a megismerése iránt rengetegen érdeklődtek, tegnap is Szabadkán is, Újvidéken is. Ezek minden vajdasági magyart azt gondolom, hogy örömmel töltenek el.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témái közül. A tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre. 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett a szerb elnök, és korszerűsítik a magyar-kanizsai gyógyfürdő infrastruktúráját. Következnek a részletek. Az aszály és a vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta Juhász Bálint az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. Kiemelte, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi szerepvállalása kézzelfogható eredmények hoz. Számottevő közmű és útfejlesztés valósul meg Vajdaságban. A politikus beszélt a VMS taggyűléséről is, és kiemelte, a határon túli magyarságnak együtt kell működnie a magyar

0: Magyarország mindenkori kormányával. Agárdi Gábor riportja.
1: A környezeti kihívások, mint az asszály nagyon fontos téma, amelyre a precíziós gazdálkodással, illetve a víz felhasználásának a racionalizálásával és észszerű biztosításával lehet reagálni, mondta a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke ezt az újvidéki mezőgazdasági vásár kapcsán nyilatkozta, amely eseménynek idén a mezőgazdaságban jelentkező kihívások voltak a központi témái.
2: Fontos az, hogy a tartományi költségvetés több mint 11,5 milliárd dinárt biztosít a földhasználat, a víz, az öntözés biztosítására. Pályázat formájában több száz millió dinárt fordítunk öntözési rendszereknek a telepítésére. Nagyon fontos, hogy a fiatal gazdák pályakezdését, vagy gazdálkodásnak az elkezdését is 200 millió dinárra támogatja idén a tartományi költségvetés. Hiszen fontos az a számunkra, vagy a Sej Magyar Szövetség számára, hogy a magyar közösség is ezekből a fejlődési lehetőségből, mint vajdasági szerbiai adófizető polgárok részesülni tudjanak. Ezt biztosítja a tartományi jelenlét, az, hogy ott ülünk az asztalnál, a döntések születnek.
1: Juhász Bálint beszélt a Vajdasági Magyar Szövetség taggyűlés sorozatairól is. Kiemelte, hogy évente legalább négyszer megszervezik minden helyi szervezetben. A legutóbbit a magyarországi országgyűlési választásokat követő időszakra tervezték.
2: Egyértelmű az álláspont, a minden helyi szervezetben ezt elfogadja minden tag, függetlenül a párt, személyes párt szimpátiájától. Nagyon fontos, hogy a határon túli magyarság nem lehet ellenzékben Budapesten együttműködni. Szükséges és előremutató Magyarország mindenkori kormányával, így volt ez a 2010-es évet megelőző években, 98-tól 2002-ig is, amikor Fidesz kormány volt, utána az MSZP kormányok idején, akár Bajnénak, akár Gyurcsánynak, akár Medgyesének hívták a kormányfőt. Így volt ez az elmúlt 16 évben, és azt gondolom, hogy így kell legyen a következő időszakban is. Erre az ugyanán megválasztott miniszterelnök első beszédeiben reflektált, és a határon túli közösség szerzett jogai, támogatás formái megmaradnak. Az, hogy újra gondolják, az azt gondolom, hogy természetes. Egyrészt meg is kell, hogy ismerkedjenek vele, másrésztről minden kormánynak megvannak a saját prioritásai.
1: A politikus beszélt a VMS tartományi szerepvállalásának jelentőségéről is, amely szavai szerint látható eredményeket hoz, kiemelve, hogy több mint 2,2 milliárd dinárnyi közműfejlesztés valósul meg. A tartományi nagyberuházási igazgatóság pályázatainak köszönhetően például útinfrastruktúra fejlesztésre 400-450 millió dinárnyi eszköz jut számos vajdasági településen, városban.
0: 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett Alexander Vucic. Értékelése szerint a maratoni külföldi útja mindkét országa számára előnyös megegyezéseket eredményezett. A szerb elnököt szavai szerint lenyűgözték a távol-keleti országban látottak, és megtiszteltetésként élte meg a vendéglátói által megszervezett részletes programokat. Vucic hozzátette, hatalmas érdeklődés övezi Kínában Szerbiát gazdasági tekintetben. A Shanghai tájékoztatón arról is beszélt, hogy a kínai vállalatok további beruházásokat terveznek Nagybecskereken és Síden. Ezeknek részleteiről már júniusban tárgyalnak a felek. Bővebb tájékoztatást akkorra ígért a szerb elnök. Hozzátette, egy szintén kínai cég 530 millió dolláros befektetéssel robotgyárat akar létrehozni Sabadzban, ami példanélküli tőkebeáramlást jelentene.
3: Megnyíltak a kapuk előttünk, mindenki, akivel tárgyaltunk, azt mondta, önt kitüntette Xi elnök, mi készen állunk az együttműködésre bármely téren. Szerbiában megyünk az elkövetkező 1-2 hónapban. Ez sok ajtót nyitott meg számunkra, elégedett vagyok, júliusban megnyitjuk Sabacon azt az első fázist, amint visszaértünk, bemutatjuk mindhárom fázist.
0: Rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítettek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej- és tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipari megerősítése. A rendelet pénzügyi támogatást biztosít a belföldi tejből készült tejpor kiszállításához, ezzel segítve a termelés fenntarthatóságát, a termékek biztosabb piacra jutását és a tejipari termelés folytonosságát. A támogatásra szükséges összeget a 2026-os köztársasági költségvetésből biztosítják. modernizálják a magyar kanizsai gyógyfürdő infrastruktúráját. Ma megkezdődött a régi elavult termelvízvezetékrendszer teljes szanálása. Amint egy 10 millió dináros energiahatékonyságot növelő beruházást a folyamatos teltházon működő intézmény saját forrásból finanszírozza. Mivel a Csőcsere a városi park területét érinti, a kivitelezők a helyi önkormányzat felügyelete mellett a természetvédelmi szempontokat maximálisan szem előtt tartva végzik a munkálatokat. Horváth Kátai Orchidea riportja.
4: Megkezdődött a termálvízvezeték teljes szanálása és az új csövek lefektetése a magyarkanizsai gyógyfürdő kapcsán. Ez a beruházás létfontosság a fürdő számára, hiszen a munkálatok befejeztével a dolgozók és a vendégek is óriási előnyökhöz jutnak, mind a terápiás kezelések, mind a turizmus további fejlődése terén. A fejlesztés komoly pénzügyi hatékonyságot is hoz. A korábbi rendszerben ugyanis a termálvíz áramlás akadályai és a gyakori leállások miatt rengeteg pluszköltség keletkezett, ami a fürdő egész működésére rányomta a bélyegét. Ezt a problémát hárítják most el véglegesen. Snezhana Adzsic, a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő igazgatója. Ami azt jelenti, hogy nem csak a jelenbe fektetünk be, hanem a jövőbe is, hiszen ennek a projektnek és ennek a távvezetéknek az elkövetkezendő években kell majd meghoznia a pozitív hatásait.
5: Szóval pozitív ne effekt.
4: A munka egy rendkívül komplex folyamat, hiszen a csövek cseréje hatalmas beruházást jelent. Erre már nagy szükség volt, ugyanis a régi csövek az utóbbi időben már láthatóan eresztettek, amit a helyszíne érkező munkások is rögtön észleltek. Mivel a kivitelezés a park területén zajlik, ahol egy 200 éves fa is található, a munkálatok fokozott óvatosságot igényelnek, a beavatkozás azonban elkerülhetetlen a rendszer biztonságos működéséhez. Dusan Glisic, a Tiszamenti Vízművek Kft. Igazgatója. Egy nagyon specifikus munkáról van szó, hiszen a Magyarkanizsai Parkban dolgozunk, amelyet annyira gondosan ápolnak és óvnak. Minden egyes fa meg van jelölve. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a természetvédelemre és az ökológiára figyelünk. A munkálatok szinte archeológiai jellegűek. Egyetlen fa, egyetlen hajszál gyökerét sem vághatjuk el. A gyógyfürdő messze a régión túl is ismert, így a szolgáltatások magas szintű biztosítása elengedhetetlen. Ez a mostani nem egy tipikus korszerűsítés. A régi és az új épület közötti, mintegy 10 millió dináros beruházásra azért volt szükség, mert a vezeték az elmúlt 40-50 évben rendkívül rossz állapotba került. A csere után a rendszer végre energiahatékony lesz, és mivel a termálvizet fűtésre is használják, kulcsfontosságú, hogy a víz ne folyjon el. A beruházás a városi park miatt fokozottan érinti az önkormányzatot is. Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere.
6: Önkormányzati részről szerencsére ehhez nem kellett sem önrészt, sem pedig bármilyen pénzügyi hátteret biztosítanunk, de mivel a park az az önkormányzatnak a tulajdona, ezért mindenféleképpen kellett egy építészeti együttműködés, ahol mi egyrésztől megadtuk a feltételeket, hogy milyen alapján végezhetik el ezt a munkát, másrésztől pedig bekapcsolódtunk abba a felügyeleti rendszerbe, ami bízom benne, ahhoz fog minket hozzásegíteni, hogy maga a beruházás legvégén mindenki elégedett legyen.
4: Magyarkanizsán már 113 éve zajlik a gyógyítás és a rehabilitáció a gyógyfürdőben. Az intézmény szinten mindig teltházzal működik.
0: A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Az olvasást és az irodalmat népszerűsítették a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző karon. A Grindhatlon természetvédelmi verseny döntőjét tartották Topolyán. Jönnek a részletek. Idén 160 jelentkezés érkezett az Olvasni jó felolvasási versenyre, amelyet évről évre a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar szervez. Az egésznapos programra Vajdaság több általános iskolájából érkeztek résztvevők. A rendezvény célja minden évben az, hogy népszerűsítse az olvasást és az irodalmat az alsós diákok körében. Balázs Zita járt a helyszínen.
7: Az olvasás nem csak a nyelvi készségek fejlesztésében játszik fontos szerepet, hanem gazdagítja a gondolkodást, fejleszti a kreativitást és új világokat nyit meg az olvasók előtt. A felolvasási verseny minden évben egy meghatározott tematika köré szerveződik. Az idei év központjában az ételek álltak. Idén először a zsűri előre meghatározott módszertani szempontok szerint értékelte a gyerekek produkcióit, ugyanakkor az előadásmódot is figyelembe vették. Zákinszki Toma Viktória, zsűritag.
8: Elsősorban nézzük az értő szövegértést, tehát hogy a gyerekek értsék, hogy mit olvasnak. Azután a beszédet, tehát hogy minél szebben, tisztában beszéljenek. Azután nézzük azt is, hogy mennyire tudta a gyerek magáévá tenni azt a szöveget, vagyis hogy neki való-e, mennyire élte bele magát, mennyire vált egyé a szöveggel.
7: A gyerekek egy online kérdőíven keresztül tudtak jelentkezni. A résztvevők főleg Szabadkáról és környékéről érkeztek, de más vajdasági településekről is jöttek, például voltak Bezdánból is. Összesen 160 kisiskolás mérettette meg magát. Bíró Fanni, főszervező.
9: Igyekszünk a gyerekeket olvasásra nevelni, és megmutatni nekik, hogy ez fontos, és buzdítani őket arra, hogy olvassanak, ezért a nyeremények között is minden ajándékcsomagba került egy könyv. Szeretnénk, hogyha minél többet olvasnának, és ugyanúgy a felnőtteket is erre buzdítjuk, ezért délután egyébként az Olvasni Jó program folytatásaként megbeszéltük, hogy kiülünk a parkba olvasni többen, ez egy nyílt program. Úgyhogy remélem, hogy egy kicsit sikerül az embereknek megmutatni az olvasás lényegét és fontosságát.
7: Az esemény zárásaként elismerték a legkiemelkedőbb teljesítményeket, a díjazott tanulók pedig ajándékcsomagokkal gazdagodtak, ezzel is ösztönözve őket a további olvasásra és a fejlődésre.
0: Megszervezték a Grindhatlon természetvédelmi verseny döntőjét Topolyán. Ezen a magyarországi és szerbiai általános iskolás diákok vettek részt. A verseny célja a fiatalok szemlélet formálása a klímaváltozással kapcsolatban. Halász Zoltán riportja.
10: A fiatalok a versenyre internetes forrásokból készülhettek felkészítő tanáraik felügyeletében. A bácsfeketehegyi Szabó Bence elmondta, a tananyagot főleg otthon tanulták, majd az iskolában átbeszélték.
11: Az angol tanár és a biológia tanár úr szervezték ezt, és beküldtek linkeket, amiket mondták, hogy készítsünk elő, és akkor egy héttel ezelőtt ezt megkaptuk, és akkor így tudtunk felkészülni.
10: A diákok a felkészülés során nem csak értékes lexikális tudással gazdagodtak, hanem azt is megtanulták, miként alkalmazhatják mindezt a gyakorlatban. A Szentesi Magyar József szerint az iparnak nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a zöld energiára.
12: Biciklivel járunk, vagyis járok. Fontosnak tartom azt, hogy a gyárak környezettudatosak legyenek, a benzinnek a gyártása ne legyen olyan sűrű, és vezessék be az elektromos autókat, de nem mindenhol.
10: A résztvevők a feladatok egy részére nem tudtak előre készülni, így a kreatív probléma megoldás került előtérbe. Vázsonyi Balassa, Emese, szervező.
13: Egy sokkal játékosabb, sokkal interaktívabb formája volt környezetismeretnek, illetve a hulladékmentes életmódra nevelésnek, mi erre raktuk a leginkább a hangsúlyt, és ezekre nem tudtak előre készülni, szóval itt például játszottak tabu, társasjáték inspirálta játékot ilyen környezetismereti szavakkal, vagy ismerkedtek olyan megoldásokkal, hogy az eldobható termékeket, amiket mindannyian használunk, milyen más alternatívája lenne neki, milyen hulladékmentesebb alternatíva.
10: A verseny döntőjét Topolya község közösen más önkormányzatokkal szervezte meg. A projekt keretében Topolya mintegy 480 ezer eurós beruházásra kapott lehetőséget, melynek központi témája a városi park revitalizációja. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
14: A Városi Park már 1974 óta természetvédelmi övezet, és első lépésben a régi előregedett balesetveszélyes fákat távolítottuk el, jelen pillanatban pedig az építkezési, valamint a zöldítési munkálatok vannak folyamatban, tehát a növényeket ültetjük, valamint a sétánt és a játszótérnek a kiépítése van folyamatban.
10: A tervek szerint a parkot közösségi térre alakítják, ahol a lakosok biztonságos és rendezett környezetben pihenhetnek, sétálhatnak és kikapcsolódhatnak.
0: Megtartotta a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület 15. rendes ülését, amelyen 15 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. A legfontosabb napirendi pont a községi költségvetés 2025-ös évi zárszámadása, valamint az erről készült független könyvvizsgálói jelentés elfogadása volt. Emellett tárgyaltak a 2026-os árvíz, belvíz és jégvédelmi operatív tervek jóváhagyásáról, valamint a mezőgazdasági területek programtervéről. Pletikoszics Tibor, a VMS Magyar Kanizsai Önkormányzati frakció vezetője.
15: Az össz megvalósult bevétel csaknem 1 milliárd 450 millió dinár volt, az összkiadás pedig 1 milliárd 433 millió dinár. A pénzeszköz többlet 16 millió dinár, amit az IPA projektek előfinanszírozási rendszere eredményezett, és még idén felhasználásra kerül ezekre a programokra. Magyar Kanizsa község legfontosabb bevételi forrásai közé tartoznak a helyi adóbevételek és más helyi közbevételek, valamint a köztársasági és tartományi szintről érkező átutalások és támogatások.
0: A pontos idő 16 óra 16 perc. Híradót hallottak.
16: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérnek, a továbbiakban is zavartalan napsütésben lesz részünk. Holnap is a maihoz kellemes időjárás jellemzi térségünket, pénteken is a napsütésre lesz a főszerep, helyenként megjelennek felhők az égen, de a csapadék kialakulására kicsi az esély. Holnap a legmelegebb órákban 25 fok várható, a hétvégén már esernyőre is szükségünk lesz.
17: Hírek
18: és azok háttere.
17: A vajdasági magyarságot érintő témák.
18: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
19: Társadalmi célú felhívás.
20: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
17: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
21: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Örögjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. És elkezdődött mai csütörtöki körhintánk itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, pontosan 16 óra múlott 30 perccel, és köszönti önöket adásvezető technikusunk, mégpedig Váradi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Hozzá is lehet szólni a műsorhoz a 066 36 36 33-as SMS számra. A ma délutáni penzum, tudják, minden órában rövid hírekkel jövök, közérdekű információkkal, kis programokkal, és természetesen, ami még fontos, hogy ma csütörtök van, akkor először is aranyalbum 18 órától Agárdi Gáborral, majd 20 órától pedig ne felejtsék el Kis János Manóval rádiódiszkó itt a 107,1-en. Addig is szóljon Takács Nikolász hangoltam, illetve Paulina is itt lesz még velünk császár előtt, és Csúdi Józanékkel várjuk önöket itt a 107,1-en.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
6: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
7: A 90-es évek magyar slágerei.
8: Itt az SMR-ben.

0: Öregerek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: 16 óra múlt, pontosan 46 perccel. Császár előd nem kell másik, illetve vétek vele minden jó, ezzel fogunk menni, illetve a kardigenszelés, de előtte még nézzük, hogy mit is tudok ajánlani önöknek a hétvégét. Nem is a hétvégére, egészen június 6-ára ajánlom majd, hiszen második gasztrofesztivál Firigyházán, június 6, tehát szombat, nem most, hanem utána való hétvégén főzőverseny is lesz, és ami fontos, hogy milyen programok lesznek, főzőverseny, gyermekprogramok, illetve eredményhirdetés is díjkiosztóval, tombola is, illetve ami nagyon fontos, hogy minden csapat saját maga biztosítja a húst, főzni lehet birkát és sertéshúst, a főzéshez csak gázpalackot lehet használni, nevezési határidő május 31, tehát érdemes mégpedig jelentkezni, tehát május 31, Miklós Szilviánál a 063-42-10-31-es telefonszámon tudna. Ez egy nagyon jó kis program, tényleg, hiszen ugye reggel elkezdenek főzni a csapatok, 11 órakor gyermekprogramok lesznek kicsiknek és nagyoknak egyaránt, majd 13 és 14 óra között történik az elkészült ételek mintáinak leadása, a program részeként 14 órakor tombola, és 15 órakor pedig eredményhirdetés és díjkiosztó is, ahogy már említettem, illetve ahol a birka és sertéspörkölt mellett lehetőség lesz az édes és sós sütemények, a pálinka, valamint a rostélyos ételek értékelésére is. Úgyhogy mindenkit várnak a résztvevők, és ahogy mondtam, május 31-ig. Hát most már pár napig lehet még jelentkezni erre a nagyszerű programra. Tényleg egy jó kis szombati nap, tehát Firigyházán gasztrofest, jó kis főzés, tehát tényleg mindenkit arra tudok biztatni, jelentkezzen. Addig is jöjjön vétek, és a vele minden jó!

0: ajánló következik.
1: Holnap sem marad el a napindító és a mozaik. A napindítóban Kartali Róbert számít a hallgatók figyelmére. Kiemelt téma lesz, hogy elkezdődött az aratásban résztvevő gazdák továbbképzése Magyar Kanizsa községben. Ezután hallhatnak arról is, hogy bemutatják a Zöldhajú Lány című színházi előadásról szóló felvételt Jónás Gabriellára emlékezve, és arról is hallhatnak, hogy idén is közvetíti a Vajdasági Vágtát a Pannon Televízió.
2: A mozaikban Csernai Panna vezeti a műsort, és szó lesz benne az Észak-Bánáti Néptánc találkozóról, amit Török Kanizsán szerveznek. Emellett bemutatkozik a Politechnikai Iskola itt Szabadkán. Tartsanak velünk a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett Alexander Vučić. A szerb elnök Shanghai-ban arról is beszélt, hogy a kínai vállalatok további beruházásokat terveznek Nagybecskereken és Síden. Emellett egy szintén kínai cég 530 millió dolláros befektetéssel robotgyárat akar létrehozni Sabacon, ami példanélküli tőkebeáramlást jelentene, mondta Vučić. Vajdaság több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatja, mondta Juhász Bálint az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint az aszályos időszakban a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. És rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermék piac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. A támogatásra szükséges összeget a 2026-os köztársasági költségvetésből biztosítják, áll a közleményben. És nézzük, hogy milyen időre lehet számítani, illetve milyen idő van most Szabadkán és környékén. 26 fokot mérhetünk, és az időjúsok szerint éjszaka viszont 18.

0: 8 fokra kell majd számítani.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Reklám következik.
6: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
7: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
8: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Reklámot hallottak.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nélkül!
1: Körhinta, pörögjenek velünk!
2: 17 óra múlt 21 perccel, és egy kis közérdekű infóval jövök. Karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás. Holnap, május 29-én pénteken, Szikicsen, Szabadkán, Hajdújáráson, Ludason és Tótfaluban, na de nem mindenhol, egyes utcákban. De hogy konkrétan hol, mettől, meddig? Pannonrtv.com közérdekű fül, és ott már is el tudják olvasni a holnapra szóló áramkimaradással kapcsolatos információkat. Come together, ezzel megyünk tovább, illetve Express, és jöjj hozzám! De itt lesz ebben az órában még velünk Szörényi Levente is. Utazunk itt a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065-5433-203-as telefonszámon. 065-5433-203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A legendák nálunk szólnak.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: A 107,1 MHz-en.
4: A régi zenék hullámhossza.
7: 107,1 MHz.
4: A lemez
5: forog
4: tovább.
5: Tovább.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: ajánló következik.
1: Pattanj! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en. 17 óra múlt 45 perccel, és továbbra is körhinta itt a 107,1, még mindig föl lehet ülni egészen 8 óráig, és nem is kell leszállni, hiszen tudják, 8 óra után érkezik Kis János, azaz Manu, a mégpedig mai rádiódiszkóval, és időjárást még nem is mondtam önöknek a mai körhintában. Per pillanat Szabadkán és környékén 26 fokot mérhetünk, és amire készülni kell majd az előttünk álló napokban a meteorológusok szerint, hogy szép lassan, holnap pénteken, hát egy kicsit visszaesik majd a csúcsérték, na de nem oly sokkal, 1-2 fokkal csak. Utána pedig szombat, vasárnap, hát szinte 30 fok körüli értékeket mérhetünk majd az előttünk álló napokban, és hétfőn egy újabb hidegfront veszi majd kezdetét, vagy érkezik, ekkor majd 24 fokra hűl le a levegő. Hát erre kell készülni, és csapadékra is, mégpedig az előttünk álló napokban, hát az előttünkben nem, hanem hogy a jövő hét elején, tehát hétfőn már esőre kell készülni. Ami nagyon fontos, mégpedig az, hogy az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős, ezért fordítsunk elő figyelmet, bőrünk védelmére erősítsük immunrendszerünket, és amit nem győzünk elégszer hangsúlyozni, hogy figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Ami fontos, hogy például, tehát ilyen időben csökkenhetnek ugye reflexeink, stb. Tehát tartsunk megfelelő követési távolságot, és persze balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Bikinivel folytatjuk, és a Ki visz majd haza című zeneszámmal, de itt lesz velünk még a Red Hot Chili Peppers is, illetve Eric Clapton is, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett Alekszandr Vucic. A szerb elnök Sánkhájban arról is beszélt, hogy a kínai vállalatok további beruházásokat terveznek Nagybecskereken és Sínen. Emellett egy szintén kínai cég 530 millió dolláros befektetéssel robotgyárat akar létrehozni Sabácon, ami példanélküli tőkebeáramlást jelentene, mondta Vucic. Vajdaság több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják, mondta Juhász Bálint az újvidéki mezőgazdasági vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint az aszályos időszakban a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. És Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A magyar miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, nagyon fontos tárgyalásokra érkeztek Brüsszelben, a legfontosabb az uniós források helyzete. A magyar miniszterelnök bejelentette, rövidesen benyújtja az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter egyebek mellett azt is elmondta, technikai, szakértői szintű egyeztetés folyik Ukrajnával, a kárpátaljai magyarság jogainak visszaadásáról. Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról a kormányfő azt mondta, Magyarország csak akkor tud hozzájárulni az első csatlakozási fejezet megnyitásához, az ukrán féllel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyar kisebbség jogait illetően. Az illegális migrációról szólva hangsúlyozta, meg fogják védeni a magyar határokat, amelyek egyben Európa külső határai is. Nem lesznek migránstáborok Magyarországon, és a Tisza kormány nem fog engedni egyetlen elítélt illegális migráns sem, tette hozzá Magyar Péter. És nézzük, hogy milyen időben van részünk, mégpedig Szabadkán és környékén per pillanat 25 fokot mérhetünk.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 20:00.

0: 8 órától. Tegyék meg tétjeiket!
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Az egyik legismertebb olasz énekes máig aktív. A stílusa, a hajviselete miatt olasz Elvisként is hivatkoznak rá, hogy ő önmaga is. Kétszer diadalmaskodott a Sanremo Idalfesztiválon. Legismertebb melódiáját, az egy Könycsepp az arcon címűt pedig playbackről adta elő, mivel a megmérettetés idején hangszálgyulladást kapott. Annak ellenére, hogy a szabályzat értelmében emiatt kizárták a versenyből, a siker nem maradt el, ugyanis ez lett az első olyan dal, amelyből több mint 1 millió példány kelt el Olaszországban. Bárhol jár, megismerik. Autogramot kérnek tőle, vagy egy közös képet. Ő Bobby Solo. A mai műsorban egy különleges korongot hallhatnak tőle, egy olyan aranyalbum következik, melyben a világ legismertebb dalaiból ad elő egy csokorra valót, olaszul. Ezek után pedig meghallhatják, hogy németül és még japánul is hibátlanul énekel. A japán felvételt maga Bobby Solo juttatta el rádiónknak. Ne állítsanak az állomáskeresőn.
3: Thank you, Gábor. Grazie, grazie. Thank you so much. All right, thank you.

またあなたに会えそうな気がする。だから、だからさよなら。もう一度、さよなら。

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A legendák nálunk szólnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
2: A lemez forog tovább.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Ajánló következik.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
5: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett Alekszandar Vučić, a szerb elnök Sánkhájban arról is beszélt, hogy a kínai vállalatok további beruházásokat terveznek Nagybecskereken és Síden, emellett egy szintén kínai cég 530 millió dolláros befektetéssel robotgyárat akar létrehozni Sabacon, ami példanélküli tőkebeáramlást jelentene, mondta Vučić. Vajdaság több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják, mondta Juhász Bálint az újvidéki mezőgazdasági vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint az asszályos időszakban a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. A támogatásra szükséges összeget a 2026-os köztársasági költségvetésből biztosítják, áll a közleményben. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani, mégpedig az előttünk álló napokban a meteorológusok szerint holnap 26-27, szombaton pedig 29-30 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
0: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
7: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
7: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-nél címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
7: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.

0: ajánló következik.
1: Holnap sem marad el a napindító és a mozaik. A napindítóban Kartali Róbert számít a hallgatók figyelmére. Kiemelt téma lesz, hogy elkezdődött az aratásban résztvevő gazdák továbbképzése Magyar Kanizsa községben. Ezután hallhatnak arról is, hogy bemutatják a Zöldhajú Lány című színházi előadásról szóló felvételt Jónás Gabriellára emlékezve. És arról is hallhatnak, hogy idén is közvetíti a Vajdasági Vágtát a Pannon Televízió.
2: A mozaikban Csernai Panna vezeti a műsort, és szó lesz benne az Észak-Bánáti néptánc találkozóról, amit Török Kanizsán szerveznek. Emellett bemutatkozik a Politechnikai Iskola itt Szabadkán. Tartsanak velünk a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: Ajánlót hallottak.
0: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Minden zene, ami retro, eszemel.

0: Körhinta.
1: Színes forgatag a Szabadkai Magyar Rádióban 16 és 20 óra között.
0: És ezután pedig nézzük, hogy mit is találhatunk a pannonrtv.com-on, milyen címekkel találkozhatunk, egy kicsit tallózgatunk a hírek világában. Például egy ilyen címmel, hogy az asszály és a vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta Juhász Bálint az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. Erről is lehet olvasni. Vagy arról például, hogy Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. És ha tovább lapozgatunk, egy ilyen címmel is találkozhatunk, oktatási szakmai konferencia Szabadkán. Vagy például a Greentathlon természetvédelmi verseny döntője Topolyán, ezen kívül még egy ilyen címmel is találkozhatnak, hatalmas természetvédelmi kárt okoztak a kökörcsin tolvajok. És természetesen tudnak talózni a hírek világában, illetve visszanézhetik akár műsorainkat, bejátszásainkat, elolvashatják a műsorújságot is, hogy mit tudnak megnézni a Pannon televízióban, vagy ha például nem lenne még programjuk, akkor természetesen a programok, rendezvények fül alatt tudnak keresgélni, a közérdekű információknál pedig akár a tavaszi nagytakarítást, az áramszünetet, vagy a véradási akciót is el tudják olvasni. Úgyhogy én tényleg mindenkit arra tudok biztatni, hogy tanulzon és nézzen szét a pannonrtv.com-on.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: A 90-es évek zenéi.

És most a természetbe kalauzolom önöket, a fecskék egyre nehezebben találnak biztonságos fészkelőhelyet Magyarországon és a régiónkban, pedig rendkívül hasznos madarak. A fecskék naponta rengeteg szúnyogot és más repülő rovart pusztítanak el. A füst és a molnár fecskék számára nagy segítség lehet néhány egyszerű kerti megoldás. Fontos, hogy maradjon nedves, sáros terület a fészek építéshez. Ne verjük le a meglévő fészkeket, és lehetőség szerint kerüljük a rovarirtószerek használatát. Egy fecskebarát kert nem csak a madarakat védi, hanem természetes módon segíti csökkenteni a kellemetlen rovarok számát is. Még több hírért látogassanak el a pannonrtv.com-ra.

Szép lassan elérkeztünk a mai Körhinta utolsó perceihez, de ne menjenek sehova, hiszen tudják, ha csütörtök, akkor rádiódiszkó Kis János Manóval 8 órakor, majd utána pedig csuda jó zenékkel várjuk még önöket. Holnap viszont reggel 6-tól 10-ig napindító, majd azt követően mozaik, és természetesen, ha péntek, akkor mérleg, majd utána pedig Körhinta. Velem legközelebb, mint ma, Körhinta című műsorunkban találkozhatnak 16.30-tól egészen 20 óráig. Búcsúzik a mai stáb, mégpedig adásvezető technikusunk Váradi Valentin és a mai Körhinta szerkesztő műsorvezetője Vágó Kriszta. Legyen szép estük, és vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett Alekszandar Vučić, a szerb elnök Sánkhájban arról is beszélt, hogy a kínai vállalatok további beruházásokat terveznek Nagybecskereken és Síden. Emellett egy szintén kínai cég 530 millió dolláros befektetéssel robotgyárat akar létrehozni Sabacon, ami példanélküli tőkebeáramlást jelentene, mondta Vučić. Vajdaság több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják, mondta Juhász Bálint az újvidéki mezőgazdasági vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint az asszályos időszakban a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. A támogatásra szükséges összeget a 2026-os köztársasági költségvetésből biztosítják, áll a közleményben. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani, mégpedig az előttünk álló napokban a meteorológusok szerint holnap 26-27, szombaton pedig 29-30 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
4: Rádió diszkó.
5: Oké.
6: A lemezlovas, Kis János.
4: Illetve szerénységem, Manu.
7: Minna,

Szép jó estét kívánok mindenkinek, illetve szevasztok, csütörtök este van, csütörtök esténként, ilyenkor a 107,1-en, a 107,9 MHz-en, és az egész világon követhető műsor indul, illetve már el is indult, ahol van létezik internet kapcsolódási lehetőség, ahol ott követhető, sőt, elérhető ez a műsor olyan módon is, hogy a 0-66-36-36-33-as elérhetőséget használjátok, SMS-ben, illetve a Viberen keresztül csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni, mit szeretnétek meghallgatni ebben a műsorban, ami azokra a felvételekről szól, amelyek ütősek, pörgősek voltak a Szabadka és környébeli diszkóklubok fénykorában. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, egy hölgy, mosolygó üdvözöl benneteket a keverőpult mögül. Szlacki Csilláról van szó, egészen este 10 óráig együtt lehetünk ezen a hullámhosszon. A felvétel már el is indult, annak én valamik először egy Bobby Blum nevű valaki adta ki, majd 5-10-20 év múlva, amikor a diszkóklubok elkezdtek valóban jól működni, az amazulék, ezt csinál.

Következik olyan felvétel, ami tulajdonképpen a régi szép időkre emlékeztet jó magamat, amikor nem először, de nagyon az elején voltam a magyarországi, pontosan a budapesti vendégszerepléseim között. Akkor volt ez ütőfelvétel, a BT Express nevű együttesről van szó, és a felvétel címe Do It, csinálom!

Május 28-án is vagy szoktam, utána néztem, mi történt a nagyvilágban, a múltban, amit össze lehetne kötni a zenével, és meg lehet említeni a műsorban. Találtam is egy ilyen adatot. Május 28-án 1968-ban született Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő, aki a retro partiknak egyik olyan elengedhetetlen része, hogy miért? Azért, mert ilyen és hasonló felvételeket adott ki, mint például most következik Kylie Minogue, ami arról szól, lefordítva magyarul, kicsit lazább fordításban, nem tudlak kiverni a fejemből.

Iba is jelentkezett. Hello, szép estét a Rádiuszka hallgatóinak. A Blue System neve együttestől szeretne meghallgatni egy felvételmennek a lényege, címe, Romeo és Júlia története.

George Ausztráliába jelentkezett, ahol máma már holnap, hisz Ausztráliában ez idő, tehát valahol péntek hajnal 4 óra elmúlt, ahogy iratkezett George, először is üdvözöd a Rádió Iszkó csapatát, amiért így hajnali 4 óra, akkor ébresztőt fújtál, hogy hallhassad ezt a mai Rádió Iszkó műsort, és külön üdvözlet a Facebook Bandó csoport tagjainak, akik lelkesen biztattak új hobbiban, a zene írásában és szerkesztésében. Egy-két felvételt én is le fogok pörgetni tőled a műsoraimban, azt hiszem figyelembe méltóak, és rám bíztad az első zeneszámot, válasszak valamit, előbb választok valamit, nem amit te csináltál, amit én gyakran engedtem annak ide a diszkóklubban, ehhez kellett az a hihetetlen nagy hangerő, amivel rendelkezett például a Palicsi Amfora lemez, 16 basszkabinet, meg a magas tölcsére fújó, mert ez a felvételt, mert ennek a címe Mary's Dub, csak úgy érdemes igazából hallgatni, amikor az embernek belerezeg a lelke, amikor nem is teljes gázzal, de fél gázzal, de tisztán megszólal.

És most következik olyan felvétel, aminek, amelyben a Georgi keze is benne van, egy ütős felvételről van szó. Tulajdonképpen a nosztalgia hangulat az alap téma ennek a zeneszámnak, de Georgi felhasználta a régi zeneszámoknak a hangulatát, ritmusát, hangzását, kicsit beleszólt természetesen a mesterséges intelligencia, de hát ezek a modern időknek adta lehetőségek, hát ha akartok, kedves Radiszk hallgatók, mondjatok róla a véleményt, tehát Georgi kezésben van ebben a felvételben, sőt azt hiszem, a szülőatya neki Pacific Shadow nevet adta az együttesnek, és arany naplement az égei tenger fölött, valami ilyesmiről szól ez az egyveleg.

Csaba Péter évéről jelentkezett, üdvözlet a rádió diszkó hallgatóinak, és Michael Bedford felvételét szeretné meghallgatni a mai műsorban, amelynek a címe More Than a Kiss, több mint egy csók.

Kovacsik József jelentkezett, az állandó rádiódisk hallgatók közé tartozik, és csak azt írja Georgie-nak a felvételére, hogy csak gratulálni tudok Georgie-nak, és nagyon sok felkiáltó jel van utána. Kedves Georgie, ezt vedd komolyra, mint gratulációt, hiszen Kovacsik József állandó rádiódisk hallgató és a zenék kéréseiből ítélve konyít a zenéhez. Ami most következik Kovacsik József kérésére, talán nem ugyanezt tükrezi vissza, de én emlékszek arra az időre, amikor beszereztem ezt a felvétel, ami most következik, már az együttes neve is így, hogy Black Gorilla, Fekete Gorilla, vagy semmi jót nem sugal, de annak idején, mikor ez volt az ütőfelvétel a diszkoklubban, mert vettétek a lapot, kedves rádiodiszko hallgatók és akkori diszko látogatók, amikor jött a refrén, az a gimme that banana, lehúztam a potmétereket, az egész falu erről hangzott, hogy gimme that banana. Hölgyeim és uraim, Kovacsik József kérésére nagyon régen engedtem ezt a felvételt, de most ez következik.

A Csatveri Biliárdosok is az állandó rádiódisk hallgatók közé tartoznak. Ma ünnepelnek, hiszen két szülődnaposok is van. Gyöngyinek és Jenőnek minden jót kívánnak. Egy pörgős felvétellel. Mi is a stúdióban Csillával együtt nagyon boldog szülednapot kívánunk Gyöngyinek és Jenőnek, de a zeneszámot a Csatveri Biliárdos haverjaitok választották. A dal címe Hafanán, ez egy olyan zeneszám, hogy tulajdonképpen igaz, már több pár évtizeddel létezik, de az angol tudósok még most nem tudták megfejteni, mit is jelent a dal címe, de olyan jól hangzik. Hafanana.

Jenő Csantavérő jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, egy újabb pörgős felvétel következik Jenő kérésére. A néhai Palicsi Amfora Lemezklubnak az egyik ütőfelvétel volt, ami Jenő kérésére most következik. Tíz szettől a Linda.

0: Egy nem minden napi együttestév következik, én rendben van, mondta fel. Hát ez magyarul azt jelenti a dal, illetve az együttes neve, Right Said Fred. Rendben van, mondta Feri. A dal címe is figyelemre méltó, I'm too sexy, én túl sexy vagyok. Hát csak azt sajnáltam annak idején, hogy nem rám gondolt ilyenkor.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Egy időben a diszkoklubokban világszerte a ska volt az uralkodó ritmus, az amúgy szerintem mindegy meteorit megjelent valahol láthatáron, fényes volt, betöltötte a zeget, és utána valahogy feledésben merült. Egy felvétel következő abból a korból, Rude Boys Are Back in Town, a durva fiúk visszajöttek a városba.

Hát, hölgyeim és uraim, ez volt a ska ritmus. Annak idején egy ismerősöm, aki úgy látszik, hogy nagyon értett a zenéhez, meg a ritmusra, azt mondta nekem, mert úgy táncolnak, mint hogyha valaki a kecskebogyó a gyúra deszka, amikor alulról verik a ritmus. Hát egyetértettem vele. Peter Antal a Szabadkáról jelentkezett, az állandó rádiósz hallgatók közé tartozik. Egy újabb pörgős felvétel következik a Retro Partikon, úgy általában hajnaltájt szokott sorra kerülni. A diszkó polka.

Következik egy felvétel, általában nem szoktátok érni tőlem, de bele-bele szoktam csempészni a retropartik zene anyagába a tüzes gitárokat. Guitars on Fire.

Mai műsorodik második órába léptünk, egy virágnövi hallgatónk kedvé következik, egy Petirán felvétel, melynek a címe a játék neve szerelem Love is the name of the game, és mellesleg üdvözöl minden rádiódiszkos hallgatót.

Rádiószkoba műsorában Bábóz és Szkáp felvétel, ez így lett be Kovácsik Józsefet, hogy ő is kérjen egyet, ahogy írott kedves József, kedves Szkáp felvételedet szereti meghallgatni. Lou and the Hollywood Bananas az együttes neve. A dal címe Jerry Hall, zárójában oda van írva, Dance Around the Wall, tánc a fal körül. Hogy lehet azt csinálni, nem tudom, de ezt ők így csinálják.

Kati Weiberen keresztül jelentkezett, az üzletében csak az áll, hogy eszést sok felkiáltó jel, hogy mire értetted, kedves Kati, nem tudom, de bízom benne, hogy valamelyik zeneszámom tetszett, amit telepörgettem a Rádiuszkomoly műsorában, és most következik egy szerintem nagyon nem mindennapi dal, hiszen a dal címe Mano Rock Anthem, Mano Rock Himnus, Georgi, aki Ausztráliában van, hát úgy látszik, zenével is foglalkozik, és belekombinálta az én nevemet is ebbe a zeneszámba, annak idején kisegyesen, mert azt hiszem, hogy Georgi onnan származik, kisegyesen megfordult, amilyen diszkoesteket szerveztünk, és akkor még relatív fiatal ember volt, de fiatalabb, mint én, most már lassan mindenki fiatalabb, mint én, megfordult ott, és talán emlékezik arra a szép időkre, de mindesetre jó eső érzés volt, hogy belekombinált engem is egy zeneszámba, ami most már az interneten is pörög, forog, mit agadás, újabban felemelt orral szoktam hazafelé menni az utcán, és bízom benne mindenki hallotta a zeneszámot, hogy most következik, tehát George Ian felvétele, majd mondjatok róla véleményt, kíváncsi vagyok rá, Mano Rock Himnus.

Hát ez ugye az igazság, hogy a Manu-féle válveregetés már neked nem is kell. Kovácsik József Aci írja, jó a rockzene, bravo érte, sok felkiáltó, ez szuper az egész. Ez az, még ilyesmiket kaptál, úgyhogy kezdek egy kicsiket ír így lenni rá. Na mindegy, vicceltem be. János Debrecenből jelentkezett, szép estét kíván a rádiuszk hallgatóinak, és a Scotch Disco Band című felvételét szereti meghallgatni. Ez az úgynevezett világhírű köhögős szám.

Laci Zentáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Stylo neve együttes egyik felvételét szeretném meghallgatni, mert egy kedves kis arcról szól, mert a dal címe Pretty Face.

Babis jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, tetszik neki Georgie szerzeméje, a Manó Rock himnusz. A zenekérését viszont Tina Turner fogja eladni. It's only love, ez csak szerelem.

Volt egy időszak a diszkoklubok történetében, amikor a funky volt az uralkodó, domináló ritmus, egy felvétel abból a korból, a Fekete Gépezettől, Black Machine nevű együttestől, Get Funky.

A Bonnie együttes és az Eruption nevű együttes körülbelül egy időben voltak meglehetősen népszerűek, és körülbelül hasonló stílust is képviseltek. Az Eruption együttes frontembere, énekesnője Precious Wilson volt. Most következik olyan zeneszám, ahol Bonnie M és Precious Wilson együtt lépnek fel. A dal címe Hold On, kapaszkodj, I'm coming, most én jövök.

Következő felvétel most az Eruption együttestől, ahol ugyanaz a hang fog elhangzani, mint az előző zeneszámban. Precious Wilson fog énekelni, Ibolya kérésére, Go Johnny Go!

Egy állandó hallgatótól futott be a zenekérés, aki a Csantami melletti Dusanovóból jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és az összetört szívek Broken Hearts című felvételt szeretné meghallgatni.

Szaszis jelentkezett a Rajszett Fred nevű együttestől, már elhangzott egy zeneszáma a Rádiodiszkó mai műsorában, de egy másikat jobban kedvel, és méghozzá meg is írta melyiket, azt a dalt, melynek a címe Don't Talk, Ne Dumány, Just Kiss, csak csókolj.

A Rádiódiszkó mai műsor idejében még egy zeneszámot bele préselni, egy zenekérés teljesítése lesz egy Horgosi hallgató kérésére. Hát ez van, nem tudtam mindenkinek a kedvében járni, de hát a két órás rádiódiszkóban csak 120 perc fér bele, és ez ennyi. Különben is majd néznek egy műsor, hogy senki se hallgat. Tehát Horgosi hallgató kérésére Julian felvétele következik, Straight to my heart, egyenesen a szívembe.

Kedves hallgatóink, ennyi félt bele a Rádiódiszkó mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. Rádiódiszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de már korábban is találkozhatunk, csak kettőt kell aludni, és itt a szombaton ezen a hullámhosszon 14 és 20 óra között a slágergyár lesz hallható, valamennyivel lassú ritmusban zajlik ott az élet, de ott is lehet zeneszámokat kérni a megszokott elérhetőségen. Bízom benne, hogy akkor is velünk lesztek. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technika munkatárs, egy hölgy, aki mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpult mögül. Szlacki Csilláról van szó, de ahogy szokták mondani, ne menjetek messzire, maradjatok hallótávolságba, ha még nem fekszetek le aludni, mert a munkatárs, egy hölgy, aki mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpult mögül. Szlacki Csilláról van szó, de ahogy szokták mondani, ne menjetek messzire, maradjatok hallótávolságba, ha még nem fekszetek le aludni, mert a pontos időjelzés után is lesz itt műsor, egy zenei válogatás.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkori Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

Kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Hálmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió.

A jó koncertek mindig elúsznak, elviszi őket az idő. A távoli éjjeleknek tűnnek, olyanok, mint a régi szerető, akihez mikor már tegnap volt.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1! A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
3: Ez a

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene minden.
3: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 2 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exim slágerek a 107,1-en.
2: SMR
1: a 107,1-en.